0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetéssel. Valódi értékkel érkeztünk, értékekkel, Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, vagy képesek hatással lenni rá. Veike Jemesével beszélgettünk az első részben. Nekinek nagyon örülök, mert még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk. Most az egyszerre megtörténik, és a Vox Day projektvezetőjeként köszöntelek szeretettel, és azért is örülök, hogy jöttél, mert ugye mi ebben a műsorban mindig nagy-nagy szeretettel adunk lehetőséget, meg teret olyan kezdeményezéseknek, akik közösséget építenek. És én nagyon fontosnak tartom, hogy a mai online világban, persze kell az online jelenlét, hát hiszen az az alapja a ti kezdeményezéseteknek is, de mellette millió olyan találkozási pont van, például majd most hétvégén is lesz, ahol azokat az azonos érdeklődésű embereket összeterelitek egy olvasztó tégenként, és mostantól tiéd a szó. Jó, hogy itt van.
2: Köszönöm szépen, szia András, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Örülök, hogy itt lehet, egy csodálatos napsütés van itt a hetedik emeleten
1: legyen
2: nálatok.
1: Is, legyen is még sokáig, de hát nálatok is az van, főleg, hogyha kapcsolódnak hozzátok. Én azért örülök, mert online a platform, de itt Budapesten működik, ugye?
2: A szerkesztőség.
1: A szerkesztőség, igen. A VoxDay-nek, ami egy applikáció, majd te pontosan elmondod, hogy tényleg így van-e, de hát gyakorlatilag a nagyvilágból bárhonnan csatlakozhatnak hozzá.
2: Így
1: elhozzátok
2: van.
1: A nagyvilágot Budapesten, meg Budapestet elviszitek a nagyvilágba.
2: Abszolút, abszolút, igen. Hát ez egy imádság applikáció, Vox Day, Isten hangja. Egyébként megvan weboldalon is, www.voxday.app.
1: Tehát elér, néztem én is, elér.
2: Tehát interneten, így weboldal formájában is, és mindkét áruházból letölthető, tehát a Google Play és az App Store-ból is letölthető már az applikáció. Idén tavasszal indultunk, egyre bővül a tartalom, folyamatos tartalomgyártás van. Magát ezt az applikációt a Katolikus Televízió EVTN Magyarország berkein belül szerkesztjük, egy kis csapat. Egyébként főleg egyetemista félállású kolléganőkkel dolgozom, borzasztóan élvezem egyébként. Nagyon-nagyon jó kis csapat, és nagyon jó a katolikus tévé kollégáival együtt dolgozni. Ez egy missziós feladat. Mi azt szerettük volna, hogy minél több emberhez eljusson Isten szava, és minél többen többet imádkozzanak azért, hogy folyamatos Isten kapcsolatban legyünk.
1: Na de mindezt a mai idők hangján.
2: Így, ahogy mondod, tehát ehhez megkerestük a megfelelő platformot, ugye hát tök jó, hogy van a katolikus tévé, de hát ki az, aki ma már leül otthon 4-kor, 5-kor, 6-kor, 8-kor
1: tévét
2: nézni?
1: Van az a réteg, de a másik réteg meg pont a telefonját nyomkodja.
2: Így van, és mi azt hittük volna, hogy a másik réteghez is megtaláljuk az utat, és azt gondolom, hogy ezzel megtaláltuk, nem a semmiből fedeztük fel, erre vannak jó gyakorlatok a világban, különösen az Egyesült Államokban. Nekem nagyon inspiráló volt a Halo applikáció, amiben egyébként Jonathan Rumi az egyik fő zászlóshajó név, ő egyébként az a színész, aki Jézus Krisztust alakítja a Chosen sorozatban, igen. A borzasztó híres és nagyon szuper Chosen sorozatban, és ő rengeteg imádságot, beszélgetés, lelkiutat vezetett, illetve ők Journey-nek hívják, mi magyarul lelkiutaknak hívtuk, és erről hadd beszéljek, András, egy fél percet, mert azt gondolom, hogy ez a mi applikációnknak az értéke, az edit value-ja, a hozzáadott értéke, ezek olyan 10 perces epizódokból álló sorozatok, hogy ezen a nyelven beszéljek, ami segít minket abba, hogy a lelki életünk fejlődjön. Tehát, hogy ebben a világban, ami jó értelemben, meg rossz értelemben is zajos, nagyon nehéz egyébként a világot teremtő Isten szavát meghallani, és ő rá figyelni. És mi ebbe próbálunk segíteni sok módon. Vannak olyan lelkiutak, amik szentekről szólnak, van, ami az ünnepekhez kapcsolódik. Például most fogunk egy olyat felvenni, ami a Szent Ferenc életével kapcsolatos, mert ő neki pont a 800. évfordulója van idén, október 4-én a halálának, és akkor az egyik ferences szerzetessel veszünk fel egy ilyen sorozatot. De ami a másik értéke egyébként ennek az applikációnak, az maga a Biblia, a Szentírás. Megtalálható benne az egyik kedvelt Biblia fordításunk, ez a Kaldineo Vulgata fordítás, írásos alapon, viszont hangos Biblia formájában most már az Új Szövetségnek közel az összes könyvét felvettük, és publikáltuk is a 80%-át, de azt mondom, hogy ősz közepére a teljes Új Szövetség hangos Biblia, hangos könyv formájában ott lesz.
1: Kik az élő emberek olvassák?
2: Igen, képzeld el, hogy egy rádiós kollega, Mohai Gábor, aki
1: ja, hát
2: egyébként
1: egy ikon.
2: Sokat... Igen, ő egy ikon,
1: TV-s, köszönöm. Meg rádiós ikon.
2: Így van, ő olvasta fel az egészet a Bibliából, és ez azért nagyon praktikus, egyébként az egész applikáció hangalapú, hang és videó. Tehát úgy találtuk ki, én tipikusan autóvezetés közben hallgattam az amerikai háló applikációt, úgy találtuk ki, hogy metron ülve, parkba sétálva, autóvezetés közben, stb.
1: Én ebben hiszek, én mindent így hallgatok, tehát oké, hogy nagyon népszerűek a videós podcastok is, de két beszélő fejet nézni, az nyilván unalmasabb, mint menet közben egyébként még talán jobban be is épül, ahogy én ezt tapasztaltam, az információ. Azért kérdeztem, hogy élő emberek olvassák-e föl, tehát akkor nem AI-t használtok.
2: Nem.
1: Ez fontos elmondani.
2: Köszi, hogy kérdezett, nem, tehát abszolút... Mind katolikus egyház tagjaival, tehát papokkal, szerzetesekkel, nővérekkel dolgozunk együtt, de egyébként meg világi emberekkel is. Tehát, hogy mondjuk a Carlo Acutis, az frissen szenté avatott 15 évesen elhunyt ikonikus fiatal srác, aki ugye pont az internet értékeire irányította rá a figyelmet, mert hogy ő ott az eukarisztikus csodákra készített egy weboldalt még a 90-es évek végén, tehát nem tegnap előtt, szóval, hogy az eléggé novum volt akkortájt. A lényeg az, hogy az ő életét például egy olyan ember mutatta be, aki apostolátora volt a szenti avatásának, és magyar ember. Úgyhogy így dolgozunk velük együtt.
1: No, de ugye mondtam, hogy azért arra is ügyeltek, hogy ne csak online találkozási
2: lehetőség legyen. Egyébként a közösség nálunk a kulcs szó. Szóval, hogy pont tegnap este annyira jó volt látni, egy 30 körüli fiatal 18-22 éves jött be a katolikus tévébe, mert hogy van nekünk egy Churchpop nevezetű weboldalunk is, ahol kifejezetten ez a katolikus és fiatal Gen Z-s hangok szólalnak meg, és akkor az egyik kolléganőm, a Berényi Rebeka vezeti ezt a platformot, és ő hívott meg fiatalokat szentségimádásra és pizzázásra. Úgyhogy ez volt a program, és csak úgy zsizsgetett az élet, és egyébként szombaton is lesz egy nagy közösségi találkozónk az egész EVTN Magyarországnak, a Katolikus Televíziónak és az összes projektünknek. Úgyhogy igen, a közösség aztán számunkra nagyon fontos.
1: Aztán mondd is elkérlek, hogy hol pontosan, hát ha valaki...
2: Hogy hol lesz a találkozó?
1: Csatlakozhat?
2: Egyébként szeretettel látunk bárkit. Tordason van a Sajnovics kastély, ami pillanatnyilag egy nagyon retro állapotban lévő kastély.
1: Szóval,
2: igen, és mi egyébként nagyon élvezük, hogy ilyen
1: van
2: jó értelem belerobbant.
1: Nem?
2: Van egy bája, így ahogy mondod. Úgyhogy ott lesz. És hát maguk az előadások 3:30-kor kezdődnek, de déltől már ott vagyunk, tehát hogyha valaki Tordas felé jár, és szívesen megnézne minket, csatlakozna, várjuk szeretettel. 5-én szombaton most.
1: Mondjuk ez Budapest és Fehérvár között található, ugye?
2: Igen,
1: az M7-es
2: Martonvásár mellett, tehát hogy nagyon gyorsan ki lehet, egy ilyen 20-25 perc alatt autóval, de vonattal is ki lehet.
1: Szól a Sláger FM is ott.
2: És Szól a Sláger FM is, így van.
1: Ez fontos. Milyen előadások lesznek?
2: Azt mutatjuk be az érdeklődői körnek, mert ott lesznek ilyen olyan emberek, akik egyébként szívesen csatlakoznak a missziónkhoz, vagy szponzorálják a missziót, hogy a Katolikus Televízió teljesen a nézők adományából működik, és így minden kezdeményezésünkhöz is külön támogatói kört kell építenünk, és nekik mutatjuk be, hogy mi mindent csinálunk Isten országának építése jegyében.
1: Nehéz a dolgotok? Mert ez egy misszió, ahogy mondtad többször. Az meg sose könnyű.
2: Hát igen, nem könnyű, pont ezt akartam mondani ezzel a szóval, ha nem is mondjuk azt, hogy nehéz, de nem könnyű, mert az az érdekes, hogy Magyarországon nincsenek meg úgy a kultúrája. Szóval, hogy az Egyesült Államokban megszokták, hogy az a kezdeményezés működik, amiben beleteszünk időt, energiát és pénzt. Magyarországon meg valahogy ahhoz vagyunk szokva, hogy majd a kormány, majd a nagyon gazdag emberek, holott mindenkinek a két fillére számít. Tehát ugye a katolikus tévét úgy kell elképzelni, hogy havi 2-3 ezer forintos támogatásokból tartjuk fenn, mármint hogy egyénenként ennyit adnak az idős nyugdíjas nénik, akik a tipikus nézői köre a katolikus tévének. Persze, hogy másoknak is szóló tartalmak is vannak, nekik viszont gyakorlatilag az életet jelenti, ahogy el szokták mondani.
1: Abszolút átérzem, nem is feltétlenül erre gondoltam, mert érted? Tudom, hogy az anyagi rész az mindig nehezebb, hanem a jó hírt vinni, tehát a hírnöki szerep, az mennyire nehéz. És megszólítani, főleg a fiatalokat.
2: Erre egyébként, most azért voltam ilyen sokáig csöndben, mert hogy erre nem mondanám, hogy nehéz. Mert hogy ez szívből jön, és akkor nem mérlegelsz, meg nem gondolkodsz, hanem egyszerűen úgy azt érzed, hogy mondanod kell, mert ez a feladatod.
1: Ösztönösen.
2: Igen.
1: És a platform segít egyébként? Hogy ez most így elindult?
2: hogy
1: gondolom,
2: a box
1: ingyen letölthető.
2: Ingyen letölthető. Egyébként ezt is szeretném, jó, hogy behozod, mondani, hogy az Egyesült Államokban, meg Európa nagy részén ezek fizetős applikációk. Uh-huh. Tehát éves szinten olyan 30 ezer forint ezeknek a díja. És ugye ez nekünk is nagy dilemma volt, mert hogy megint csak egy csomó embert kell eltartani, meg technikai igénye van, hogy megmerjük-e lépni azt, hogy ez fizetős lesz, de rájöttünk, hogy nekünk akkor is a küldetés az első, uh-huh. Tehát hogy minél több emberhez eljusson Isten szava, és az nem fog menni, hogy olyanokat megszólítsunk, akik adott esetben még csak nem is vettek szentírást a kezükbe, vagy nem nagyon mentek be egy templomba se, ha fizetős az app. Úgyhogy azt mondtuk, hogy majd megsegít minket az Úr, és akkor lesz honnan finanszírozni, uh-huh. És ingyenes, igen, letölthető az
1: app. Na, szóval bárki. Elérje, aki most hallgat minket, és kedvet kap hozzá. Láttam, hogy napi útravalók.
2: Nagyon jó szó, igen. Vannak ilyen napi tartalmak is, egy ilyen sorozat, ami a nap szentjét mutatja be. Ezeknél a napi tartalmaknál arra figyeltünk, hogy 2-3-4 percesek legyenek, tehát ez abszolút a mai világra, amikor tudod, már másfél perc után pörgetjük tovább. Szóval, hogy van a nap szentjét bemutató, a napi szentmise olvasmányokat bemutató rész, egy rövid elmélkedés is van, napi zsoltár is van. Nagyon-nagyon értékes irodalma egyébként a szentírásnak a zsoltárok, 150 zsoltár van benne, és annyi bölcsesség, meg mélység van benne, és valahogy mi katolikusok biztos, hogy elhanyagoljuk, és ezen is szerettünk volna változtatni, és a napi ige, az meg egy darab gondolat a Szentírásból, és a mögé rakva egy félperces elmélkedés. Tehát ezek ilyen gyors inspirációk, és akkor vannak ezek a sorozatok, amit mondtam neked, akár a Szentíráshoz, akár a szentek életéhez, akár más lelki utak, amik segítenek minket a lelki fejlődésben. Azt gondolom, hogy sok-sok olyan szakma van, ami segítő szakma, de hogy ez emellett érdemes a Jóistenhez fordulnunk, és vagy ez előtt még egyel a Jóistenhez fordulnunk, és nem mindig csak pszichológushoz, vagy mentálhigiénés szakemberhez mennünk.
1: Jogos, hát és mennyien fordulnak? Legalább fordulnak, már az is egy jó lépés, de ahogy most hallgatlak, azon gondolkodtam, hogy azért ez egy elképesztő lélektanám, hogy az ember változik, ugye, mit tudom én, ha 5 éve olvastuk akár a Bibliát, hogy maradjunk a témánál, nem biztos, hogy, sőt, biztos, hogy nem úgy fogadtuk be, ahogy mondjuk most befogadnánk. De hát már holnap se ugyanaz az emberek vagyunk, akik ma, ugye, ezt főleg magamról, aki tényleg felfogok dolgokat 2 nappal később, és akkor teljesen másképp értékelek, de én így érnek el hozzám az üzenetek is a mindenféle írásból. Szóval mik a visszajelzések, főleg a fiatalok részéről, hogy értik? Le tudják fordítani az napi személyiségükre?
2: Aha, hát igen, amit mondasz a Szentírással kapcsolatban, a Biblia olvasása kapcsolatban abszolút igazad van. Tehát hogy szerintem egyébként minden mély könyvre, sőt filmre is ez igaz, tehát hogyha veszük az Oroszlán királyt, akkor van egy szintje, ami szól a 8 éves gyereknek, igen, vagy a 4 évesnek, és van egy olyan szintje, ami bármilyen korosztálynak és érdemű üzenetet képes továbbítani. Na hát a Szentírás az sokszorosan meghatványozva ilyen, úgy, ahogy te mondod, még az is lehet, hogyha holnap ugyanazt a részt elolvasom, mást fog üzenni, mint ma. Ugyanakkor van egy alapvető érteni való a Szentírásban, tehát hogy elég nehéz szöveg, és elég nehéz a kontextusa olyan szempontból, hogyha csak az Ószövetséget nézem, mondjuk Mózes 5 könyvével indul, akkor 3300 évet kellene visszamennünk az időben, igen, ekkor élt Mózes, és ekkor vezette ki Izraelt az egyiptomi fogságból a sínai pusztán át, és vándoroltak 40 évig, és ugye mitől lenne meg 2026-ban ez a kontextus nekünk. De még nem is kell olyan messze mennünk, mert hogy az Új Szövetségben Jézus Krisztus ugye 2000 évvel ezelőtt élt, pont mielőtt jöttem ide hozzátok, benne az irodában egy nagyon különleges rózsafűzéren dolgoztam, az a neve, hogy rózsafűzér szentírási idézetekkel. Ezt Amerikában gyakran imádkozzák, nálunk Magyarországon nem ismerik, most októberben mi ezt is publikálni fogjuk az applikáción, és ehhez a Navarra Bibliából, mindjárt mondok róla valamit, teszünk elmélkedési javaslatot. És ott olvastam ebben a Navarra kommentáros, azaz magyarázatos Bibliában, hogy azért volt nagy dolog Jézus keresztútján, hogy az asszonyok sírtak, ugye az egyik állomás, aki szokott keresztútat imádkozni, az, hogy Jézus találkozik a síró asszonyokkal. Igen. Mert hogy a Talmud tiltja a halálra ítéltek megsiratását. Na most ez egy olyan kontextus, amit biztos, hogy egyébként én 53 éves vagyok, és katolikusnak neveltek, soha nem találkoztam ezzel a szemponttal. És egy ilyen Bibliát fordítunk most legújabb misszió keretében a Katolikus TV-ben, amit berakunk majd a Vox Day applikációban, nem magát a Bibliát fordítjuk, az megvan magyar
1: nyelven.
2: És ezek
1: a kommentek? Tehát ilyen kommentekre kell számolni.
2: Igen, ilyen magyarázatok vannak a Biblia egyes részeihez, tehát egyébként könyvformájában is nyomtatni fogjuk, de első körben felrakjuk az applikációba, az is érdekes, közösségi könyvnyomtatásban fogjuk nyomtatni ezt a Bibliát. Közösségi kiadás talán az a jó szó.
1: Igen. Ez egy működő
2: Igen, ez a crowdfunding.
1: De hogy nem menjünk messzire, ha már Sláger FM-ben ülünk. Én nagyon sok olyan előadót ismerek, aki az újabbnál újabb lemezeit, miután összeomlottak a magyar lemezkiadók, közösségi finanszírozásban adták ki. Amikor összejöttek a rajongóktól a adományok, vagy a befektetések, mert oda volt írva, hogy ki támogatta a lemezt, akkor elkezdték írni a dalokat.
2: Wow.
1: Tehát, hogy ez egy működő, csak nem sokan tudnak róla.
2: Igen, valahogy nálunk ennek nincs még akkora kultúrája. Nem terjedt el annyira. Nem terjedt el, így, hogy mondod.
1: Na de hát tenni kell, venni kell előre, aztán sose tudni.
2: Mi most lefordítottuk a kommentárokat, sőt ott tartunk, hogy szaklektorálás alatt vannak, szerkesztjük, tördeljük, bekerül az applikációba terveink szerint idén adventben, és egyébként meghirdetjük a közösségi könyvkiadást szeptember 27-én, mert az a Szentírás vasárnapja. Uh-huh. És akkor november 15-ig lehet jelentkezni, és ahogy ugye mindannyian tudjuk, a fajlagos költség az egy könyv bekerülési értéke, annak megfelelően csökken, hogy hány példányra gyűlik össze igény. Szóval, hogyha 1000-re, akkor valahol 12 000 forint körül lesz az ára, de ha 5000-re, akkor 7-8 000 forint körül. Jó, is.
1: Csak hogy értsék a hallgatók, ez drága mulatságám. Főleg egy ilyen...
2: Egy ilyen biblia. Hát igen, ugye... Igen, tehát hogy ez azért ez egy 1600 oldalas könyv, és azt még nem mondtam, hogy ez nem a teljes biblia, csak az Új Szövetség.
1: Ja, hát,
2: tehát a teljes biblia az 5 kötetbe fog kijönni, és így szép sorba fordítjuk a kommentárt. Hát én a Medjugorjeba egy hónappal ezelőtt vettem egy nagyon igényes biblia kiadást, konkrétan 100 euró volt. Szóval, hogy ahhoz képest ez a 10 000 forint plusz-minusz 2000, ez nem is egy olyan nagy összeg.
1: De a lényeg, hogy jobban fogjuk érteni.
2: Abszolút. Olyanokat fogunk érteni, olyan mélységeket fogunk megérteni, amihez természetszerűleg hiányzott a tudásunk. És ez olyan komoly szerzők tollából, én azt gondolom, bárki is hallgatja a Sláger FM-et, azért Szent Ágostonról már legtöbben hallottunk. Harmadik században élt egyházatja, vagy Aquinói Szent Tamásról, vagy Avilai Szent Terézről, tehát hogy, vagy a Szent Atyák enciklikái, tehát pápai enciklikák, egészen 2016-os 16. Benedekes Natesség Szentnek neveztem a pápánkat, enciklika is van benne, a katekizmusból, tehát hogy ha valaki katolikus, akkor ez a katolikus teológiai irodalomnak a sava borsa, szóval egy kincses bánya
1: nem
2: szerintem.
1: Nem mertem mondani, hogy a proféta szóljon belőle.
2: Ja, a 16. Benedeknél.
1: Ennyire viccbe elvinni. Vox Dei, ugye? Így
2: van.
1: Keressük a...
2: Isten hangja, latinul.
1: Oké, de ott tehát akkor mind Androidon, mind a...
2: Mind az iOS-en, így van.
1: Nem szoktunk mi ebben a műsorban feltétlenül ilyen témákról beszélni, de azt gondolom, hogy annyira színes a világ, hogy kell. És hát a közösségépítés, amit most már sokadjára emlegetünk, az ezen a területen is fontos. Hát hiszen én azt mondom mindig, hogy talán emlékszel, hogy kezdtem, hogy azok jönnek mindig ebben a műsorban, akik képesek hatással lenni, mert hát akkor mi mással, ha nem ezzel
2: tudtok
1: hatással lenni. Értékrendekre, gondolkodásra, szemléletmódra nem árt a mai világban. Ja, ami sok mindenről szól a mai világ, nem feltétlenül a mély gondolkodásról, de hát pont azért kellenek ilyen missziók, hogy
2: megálljunk
1: picit megálljunk, persze átgondoljunk dolgokat, hogy mit miért, a kommentárok is ezért fontosak.
2: Abszolút.
1: Hát hiszen segítetek abban, hogy ebben a bizonyos megállásban, meggondolkodásban?
2: Meg a megértésben, igen. És a Szentírás olvasása nagyon fontos, ahogy mondod, már segít megállni. Ugye rohan ez a világ, iszonyú pörgős, zajos is a maga jó, meg kevésbé jó értelmében, és annyi mindent hanyagolunk el. És ez viszont nem jó. Tehát, hogy ezért kell néha megállni, és kicsit csöndbe lenni, befele figyelni, mert ez segít egyébként, a belső békében is segít, amit annyi mindenki keres. És a gyökereknél meg lehet találni.
1: Mindig mondom itt ebben a műsorban, hogy persze fontos az, hogy önfejlesztenek az emberek, meg tudom, hogy már ki akart, a spirituális világban meg is világosodott, de nem biztos, hogy workshopokra kell járkálnunk, elég letölteni akár a Vox Day-t, és elindulni a az úton. Úgyhogy én, hát jó társaságban repül az idő, mert a végén vagyunk, de mit kívánok, sok csillogó szempárt nektek, mert Tordason és ezeken a közösségi alkalmakon úgyis látni fogjátok.
2: Legyen így.
1: Akkor ezt kívánom nektek, hogy a tiétek is csillog, nagy baj nem lesz.
2: Köszönöm, András, jó volt itt veled.
1: Itt van, hát gyere gyakrabban.
2: Köszi.
1: Mert sok-sok esemény van, úgyhogy mi ennek szívesen adunk teret. Voxdei kedves hallgatóink, melyik MS-ével beszélgettem, és MS-től most elköszönök önöktől, még nem, jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. És izgalmas témát ígértem, be is tartom az ígéretemet, mert ha azt mondom, hogy suli nyugi, akkor kinek mi jut eszébe, de mi komoly témákról fogunk most dr. Szigeti Rékával beszélgetni, a suli nyugi szakmai vezetőjével?
2: Így jól van, mondom? Jól mondod.
1: Misszió ez nektek?
2: Nagyon jól ráéreztél, tényleg misszió. Mi úgy kezdtük el, mi egy kis pici alapítványi csapat vagyunk, pszichológusok álltunk össze, és hát ez már 16 éve volt, hogy
1: tudom,
2: mi összeálltunk.
1: Tudom, olvastam.
2: És ez úgy indult, hogy a szakképzésen egymásra találtunk az alapítónkkal, dr. Bükk Fabirékával, és akkor hát fiatalok voltunk, tudod, hogy ma meg akarjuk váltani a világot, és gondoltuk, hogy jó, akkor előzzük meg a kiégést, és így elindultunk, és akartunk komplexen gondolkozni, akkor csináltuk a szakképzést közösen, és ebből nőtte ki magát. Ez úgy indult, hogy először felnőttekhez mentünk, és nagyon sokszor hallottuk, hogy úristen, de jó lett volna ezt már gyerekkorban tudni. Az alapítónak akkor volt elsős a gyereke. Behívták, hogy akkor ugyan meséljen már róla, hogy mit csinál egy pszichológus, de hát elsősökhöz nem mész oda beszélgetni.
1: Igen.
2: És nekünk akkor is volt már egy ilyen tréneri vénánk, és akkor létrehoztuk, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy hogy lehet ezt kicsiknek, elsősöknek átadni élménydúsan a stresszkezelés témáját. Hát ekkor volt az első suli nyugi. És utána ennek híre ment, mondták, hogy úristen, menjen a többi osztályba is a folyosón, és hát ez jó régen volt, akkor még nem volt Covid, akkor még nem volt ennyi.
1: Még semmi, világos.
2: Még semmi ilyen túlfűtöttség nem volt, és akkor lett ez nekünk a missziónk, hogy jó, akkor az iskolát tekintjük munkahelynek, és ezért jutunk el, és az a cél, az a misszió, hogy nem az, hogy ne legyen stressz, ez fontos, mert az kell, ez az élet sava borsa, ugye, ahogy mondta a híres magyar stresszkutató is, Reje János, hanem inkább az, hogy tudjuk ezt kezelni, hogy ismerjük fel a tüneteket, legyen meg az a repertoár, olyan készségszinten a kezünkben, hogy jó, akkor mit lehet tenni, hogy a stresszt levezessük, illetve, hogy a kiégést meg megelőzzük. Uh-huh. Gyerekként, tanárként és szülőként is.
1: De 16 év után ez még tényleg tud ugyanolyan misszió lenni, mint annó? Hogy ez, hát, tehát, hogy nem esedik ez az évekkel, vagy mit történik?
2: Mint a jó bor.
1: Igen.
2: Aha, ez jó kérdés, így még sose fogalmaztam meg. Hát meg ugye mi is növünk vele.
1: Hát tehát ezért, mert picit... nem vagytok ugyanazok az emberek, mint nem, 16 nem. éve ezelőtt.
2: Igen, én pont nemrég fogalmaztam ezt meg, hogy most már kamaszkorba lépett, mert 16 éve van az alapítványunk.
1: Igen, igen.
2: Maga
1: igen.
2: Ez a program, ez pedig, hát ez 10 éves, 11. életévébe lép. Tehát most lép a tinédzser éveibe, és valóban én is érzem, hogy jobban lehet már elengedni néha a kezét. Ugyanakkor én meg nem csak szakmai vezető vagyok, hanem most már ügyvezető is. És a fundraisingbe például egyre többet kell beletegyek, és egyre másként érek, és ezért sokfajta hatás ér, tehát hogy így nem esedik, nő a nyugi család, mi úgy szoktuk hívni, mert mi, egy pici,
1: család,
2: mert mi egy pici alapítvány vagyunk, de nagyon sok szuper önkéntessel dolgozunk, ők szakmai önkéntesek, általában iskolapszichológusok, szociális segítők, tanárok, trénerek, és belőlük van egy 150 fős aktív mag. Őket koordináljuk, mozgatjuk, tehát mi kiképezzük őket, hogy ők sulinyugi gyerektrénerek legyenek, és akár a saját iskolájukban, akár más iskolákba elvigyék ezeket az élménydús foglalkozásokat a gyerekeknek.
1: Jó, hát ezek nemes feladatok egyébként.
2: És imádni való, igen.
1: De hogy mi az, ami megtart benneteket ennyi ideje?
2: Én azt szoktam mondani, hogy mi imádunk együtt működni. És ez igaz a mi szűk kis csap,

0: csapatunkra, arra pár főre, aki itt a csapatban van. Igaz azokra, akik velünk néha együtt dolgoznak, akiket behívunk, akikkel együtt vagyunk, és erre a hatalmas nagy 150 fős csapatra is, akiket meg koordinálunk, képzünk, utána tovább képzünk, szakmailag hónapról hónapra a nyugi témeken, szupervízióvel, esett megbeszélővel látjuk, áttartjuk őket. Uh-huh. És ez az együttműködés az, ami visz. És ez az együttműködés van akkor is, amikor vagy a gyerekek vagy a tanárokhoz, vagy a szülőkhöz megyünk tréninget tartani. Uh-huh. Mert ugye a tréningben benne van a módszertanában, hogy ez nyilván nem egy frontális dolog, hanem közösen alkottok valamit.
1: Igen.
0: Meg hát nyilván nem ugyanazt tartjuk évek óta, hanem van egy alapfoglalkozás, ez az, amit akár díjmentesen is igénybe lehet venni a várólistánkon keresztül, tehát lehet rá a Sulinyugi honlapon most is jelentkezni. De vannak annak ráépített része is, és az a célunk, hogy ezekből mindig fejlesztünk. Az a másik, amit szeretünk csinálni, hogy új dolgokat hozzá idomulni a világ kihívásaihoz. Azért gyerekkiégésről 15 éve még nagyon keveset beszéltünk.
1: Vagy szinte egyáltalán.
0: Vagy szinte egyáltalán. Igen, a tudományos, még már valami lehet, hogy volt, de ez az utóbbi pár évben alakult ki. Ugye, hogy csorog lefele a mi felnőtt életünkből a gyerekek felé. Tehát, hogy ezekre az új kihívásokra keressük mi is az új, modern, hatékony, evidenciákon alapuló válaszokat, amit át tudunk forgatni, hogy élménydús legyen. Uh-huh. Hát élménydús kell nem csak gyereknek, egyébként felnőttnek is.
1: De egyébként ahogy nyilvánvalóan most a természet törvénye diktálja, egy gyerekiégés totál más, mint egy felnőtt?
0: Egyébként nem.
1: Tehát, ja,
0: nem. Tehát, hogy nagyon sokban hasonlít. Mondjuk az is kérdés, hogy igen, első körben mit értünk kiégés alatt, akár a felnőtteknél, de a nagyon klasszik értelemben vett kiégés, azt három dologból áll össze, az egyik ez az érzelmi kimerülés, a másik az, amikor ilyen kritikus, cinikus vagyok, mi szoktuk ezt a depersonalizációt használni, amikor már én az énemmel nem tudok ott lenni a helyzetben, távolítom magam, és van egy ilyen csökkent teljesítő képesség érzése, hogy én már nem is vagyok jó, vagy a munkámban, vagy a tanulásban, vagy a bármiben, és hogy ez nagyon hasonlóan alakul a gyerekeknél is, meg a felnőtteknél is. Tehát ha a tünettan, úgymond az, ahogyan kinéz, az is hasonló, meg ugye kiégni csak akkor lehet, hogy előtte égtél.
1: Tehát ez milyen jó, igen, logikus.
0: Ugye? Logikus. De, tehát nem minden kiégés, tehát hogyha valaki fél vagy motiválatlan, akkor lehet, hogy nincs jó helyen, akár a munkájában, akár az iskolában.
1: Ki tudja ezt meg határozni? Tehát, hogy ezt, ha nem tudja maga az egyén, akkor egyébként félre diagnosztizálják magukat?
0: Igen, sokan. Meg most már túl sokszor is használjuk talán a kiégést is, illetve ez nem is olyan diagnózis, mint mondjuk a depresszió, szorongás, mert annak...
1: mindenki narcisztikus is.
0: Vagy mindenki narcisztikus, abszolút, ugye? És legalább a narcizmusnak is le vannak írva a DSM-ben, tehát ezekben a pszichológiai klasszifikációs módszertanokban, hogy akkor pontosan minek kell megfelelni. A kiégés ilyen

0: azért kijönni belőle se ilyen nagyon egyszerű.
1: Jó, hát a hízás is ilyen, hogy évek alatt rakódol.
0: Igen, évek, ugye ezek mind évek, vagy hónapok legalábbis, de inkább években érdemes gondolkozni, és ezért kijönni belőle, hát nem feltétlenül évek, de azért több hét,
1: akkor
0: hónap.
1: Akkor de se egy rapid dolog.
0: Nem. Nem, tehát, hogy ez nem olyan, hogy akkor már holnaptól könnyedebb és jobb, meg benne lehet az, hogy azért, ha van rá hajlamunk, akkor azért vissza tudunk csúszni. Mi a kiégést nem is úgy szoktuk tekinteni, hogy akkor ez most egy igen nem fekete-fehér dolog, hanem inkább a folyamatát.
1: De a kiégésbe tudunk vissza csúszni?
0: A kiégés folyamatába, akár a gyerekek is. Hogyha ezt nem csak úgy nézzük, hogy már kiégtem vagy sem, hanem úgy, hogy jó, hol tartok ebben a folyamatban, akkor ennek vannak különböző stációi. Uh-huh. Az elején ez a túlzott megfelelni akarás van, és önmagában ezzel nincs gond, se felnőttnél, se gyereknél. A gond akkor van, hogyha emellett a saját igényeit is háttérbe szorítja.
1: Igen, igen, igen.
0: Hogyha az van, hogy jó, akkor már nem fontos enni, inni, akkor már nem fontos a barátokkal lenni. Nekünk felnőtteknek, de ugye gyereknél is. Tehát amikor, és az lesz a normális, hogy mindenki szenvedne, az már egy következő etap. Az elsőnél van ez a túlzott aktivitás, a második szakaszban a konfliktusos szakasz, amikor magammal is konfliktusba kerülök. Aha. Már régen valami fontos volt. Most igen. Meg már, ugyan már jó, hát senkit sem érdekel, hogy most hogy szólok a másikhoz. Lényeg az, hogy bele legyen adva, meg legyen a projekt, attól függ.
1: De minden jelenség az.
0: Igen.
1: Az biztos. Lesz egy, van egy dátumunk.
0: Bizony. A szeptember 18-a, péntek, 17 órától a Recharge Night lesz, vagyis a feltöltő este, ez egy rendhagyó tanévnyitó szülőknek és tanároknak is, illetve korlátozott számban gyerekeket is fogadunk, akiket az animátoraink akkor velük tudnak lenni. Tehát, hogyha valaki nem tudja hova tenni a 6 és 12 év közötti akkor gyerekét, akkor elhozhatja, és ott közben ő is kap egy kis nyugit a nyugi sarokban pár mesével.
1: Elmondjuk, hogy hol?
0: Igen, ez a 11. kerületben lesz, az Építész utca 26-ban, az E26. Nagyon nagy szerencsénk van, mert megkaptuk adományként ezt a termet, igen. Nagyon, nagyon hálásak vagyunk érte, egy gyönyörű szép konferenciateremben leszünk egyébként, és ott lesz egy izgalmas, nagyon komplex programmal készültünk, mert szeretünk komplexül gondolkozni, mert kicsit hatunk a gondolatokra is, lesz egy panelbeszélgetés, ahol helye lesz a humornak, ott lesz majd Felméri Peti, aki egyrészt szülőként, másrészt, hogy hogyan oldja a humor, a teljesítmény okozta szorongást. Tibenszki Moni Liza, felnőtt kócs, a felelős szülők iskolájának vezetője lesz ott ebben a szakértői szerepében, de ott lesz Rab Árpád is, aki pedig ugye jövőkutatóként gondolkozik velünk, hogy jó, merre visz minket ez az élet manapság, hogy hova. A sodrás, ahogy mondod, sőt lesz egy gimnazista önkéntesünk is, a Sulinyugi fiatal nagykövete Siklós Timi, aki meg abba láttad bele, hogy jó, akkor milyen ez belülről, a gyerekek szemszögéből, és ezután a panel beszélgetés után még lesz egy kis mozgásos workshop is, ott pedig Recsó Zoli táncművész fog minket kicsit elvarázsolni és megmutatni, hogy hogyan tudjuk a mozgással levezetni, megélni ezt a tüzet, hogy hogyan tudjuk megtartani.
1: Le lehet.
0: Igen. Egyrészt le lehet, másrészt meg arra keressük itt a választ mindegyik programelemmel, és lesznek még ilyen színes, szagos kis asztalkák, ahol stresszkezelő üzenetek, égés, megelőzés.
1: Izgalmasan hangzik az egész.
0: Hát úgy szeretünk izgalmas lenni és közben adni, tehát hogy élmény legyen a pszichoedukáció, amikor felszedsz magadra ilyen újfajta szokásokat vagy tényeket.
1: Mennyi embere számítotok?
0: Ez egy 100 fős terem, szóval, hogy lehet még érkezni, még vannak helyek, szóval lehet rá jelentkezni, és egyben, aki eljön, támogat is minket, támogatja azt, hogy elvigyük ezeket a nyugi üzeneteket az iskolákba a gyerekekhez. Támogatói jegyen lehet jönni. Így van, a belépő jegy, az gyakorlatilag egy ilyen támogatás már, és lesz tombola is, mert hát ugye, hát egy jó es tombola hát nélkül.
1: Solinyugi.hu?
0: Így van. Solinyugi.hu, és ott a Richard Knight-ról fent lesz a híreink között.
1: Információt
0: van.
1: Megtalálnak. Hogyan, tehát ez a, tudom, hogy lovagolok a 16 évet, én is bocsánat, de tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy a fejlődés történetének ennek, hogy melyik időszak volt a, hát melyik időszakot szerettétek igazán, és hogy mikor voltak befogadóbbak az emberek, meg hol tart

0: tartunk most egyáltalán 2026 szeptemberében?
1: Hát a fejlődés történetünknél azért ezt ki kell emeljem, hogy ez egy anyabarát munkahelyként jött létre. Itt mindannyian önkéntesként kezdjük, mi is úgy kezdtük. Tehát, hogy az elején ez nem volt egy valós munkahelyön értelemben, hogy nem tudtunk termelni, tehát megélni belőle, hanem itt a konyhában két fejés között, meg szoptatás között jött létre például a kérdőív, ami utána a kiégés megelőző modellt adta, és az én doktori témám lett. Ott
0: de hogy tehát, hogy elkezdtétek? Ketten, hárman?
1: Így van. Egyébként pont hárman vagyunk ilyen tőzsgyökeres tagok,
0: és
1: úgy kezdtük
0: most
1: el. És akkor most a kis szűk alapítványi csapatban hatan vagyunk. Egy nagyobb csapat az egy ilyen 13 tag, aki közösen, igen, meg aki közösen, mert az még talán fontos, hogy van nekünk egy partner cégünk, az pedig a Nyugi Zóna.
0: Ja, igen.
1: És ő az, aki segít nekünk ebben a misszióban gyakorlatilag, és van a csapattagok között is olyan, aki mind a kettőben benne van, hogy ugyanez for profitban is csináljuk, és akkor ez segíti nekünk egy kicsit ez az üzleti modellünk, a fennmaradást. De ez bőven nem elégíti ki már az igényeket, szóval ez az állandó pályázgatás, fundraising az, amiben mindannyiunknak kell fejlődni, a civil világban nem olyan egyszerű manapság.
0: Hát és ezt meg is kell tanulni.
1: Igen, mert ez egy másik
0: egyszerű
1: szakma.
0: Ezt most a hallgatóknak mondom, hogy ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de egyébként nem az.
1: Nem.
0: Egy pályázat. Pályázást. Na,
1: se minden. A pályázás, se az
0: se.
1: A... Igen,
0: egyik
1: igen,
0: se.
1: Igen. De hogy így alakultunk, és a befogadó képesség az azért azt tapasztalom, hogy az valahogy mindig volt. Jelenleg is van a várólistánk, amit említettem, hogy lehet jelentkezni, hogy ott most is van olyan 35-40 igen, osztály, szóval arra szoktunk gyűjteni, hogy legyen, hogy ki tudjuk képezni a szakembereket, hogy minél több helyre tudjunk menni, és le tudjuk fedni ezeket az igényeket. Szóval én azt érzékelem, hogy van nyitottság az iskolák részéről. Nyilván nem mondom, hogy mindegyik nyitott, mert
0: de
1: volt már olyan...
0: most, mint régen?
1: Erre nem tudnék egyértelműen választ adni, mert régen is volt olyan, hogy pont volt egy pályázat, amiben pont egyfajta profilú iskola beillett, és akkor azt kellett keresgélni, és pont ők azt mondták, hogy annyira le vannak terhelve, hogy köszönik szépen, nem kérnek több segítséget. Ilyen is volt pár éve is, és biztos most is lenne, hogy most sajnos semmilyen pályázatom nincs, amihez ezt tudnám használni, miközben meg kopogtatnak, hogy mi nagyon szeretnénk, ha jönnél, de semmi forrásunk nincs. És ebből több van, ebből jóval több van. Egyébként, tehát, hogy ilyen megkeresés nagyon sokszor érkezik hozzánk, hogy próbálunk akár közösen az iskolákkal gondolkozni, hogy hogyan tudunk erre forrást teremteni. Én egy dolgot emelnék ki, hogy talán a túlzott terhelés az, amiből több lett. Amit nem gondoltam volna ezelőtt 5-10 évvel, ugye ebből lehet
0: hogy
1: több.
0: Lehet még rosszabb.
1: Igen, de lett.
0: Mindig van lejjebb.
1: Mindig van lejjebb, igen, ez tényleg van. Viszont közben meg lehet látni varázslatos megoldásokat, mint tanárok, mint iskolavezetők részéről, még ebben a nagyon nehezített pályán is.
0: Szóval ti egyet tudtok tenni, hogy viszitek a jó hírt.
1: Így van.
0: Mindenfelé, és próbáltok edukálni, amennyire lehet.
1: Igen.
0: De nem lehet, tehát azt én sem ezen gondolkodtam, amíg vártalak, hogy nem lehet erről elég szer meg eleget beszélni.
1: Meg nem elég beszélni, hanem benne legyen a gondolatainkban, hogy csináljuk rutinszerűen. Néha nem szeretjük a rutint, mert az olyan uncsi. De hogy igazából ez lenne a lényeg, hogy mondjuk egy most a legegyszerűbb dolog, egy hasi légzés.
0: Igen.
1: Hogy ez beépüljön.
0: Igen,
1: mert
0: igen,
1: a legtöbben tudjuk, hogy van. De ha most megkérdezzük a hallgatókat is, hogy és mikor használtad utoljára, amikor
0: semmikor.
1: Majd szétdurrant a fejed.
0: Igen.
1: Tehát, hogy átváltani és ezeket meglépni, hogy jó, akkor hogyan iktatom be? Általában tudjuk, mit kéne csinálni.
0: De na, várjál, most akkor szabad ne feled. Nem feltétlenül a suli nyugihoz kapcsolódik, de akkor hogy van? Tehát a hasi légzés, a fejfájást el lehet mulasztani vele?
1: Nem feltétlenül, mert attól függ, milyen fejfájást, azt azért nem mondanám. Arra gondoltam, hogy amikor majd szétrobb, úgy értem, hogy szétrobban a fejünk, hogy idegesek vagyunk. Erre gondoltam, de félreérthető volt,
0: jó,
1: bocsánat, hogy elkérdeztél.
0: Okay,
1: tehát
0: okay,
1: amikor ilyen nagyon dühösek, pánikszerű állapotban vagyunk, és azt érezzük, hogy és közben...
0: Azért kell a mély légzés, hogy megnyugodjunk.
1: Igen,
0: jó,
1: tehát,
0: okay,
1: hogy igen, erre gondoltam, hogy az idegrendszerileg egy 3-5-ször hosszan szájpréssel kifújt levegő tutira fog nekünk segíteni, egy kicsit lemenjen, és tudjunk gondolkozni, hogy oxigénhez jusson az agyunk, és ezt ritkán tesszük meg, ezt a nagyon egyszerű dolgot, de így vagyunk még valószínűleg sok dologgal.
0: Mert ez tudatosság, dologgal. És ez melóval jár.
1: Tudatosság, meló, meg itt jön be az, hogy szokás. És amikor mi ezt közösen kipróbáljuk a gyerekekkel, vagy a felnőttekkel, vagy átadjuk ezt a pedagógusoknak, mert a pedagógusok számára is vannak akkreditált képzéseink, akkor valahogy ez tud jobban beépülni, és erre felevezetjük mindig, hogy jó, akkor mit fogsz te csinálni a napodban? Hogy átalakítsuk ezt a még a önmagában a tudás, vagy a tudatosság sem elég. Hogyan lesz ebből viselkedés? Aha. Ráadásul fenntartható viselkedés. Mert amikor már elkezdett csinálni, akkor itt, és akkor itt a változásról van szó, hogy valamit beiktassunk, ahhoz kell egy jó pár hónap, sokszor azt mondják, egy fél év, hogy leülepedjen. És
0: ezek a legnehezebbek, nem?
1: És ezek, igen. És akkor ez kell muníció. És ez, amikor ott vagyunk, amikor emlékeztetjük rájuk őket, akkor ez az, ami jobban be tud épülni.
0: De láttál, vagy éltél meg nagy sorsfordulókat?
1: Sokszor élünk meg, mondok egy pár ilyen példát, hogy hogy néz ez ki például a gyerekeknél. Az egyik gyerekfoglalkozás után például a 7.-8. hát ők nem arról híresek, hogy a kiskamaszok, hogy úgy jeleznék, hogy mi tetszik nekik. És ott az órán például a hasi légzés kapcsán azért nem volt olyan nagyon szuper. Megcsinálták, mondták, meg visszajelzés volt, de olyan kis diszkrétem. És pont úgy alakult, hogy a szünetben én is el kellett menjek a mosdóba, és ilyenkor sokszor a gyerekmosdót használom, főleg egy ismeretlen suliba, örülök, hogy megtalálom. És arra mentem be, hogy a lányok ott gyakorolták, hogy akkor ezt hogy is kell csinálni.
0: De jó.
1: Tehát nem mindig látványos ez a gyerekeknél, hogy valamit mondunk nekik, de a szülőként is. De ott marad. És van olyan, amikor halljuk, hogy valaki már rögtön beépítette, hogy a stressz, hogy lehet szupererő és a barátod, mondjuk egy kosármeccsen. És hogy amikor itt van, hogy oké, és akkor itt használtam, és utána a szülő visszaírta, hogy az a rövid kis párperces imaginációs technika segített ebben.
0: Igen. Réka, megvan a mondás, hogy jó társaságban repül az idő. Sajnos a végén vagyunk, de akkor még egyszer sulinyugi.hu, és akkor minden létező egyébként közösségi platformon is elérnek benneteket.
1: Így van. Facebookon, jó, Instagramon.
0: És 18-a?
1: Szeptember 18, 17 óra Recharge Night.
0: 11. vagy 21.
1: 11. kerületben.
0: Akkor jól mondtam.
1: Így van.
0: Oké, ott találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltál. Dr. Szigeti Rékával beszélgettem, kedves hallgatóink. Sok csillogó szempárt nektek, akkor tiétek is csillogni fog.
1: Köszönjük
0: Rékától
1: szépen.
0: Most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elköszönés elég még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: egy másik.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Veike Jemesének és dr. Szigeti Rékának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Eszmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: 10 fa-ástoppot rendelt el a kormány, és megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák-téri irodakomplexum beruházás miatt. Megrendezik a Független Hangok ünnepét a Magyar Zeneházában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára. A 2026. január 1-i árakon jelentette be a miniszterelnök több más intézkedéssel együtt. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról is döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, létrehoznak egy új környezetvédelmi hatóságot, mely a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák-téri irodakomplexum beruházása miatt. Erről döntött a kerület képviselőtestülete. Az önkormányzat szerint a beruházó megszegte a kerülettel kötött szerződést, mert az ingatlanokat csak Zugló hozzájárulásával értékesíthetné. A Bayer Construct vitatja ezt, és úgy látja, szabályosan járt el. A kerület 2,9 milliárd forintos kompenzációhoz is ragaszkodik. A 7 irodaházat korábban az állam vásárolta volna meg nettó közel 255 milliárd forintért. A kormány azonban augusztusban bejelentette, hogy eláll az üzlettől, és visszaköveteli a már kifizetett összeget. A Bayer Construct és projekt cége augusztus végén csődeljárást kezdeményezett maga ellen. Újabb munkafázissal folytatódik mától az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Tél utca Pozsonyi utca csomópont környezetében változik a forgalmi rend. Az István út több szakaszán elkészültek a belső sávok, és már használható az Angyalföld kocsiszín és a Shell benzinkút között kialakított új gyalogos átkelőhely is. Péntektől a csomópontban szigeteket alakítanak át, tilos lesz a balra kanyarodás, sávszűkítések és 30 km/h korlátozás lép életbe. Új vezető irányítja a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betölt. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Délpesti Centrum Kórházból. Szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. Több mint 60 független zenei kiadó mutatkozik be szeptember 12-én a Magyar Zeneházában, a 10. Független Hangok ünnepén. A látogatókat több száz új, limitált és gyűjtői kiadvány, koncertek, DJ-szettek és szakmai beszélgetések várják. A délelőtt 10-től délután 5-ig tartó rendezvény ingyenes. A közönség élőben követheti végig a lemezvágás folyamatát, részt vehet zenei kvízen, valamint a hip-hop és a fotográfia kapcsolatáról is hallhat előadást. Az eseményen 5 kategóriában átadják a független zenei szintér szereplőinek és kiadványainak járó díjakat. Nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék viszont nem valószínű. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra,

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizált egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen dal mellett a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási rendszert a kormány. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél. Hétvégén ismét megrendezik az országos retrovéradást. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a konceszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél tegnap délután. A baleset Győr-Minfőcsanak határában történt. Hogy a siklóernyő 50 éves pilótája hibázott-e, azt egyelőre nem tudni, számolt be róla a naphire.hu. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett hozzáhívni. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a férfi súlyos hasi, medence és végtagsérüléseket szenvedett. Szükség volt a tűzoltók aktív együttműködésére is a mentés során. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg a retrovéradást. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retrózene, sör, virsli menü és ajándékok veszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retró szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 1921, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig. Napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
2: A retrovéradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Díszdoktorává avatta a Zeneakadémia Schiff Andrást, aki 16 év után ismét Magyarországon koncertezik. A világhírű zongoraművész ma este is hangversenyt ad az intézményben saját Bösendorfer zongoráján. A tegnapi és a mai est bevételét is a Rácz-Aladár Roma Művészeti Szakkollégium létrehozására ajánlotta fel. A műsor meglepetés, a programot nem közlik előzetesen. Schiff András 1979-ben hagyta el Magyarországot, azóta jellemzően Londonban, Salzburgban és Firenzében élt. 2014-ben II. Erzsébet lovaggá ütötte, azóta jogosult a Sir előnév használatára. 70 éves korában elhunyt Cassandra Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő. A művész kedreggel a Mississippi állambeli Jacksonban, otthonában halt meg, családja és közeli barátai körében. Jellegzetes mély althangja a modern jazz egyik meghatározó előadójává tette. Munkásságával kitágította a műfaj hagyományos határait. Ma is mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, csak kevés fátyol vagy gomoly felhő lehet az égen. A fővárosban megélénkül a nyugatias szél. Délután 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén napos felhős idő lesz, szombaton egy hideg front is jön, így erős szél várható, de így is 27-28 fokot mérhetünk. Lehűlés csak a jövő hét közepére ígérnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te hozzád.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tűzifaástoppot rendelt el a kormány, és megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák-téri irodakomplexum beruházás miatt. Megrendezik a Független Hangok ünnepét a Magyar Zeneházában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára. A 2026. január 1-i árakon jelentette be a miniszterelnök több más intézkedéssel együtt. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról is döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, létrehoznak egy új környezetvédelmi hatóságot, mely a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Pert indít a zuglói önkormányzat a bosnyák-téri irodakomplexum beruházása miatt. Erről döntött a kerület képviselőtestülete. Az önkormányzat szerint a beruházó megszegte a kerülettel kötött szerződést, mert az ingatlanokat csak Zugló hozzájárulásával értékesíthetné. A Bayer Construct vitatja ezt, és úgy látja, szabályosan járt el. A kerület 2,9 milliárd forintos kompenzációhoz is ragaszkodik. A 7 irodaházat korábban az állam vásárolta volna meg nettó közel 255 milliárd forintért. A kormány azonban augusztusban bejelentette, hogy eláll az üzlettől, és visszaköveteli a már kifizetett összeget. A Bayer Construct és projekt cége augusztus végén csődeljárást kezdeményezett maga ellen. Újabb munkafázissal folytatódik mától az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Tér utca, Pozsonyi utca csomópont környezetében változik a forgalmi rend. Az István út több szakaszán elkészültek a belső sávok, és már használható az Angyalföld kocsiszín és a Shell benzinkút között kialakított új gyalogos átkelőhely is. Péntektől a csomópontban szigeteket alakítanak át, tilos lesz a balra kanyarodás, sávszűkítések és 30 km/h korlátozás lép életbe. Új vezető irányítja a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betölt. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Dél-Pesti Centrum Kórházból. Szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. Több mint 60 független zenei kiadó mutatkozik be szeptember 12-én a Magyar Zeneházában, a 10. független hangok ünnepén. A látogatókat több száz új, limitált és gyűjtői kiadvány, koncertek, DJ-szettek és szakmai beszélgetések várják. A délelőtt 10-től délután 5-ig tartó rendezvény ingyenes. A közönség élőben követheti végig a lemezvágás folyamatát, részt vehet zenei kvízen, valamint a hip-hop és a fotográfia kapcsolatáról is hallhat előadást. Az eseményen 5 kategóriában átadják a független zenei szintér szereplőinek és kiadványainak járó díjakat. Nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék viszont nem valószínű. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetése valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel körzet kulturális aktualitásait. És pontosan tudják, hogy olyan alkotókat látok vendégül estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy ide képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és Pécsi Cecília nagyon is hatással tud lenni a kulturális életünkre, a gyomrunkon keresztül, a hasunkon keresztül, az ízlelő bimbókon is keresztül,
2: hát,
1: meg a bye-bye, jó-jó.
2: Igen.
1: Ez egy küldetés,
2: ez
1: ugye?
2: Egy küldetés.
1: Na, ennek vagy te az alapítója, és örülök neked, most találkozunk először az életben is, meg az éterben is, és milyen jó, hogy ez egyszerre megtörténik. És hadd mondjam már rögtön így az elején, és tiéd lesz a szó nem sokára, csak ennyit el kell mondanom a hallgatóknak, hogy velem még az életben nem történt ilyen itt ebben a műsorban, pedig már lassan 5 éve itt ülök ebben az esti beszélgetésekben, hogy valaki olyannyira készült a beszélgetésre, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem egy tortát hoztál magaddal, de ez nem egy torta, ugye? Csak olyannak néz ki.
2: Hát igen, hogyha...
1: Mit kaptam?
2: Egy vegán rikottás diós cukkini rózsát.
1: Ez egy ilyen egytál érte?
2: Lehet egy tál ételnek
1: tehát
2: is.
1: Tehát vacsorára, enném. Ebédre és bármire
2: igen,
1: megehetném?
2: Hát a vacsoráról majd később beszélünk.
1: Na jó, oké. De ezt szabad enni.
2: Én annak a híve vagyok, most így gyorsan a közepébe vágok, hogy eredetileg első végzettségem az színházi táncos, tehát a balettintézetbe jártam 10 éves koromtól. De hát ez nem csak ennyi, hanem az annak van egy mögöttes életútja, ami a balerinákat sújtja, hogy folyamatosan ugye súlykontroll van. Na most mi a legédesebb? Hát az, ami tiltott. Tehát egy balettos, legtöbb balettos, én biztosan imád enni, imád finomakat enni, imád sokat enni, és ezért egy állandó jojó effektusban van, mert fogyókúra, visszahízás, fogyókúra, visszahízás. Uh-huh. Tehát ez egy, én nincs olyan fogyókúra szerintem, amit én nem próbáltam ki. Szégyen, nem szégyen, de a tiltott gyógyszerektől kezdve a hánytatásra minden.
1: Egyszer képzeld, de én is elmentem, akkor abban a szerkesztőségben, ahol dolgoztam, minden kollégám szedett valami olyan fogyasztó gyógyszert, amit aztán nem is árultak itt, vagy be volt tiltva Magyarországon. Néplégetbe kellett menni ilyen dílerekhez, tehát életemben nem volt. Akkor egyszer sorba álltam ott, hát mondom, én mit csinálok itt? Mit keresek itt? És olyan rosszul voltam tőle aztán, hogy
2: Nem voltam rosszul tőle, és igazából majdnem minden fogyókúrától én le is tudtam fogyni, mert én nem
1: abban... Tehát egy vékony hölgy, egy filigrán hölgy ült velem szemben.
2: Igen, most azt látod, ami egyébként a 7 évvel ezelőtt életmódváltásomnak a végleges állapota, mert hogy tulajdonképpen, ahogy mondtam, állandóan fogyókúráztam, visszahíztam, de a táncos berögzülések miatt én igazából nem engedtem el annyira elszaladni a lovakat. Tehát egy ilyen 15 kilóval játszottam, ami ugye a táncos mércéhez képest plusz 15 volt. Tehát nem a normál átlag emberhez képest, hanem a táncos mércéhez. De nem bírtam megállni. Tehát amikor lefogytam, én nekem már lista volt. Vagy a fejembe, vagy le is volt írva.
1: De milyen lista?
2: Hogy mit fogok majd enni, ha majd én is vékony leszek újra. És akkor aztán erezd el a hajamat. Tehát a feltépem, a hűtőt, a minden.
1: Ebből jött a jó.
2: Persze.
1: Értem.
2: Tehát olyan körülbelül 1-2 hét után visszajött minden. Tehát többségében
1: De
2: én nem...
1: De 2 hét után visszajönnek a kilók?
2: Azok a kilók visszajönnek, ami mondjuk egy fogyókúra után leadtál, mert a szervezeted regenerálni, vissza akarja kapni, visszaszerezni ezeket a tartalékait. Uh-huh. És igazából, amikor ha valaki eléri a maxot, akkor ezt nem tudom, hogy észrevette, de én magamon abszolút észrevettem, hogy volt egy max súly, ami után mindig akármennyit ettem, annyi maradtam. de ez évek alatt ez a felső határ. Hát, hogy már
1: olyan régóta vagyok kövér, hogy fogalmam
2: nincs. Húszik fölfele.
1: Hogy tehát, hogy van ez, már nem emlékszem erre.
2: Régen de nem is az van, hogy évek keresztül, tehát méred magad, és mindig több vagy.
1: De
2: mindig több
1: persze,
2: vagy.
1: Jó, én már rá sem merek állni a mérlegre.
2: Hát igen, az már egy másik.
1: Mondom.
2: Az már jó, egy másik.
1: Hadd mondjam el, még gyorsan hallgatok. Egyébként mi a te titulusod? Mert oké, hogy...
2: Táplálkozási tanácsadó a végzettségem. Egyébként még a Matén a zöldség és gyümölcs feldolgozó szakot is elvégeztem.
1: Ezt mondtam volna, igen, láttam, utána olvastam természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy azért vagyok meglepve, mert ugye ez egy kulturális műsor, és mindig a reggeli műsorvezető társaimat irigyeltem, a Petrát, illetve a Zolit, hogy milyen jókat tesznek reggelente, amikor bejön hozzájuk valaki, és ott süt, főz. Akár a Mautner Zsófiék egyébként. Valahogy én kimaradtam ezekkel az esti műsorokkal ebből, de most végre itt van előttem a csodak. Úgyhogy én most majd olyat fogok tenni, amíg hallgatlak, hogy meg is kóstolom.
2: Nagyon
1: ha már hoztad,
2: neki.
1: Hogy tényleg tudjam, hogy mit kaptam. De azt mondjuk el, hogy veled azért lehet, nagyon szép számaid vannak a közösségi felületeken, igen, követők szempontjában, meg a videóid itt is nagyon sokan nézik. És azért is örülök, hogy itt vagy, mert ez közösségépítés a javából. Uh-huh. De nem csak az online közösségekben és az online felületeken gyűjtöd az azonos gondolkodású embereket, hanem veled találkozni is lehet.
2: Igen.
1: Most is lesz workshop?
2: Most is lesz, szeptember 12-én.
1: Ez 9-től... Olyan sokára.
2: Igen. 9-től 12-ig egy 3 órás workshop keretén belül. Igazából itt a reggeli alapélelmiszereknek mutatom meg a kiváltott dolgait, például megtanuljuk mondjuk a kenyeret, mivel váltjuk ki, ami egészséges,
1: ja,
2: mivel
1: értem.
2: A tejet,
1: ja,
2: mivel
1: hát ez a leghasznosabb,
2: ki.
1: Ami létezik.
2: Igen, tehát ez egyébként ennek van a legnagyobb sikere. Az összeset szeretik, meg összeset
1: élvezik. Azt
2: érvezik,
1: lehet most mondani, mivel váltjuk ki a kenyeret? Mert nekem mindig ez volt a legnagyobb kérdésem.
2: Én vöröslencséből, most már nem csak vöröslencséből csinálom hát én úgy hívom, hogy vöröslencsés buci.
1: Igen.
2: Ami tulajdonképpen egy magas fehérje tartalmú pékáru, mondjuk
1: igen,
2: így.
1: Okay.
2: Viszont rozsdús. Tehát nem az van, hogy én nem használok fehér lisztet, és nem használok gyorsan felszívódó szénhidrátokat, uh-huh. Amitől gyorsan kiugrik a vércukorszinted. Mert akkor az egy ördögi kört hoz magával, amikor kiugrik a vércukorszinted, egyébként a vércukor nem csak a cukorbetegeknek fontos, hanem az egészséges élethez az alacsony tartott vércukorszint alapköve. Tehát az, hogyha egy gyorsan felszívódó szénhidrátot eszünk, ugyanannyi kalória mondjuk egy lassan felszívódott szénhidrátos étel, két hasonló étel. Az egyiktől, a gyorsan felszívódottól kiugrik a vércukrod, de ha te ülsz itt a rádiumban, igen, akkor te csak egy nagyon kicsi részét tudod elhasználni. A többségét el kell raktározni a szervezetnek. A szervezet csak zsírként tud raktározni energiát. Abból zsírt csinál. Rögtön leesik a vércukorszinted. És amikor leesett a vércukorszinted, akkor a szervezeted egy ilyen vészhelyzetet érzékel, és üzeni az agyadnak, hogy azonnal olyat, amitől gyorsan meg tudjuk emelni a vércukrot. Uh-huh. Tehát mitől emelkedik? A gyors felszívódásokat.
1: Világos, világos.
2: És egy ördögi körbe kerülsz bele, mert attól megint hamar le fog esni, megint éhes leszel, megint olyat kívánsz, viszont ugyanaz a kalóriaértékű lassan felszívódó szénhidrátum, mondjuk sok benne a rost, mert mindig a rostok azok a zsírok és a cukroknak a felszívódását lassítják, uh-huh. Szépen adagonként, óránként, érted, adagolja be neked kicsi mennyiségben azt a energiát a véredbe, vércukorszinten, amit ő felszív, mert ugye a rostok akadályozzák a felszívódását, és ezáltal lehet, hogy nem is lesz többleted, amit zsírként pakolsz el, és a másik meg az, hogy sok óra múlva is neked még jön igen, energia, még igen, jön, és nem jön rád az éhség. Teljesen más éhségérzet jön az egyiktől, mint a másiktól. A gyors felszívódásútól jön az, hogy most ide nekem azonnal mindent, meg föltépem a hűtőt és bezabálok.
1: Értem.
2: A másiktól meg egy ilyen olyan gyenge vagyok.
1: Na, tehát most akkor soha ilyet életemben nem csináltam, ezt még egy vallomás a hallgatóknak, hogy én interjú közben ettem volna, de itt kénytelen voltam megkóstolni, hogy tudjam mondani, hogy nagyon fogalmam is mit ettem, még mindig, tudom, hogy elmondtad már kétszer, de nagyon finom. Tehát ha én ezt most az egészet megenném, akkor nem lenne semmi baj a vércukromnak.
2: Nagyon sok benne a rost, ugye a cukkini miatt. Az alja ugye vörös lencséből van, meg csicseri borsólízből, tehát ott is egy magas fehérje tartalmú és rost tartalmú alapot kapsz, ami ugye szintén gátolja a felszívódást. A tofu is magas fehérje tartalmú, tehát ez egy laktató, rostdús étel, amit ha megeszel, akkor sok óra múlva is azt érzékeled,
1: hogy jól vagyok lakva,
2: hogy itt két különböző dolog van. Az egyik, amikor az emberek azt hiszik, hogy az éhség az az, amikor kívánom az ételt. Nem.
1: Nem az?
2: Az éhség az az, amikor érzed, hogy fáj a gyomrod.
1: Aha.
2: Tehát igazából...
1: Tudod, itt tényleg itt a fejben jó... kell rendet tenni?
2: Igen. És aha. Ez egyébként, ez meg a beleinknél kezdődik.
1: Aha, oké, tudod, oké.
2: Tehát az, hogy valaki kívánja az ételt, az a bélből indul, és azért indul a bélből, mert túl sok finomított ételt eszik, túl sok ultrafeldolgozott ételt, túl sok gyors felszívódású szénhidrátot, és azok a rossz baktériumok, amik ezt megeszik, azok elszaporogtak. Én azzal szoktam kezdeni, hogy na akkor ezt csökkentsük le, és növeljük a zöldség és a gyümölcs diverzitását is, színességét is, meg a mennyiségét is. A zöldség és a rostok fölgyorsítják az anyagcserédet, és én mindig mondom, hogy ne egyél keveset, mert ha keveset eszel, akkor elkezd raktározni a szervezeted. Megvonás van, minden
1: földről. Tehát ezekből ehetünk sokat.
2: Igen, én nagyon sokat eszem. Az én oldalamon állandóan azt posztolják, hogy ne csináld, hogy ezt mind megeszed. Én nagyon sokat teszem.
1: Na, jó, de azt mondd meg, hogy azért egy ilyet, ez mennyi idő volt ezt elkészíteni?
2: Ez nagyon gyors.
1: Majd látják, nézzék meg a közösségi oldalt a fotóért.
2: Ez nagyon gyorsan elkészíthető étel, tehát tényleg maga az
1: de mennyi alap, minden kell ehhez?
2: Tehát az alapot, a lepint egy serpenyőbe elkészítem. A rikottát a három összetevőből pillanatok alatt kikeverem, az rámegy az alapra, és utána legyalulom a cukkiniket, és fölhelyezem ilyen rózsaformába. Mm. És berakom a sütőbe.
1: Mi ez neked már életforma is?
2: Abszolút, abszolút életforma. Az a vicces, hogy én nem hiszek a fogyógúrákba, annak ellenére, hogy én a fogyással foglalkozom. És én régen mindig azt mondtam, hogy én inkább fogyókúrázom, mert csak rövid ideig kell lemondanom valamiről, és én nem vagyok hajlandó egy életen át lemondani finom ételekről.
1: Én is mindenkinek azt kiabálom, aki le akar fogyasztani, hogy nem, veheted el a játékszeremet.
2: De nem is kell elvenni, mert igazából gondolj bele, hogyha és ezért buknak el a legtöbben, akik életmódváltást akarnak, mert már az elején úgy érzik, hogy ez valami borzalom lesz, nekem megvonnak tőlem finom dolgokat, élményeket, élvezeti élményeket vonnak meg tőlem, és nekem így kéne élnem az egész életemet. Tehát már egy rossz felhangja van az egésznek. Én igazából azt szeretném megmutatni, hogy nem kell soha fogyókúráznod, szép lassan vigyük át azt, hogy másfajta ételeket, másfajta struktúrába egyél, értsd meg a tested működését, és igazából nagyon tilos nincs, de a cukor. És ami a cukor, ami...
1: Na, azt mivel váltott ki? Millió dologgal?
2: Igazából a méz az gyorsan felszívódó szénhidrát, de hogyha kis mennyiségben lesz, viszont egészséges, tehát azért nagyon sok egészséges dolog van benne, kis mennyiségben lehet enni. Én sokszor azért használok édesítőt is, mondjuk egy süteménynél. Úrognak az eritritre, mert cukoralkohol és a májat terheli. A kutatások azt mutatják egyébként, hogy ez nagy mennyiségű fogyasztásnál. Van olyan kutatás, ahol azt hozták ki, hogy sztrókot kaptak az emberek az eritrittől. Na most ennek a kutatásnak az volt az alapja, hogy sztrókos embereknél nézték meg, hogy mennyi eritritet ettek. Na most igen, az más, és ezt nagyon sokan nem tudják, és ezért azt mondják, hogy hú, hát szóval rossz híre van, viszont azért a többi édesítőszer, a stevia még egyébként egy olyan, ami ugye egy természetes, én a stevia eritrit keverékét szeretem használni, ami egy négyszeres erősségű, édesítő erejű édesítő. Igen. Tehát a mézzel, tehát ezzel játszunk. De egyébként a többségében zöldség, gyümölcs, és hogy nagyon finomak legyenek az ételek, mert fontos, hogy élvezd az ételt. Ja, okay, ez nagyon okay. fontos.
1: Nagy sorsfordulókat látsz? Minek nevezzük a hozzád fordulókat? Kliensek, követők, szimpatizánsok?
2: Én klienseknek hívom
1: őket. Tehát a klienseid között van sok, vagy nagy sorsforduló?
2: Van egy olyan, akiről, előről kezdem. Sokan egyébként, akik hozzám fordulnak, hogy segítsek nekik lefogyni, az én örömömre azt mondják, mondjuk 2 hónap után, hogy úgy érzem, hogy ez most már egyedül is menni fog. És nekem ez nagy öröm. Mert én nem foghatom végig
1: tehát
2: az egész
1: életet. Nem tartod ott őket.
2: Nem. Tudnélik, nekem az a célom, hogy átadjam neki a gondolkozásmódot arról, hogy hogyan gondolkodjon ezekről az új alapanyagokról, ötletet adjak, sarkalom arra, hogy próbáld ki, mert amíg velem vagy, addig tudsz kérdezni, addig hibázzál, ne utána hibázzál, amikor már nincs kész, forduljál, mert akkor el fog bukni az egész. Próbáld ki, és amikor egyszerűen kialakul a rutinja, akkor ő maga érzi azt, hogy ez most már menni fog egyedül. És ez a sikere. Mert igazából nekem az a lényeg, hogy ő sikeresen megtartsa azt a súlyt, és egyedül is tovább tudja csinálni, mert ugye ez nem egy gyors fogyás, bár egyébként van, aki 1 hónap alatt ilyen 4-5 kilókat lefogy, tehát nem effektív, nagyon lassú, ez személye válogatja.
1: De
2: nem kell sietni, hanem megadnod magadnak az időt, és közben jól legyél, és jót egyél.
1: Na, oké. Hol lesz a workshop?
2: A Gastroinfúzió stúdióban, a Bajza utca 55-ben van a helyszín.
1: Ez zseniális egyébként. Mennyi mindent fogsz kiváltatni velük? Vagy ezek opciók, és majd ők kiválasztják, hogy mit akarnak?
2: Nem, igazából itt ugye receptekkel jövök, amiket át is adok nekik, tehát egyszer van a tej, azt kesú tejjel, a vörös lencsés buci, a lepény, ugye, ami ennek is az alapja, ezekkel ugye tudja a reggeliét, akkor körözöttet csinálunk, kölesből, humuszt,
1: ezeket mind meg lehet otthon csinálni?
2: Paradicsomkrémet, igen.
1: Azt tudod, hogy a kesutejet, ezt életemben most hallom először,
2: igen,
1: hogy ilyen létezik.
2: Igen. Pedig ez a világ legegyszerűbb teje, tehát amit otthon el tudsz készíteni.
1: De hogy?
2: Mert hogy nem kell hozzá semmilyen szűrés.
1: Aha.
2: Tehát a legtöbb növényi tejnél a végén le kell szűrnöd. Itt feloldódik a végén. Tehát, hogy teljesen jó. És egyszerű, nagyon egyszerű, és nagyon finom. Még a férjem azt is szokta mondani, mint hogy egy kicsit lenne benne az állatias íz.
1: Aha.
2: Szóval, mint az igazi tejnél, úgyhogy...
1: Lehet helyettesíteni az
2: Lehet.
1: Szuper. Szereted ezt a mostani életedet, meg ezt a pozíciót, szerepet, nem tudom, hivatást, inkább így kérdezem.
2: Én mindig is szerettem segíteni embereken, tehát egész kiskoromban a balett ellenére is én orvos szerettem volna lenni, és mindig érdekelt, nagyon szeretem a biológiát, mindig érdekelt az egészség, és mivel nekem 20 évvel ezelőtt egy reumatoid artritis diagnosztizáltak, az egy sok kis ízületi gyulladás, én nem fogadtam el a gyógyszeres kezelést, hanem megpróbáltam az életemet és az ételeimet megváltoztatni.
1: Mert a gyulladás a kaja miatt volt?
2: A reumatoid artritis egy autoimmun betegség, aminek a pontos kiváltó okát így nem tudják, sok minden lehet, de nekem minden esetben, amikor húst ettem, belobbant a gyulladás.
1: Értem.
2: És egyébként az immunológus is azt mondta, hogy ne egyek húst, hanem halat egyek. És én az elején ugye így kezdtem, vegetáriánus életmódra váltottam, de időnként bűnöztem, és ettem húst, és akkor mindig belobbant az ízületi gyulladásom. De durván, tehát hogy volt, hogy egész éjszaka a laborba lógattam a hidegvizes laborba a lábamat, hogy másnap tudjak dolgozni menni.
1: Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk.
2: Nem mindegy, hogy mit teszünk, mert igazából a sejtjeinknek az üzemanyag az étel, és nagyon jó lenne, hogyha úgy is néznénk az ételre, nem csak mint egy élvezeti dologra, mert fontos, hogy megmaradjon élvezeti cikknek, de nagyon fontos lenne, hogy úgy nézzük, hogy ez az, ami predesztinálja azt, hogy nekünk egészséges jövőnk lesz, vagy sem. És nem kell, sokan verik a mellüket, hogy így eszem már, nem tudom, 20 éve, és semmi bajom, vagy 40 éve. Egy bizonyos kor után
1: valameddig, persze.
2: Nyújtja be a számlát a test.
1: No, én nagyon örülök neked. Sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk, de akkor most végre megeszem, amit hoztál.
2: Jó.
1: És hálásan köszönöm tényleg szívből a gesztust. Rengeteg platformon lehet téged követni, és kérem is a hallgatókat, hogy azt a sok-sok energiát, amit te beleteszel imádott hivatásodba, azt a figyelmükkel viszonozzák. Tehát ott vagy a Facebookon, a TikTokon, Instán. Mindenhol, meg weboldal is van.
2: Igen.
1: Na,
2: igen.
1: Szóval Pécsi Ceciliát tessenek keresni, kedves hallgatóink, és a workshopjait meg látogatni. Szeptember 12 a következő?
2: Szeptember 12.
1: A weboldaladon lehet jelentkezni?
2: A viszlátjójó.hu-n lehet jelentkezni.
1: Okay.
2: És nagyon szeretném megtanítani mindenkinél, minél több embernek, hogy hogyan tud egy életre búcsút inteni a jó effektusnak.
1: A jó jónak, te már annak búcsút intettél. Mikor volt az utolsó, hány éve?
2: Hát 7 éve, amikor
1: életmódot. És azóta nincs?
2: Azóta nem fogyókoráztam.
1: Na, szívből gratulálok.
2: Köszönöm
1: a kitartáshoz,
2: szépen.
1: Meg az elszántságodhoz. Ezt kívánom önöknek is, kedves hallgatóink. Ceciliától most elköszönök önöktől még, nem? Jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de az átállás alatt megeszem, amit kaptam ajándékba.
0: Ez a Slágerkult.

0: reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a konceszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél tegnap délután. A baleset Győr-Ménfőcsanak határában történt. Hogy a siklóernyő 50 éves pilótája hibázott-e, azt egyelőre nem tudni, számolt be róla a naphire.hu. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett hozzáhívni. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a férfi súlyos hasi, medence és végtagsérüléseket szenvedett. Szükség volt a tűzoltók aktív együttműködésére is a mentés során. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg a retro véradást. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retro zene, sör, virsli menő és ajándékok veszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
1: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 19-21, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig. Napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
0: A retro véradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Díszdoktorává avatta a Zeneakadémia Schiff Andrást, aki 16 év után ismét Magyarországon koncertezik. A világhírű zongoraművész ma este is hangversenyt ad az intézményben saját Bösendorfer zongoráján. A tegnapi és a mai est bevételét is a Rácz Aladár Roma Művészeti Szakkollégium létrehozására ajánlotta fel. A műsor meglepetés, a programot nem közlik előzetesen. Schiff András 1979-ben hagyta el Magyarországot, azóta jellemzően Londonban, Salzburgban és Firenzében élt. 2014-ben második Erzsébet lovaggá ütötte, azóta jogosult a Sir előnév használatára. 70 éves korában elhunyt Cassandra Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő. A művész kedreggel a Mississippi állambeli Jacksonban, otthonában halt meg, családja és közeli barátai körében. Jellegzetes mély althangja a modern jazz egyik meghatározó előadójává tette. Munkásságával kitágította a műfaj hagyományos határait. Ma is mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, csak kevés fátyol vagy gomoly felhő lehet az égen. A fővárosban megélénkül a nyugatias szél. Délután 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén napos felhős idő lesz, szombaton egy hideg front is jön, így erős szél várható, de így is 27-28 fokot mérhetünk. Lehűlés csak a jövő hét közepére ígérnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
3: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Mondhatom lassan, hogy régi kedves barátunkat? Köszöntöm újra itt a stúdióban Farkas Tamást, akivel már rég találkoztunk. Koreográfus, néptánc, pedagógus. Még nem éltek a mikrofonok, amikor megbeszéltük, hogy van egy nagyon megtisztelő fordulat. Díj az mindig fordulat, egy, ami hozzád is köthető, de mi vagy te ennél a díjnál? Közvetítő?
4: Én a felterjesztő volt.
3: Mesélj erről, kérlek.
4: Vizoli Demeterről van szó, ő Gyergyó Alfaluban él a mai napig, feleségével, Amália nénivel, mindketten 80 év körüli.
3: Ezt akartam kérdezni, mennyi idősek?
4: Táncos mesterek, tehát mind apáról, fiúra, szájról szájra, a hagyományos tánckultúra

0: átadásának a legarhaikusabb formájának köszönhetően sajátították el a saját figuráikat. Emellett Demeter bácsi egy nagyszerű énekes. 14 évvel ezelőtt találtuk egy történész ismerősömmel, barátommal, akkor éppen a Fülöp Viktor tánckutatói ösztöndíj kapcsán vallattam a szó legnemesebb értelmében terepmunkák folyamán Gyergyót, akkor találtam ezt a fantasztikus táncos egyeniséget, Demeter bácsit.
1: És azóta tartjátok a kapcsolatot.
0: Azóta folyamatosan, rendszeresen visszajárunk hozzá, egy nagyon szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttünk.
1: És segít is? Tehát, hogy folyamatosan kapsz tőle új inputokat?
0: Igen, mindig van valami új információ, új dal, új strófa, új figura, új adat, gyerekkorát érintő táncfigurák elsajátításának kapcsán mindig van új információ, és azt gondoltam, hogy ki más lehetne az az első táncos mester Gyergyó vidékéről, mint Vizoli Demeter, a környék legszuggesztívebb, lendületesebb, ha lehet így mondani, tehetségesebb falusi táncosa, akkor hát, ha megkapja ezt a népművészet mestere címet, kitüntetést.
1: Hát szépen gratulálok.
0: Köszöni szépen sokszor.
1: Hát meg a felterjesztőnek is gratulálok.
0: Én ebben jelentéktelen vagyok, az én olvasatomban itt Demeter bácsi, Gyergyó, a gyergyói székelység arhaikus tánc kultúrája. Bízom benne, hogy előbb-utóbb felkerül a tánc folklorisztikai térkép megfelelő helyére.
1: Na, nagyon drukkolunk neki mi is. Meg neked is. Ugye megkérdeztem, amikor most itt a stúdió előterében találkoztunk, hogy honnan jöttél, hát próbáról honnan jöttél volna. Most egy próbaidőszak van. De mi zajlott ma például? Tehát ma egy kis kulisszatitkot mutass.
0: A Duna Művész Együttes próbaterméből érkezem, Művészetek Palotájában október 15-én lesz bemutatója az együttes legújabb műsorának, melynek címe Cigányok arca. Egy roma műsort készít a Duna Művész Együttes művészeti vezetője és az előadás rendezője Juhász Zsolt. Mellette ketten Fundák Kristóf és jó magam koreografálunk az előadásban.
1: Ja, de te erre készültél már korábban, ugye?
0: Abszolút másfél éve.
1: Azért, biztos, hogy beszéltünk már róla.
0: Egy nagyon érzékeny témát kaptam, a romák kirekesztettsége perifériára, helyezettsége, underclass jelenség, roma holokauszt, második világháború idején romániai romákat Transznisztriába, a Nyeszter is a Bug folyó közé deportáltak. Ezt a témát érintem. Egy nem lineáris dramaturgiát követő jelenetben, hanem érzéseket, hangulatokat jelenítünk meg az előadásban, és ebben a jelenetben is nagyon szorosan együttműködve részt vesz Farkas Franciska, roma színművésznő, a Göncő Zenekar és a Duna Művész Együttes teljes tánckora.
1: És hol tartotok most a folyamattal?
0: Ma jutottunk el odáig, hogy felvázoltuk az engem érintő 20 perces jelenetet, és holnap indul egy cizellációs folyamat zenében, táncban, táncminőségben, mondandóban, plasztikában, színészi előadásban, két napon keresztül meg ezt a jelenetet tökéletesítjük.
1: Mit jelent egy ilyen előadásban 20 perc? Nem kevés? Egy tánc folyamban? Csak hogy értsék a hallgatók. Vagy hogy épp az egy hosszabb idő, amit végig kell táncolni.
0: Ez egy egészen hosszú idő, ez a 20 perc. Uh-huh. Lehetőséget ad arra, hogy sokkal mélyebben, sokkal szakrálisabb szempontból vizsgáljam a romák az elmúlt több évszázad alatt átélt kirekesztettségét, ezeknek a testi, lelki, közösségi leképeződését. Nagyon fájdalmas, de közben végtelenül izgalmas téma.
1: De ezeket vagy a fájdalmakat táncoljátok ki? Vagy táncolják ki?
0: Így van. Kendőkkel, csörgőkkel, saját testhelyzetekkel.
1: Hogy élik meg a szereplők, a táncosok a folyamatot?
0: A táncosok Juhász Zsolt mellett hozzá vannak szokva az ilyen jellegű és ilyen mélységű előadásokhoz. Korábban 56-48 koncentrációs táborok hangulatát idéző műsorokat, koreográfiákat készítettek az elmúlt években, Itt Farkas Franciskának a szerepe nagyon érdekes, hiszen roma származású színésznőként kell egy ilyen romákat érintő mélységesen fájdalmas témában jelen lennie és önmagát adnia. Együtt válogattuk a szövegeket, van egy 5 európai roma dráma című kötet, ebből már 2 is kiadásra került, csodálatos, fantasztikus szövegeket találtunk, ezeket használjuk.
1: Szintén, amikor itt üdvözöltük egymást, megkérdeztem tőled, meg is lepődtél, hogy kérdeztem, hogy milyen a lelkiállapotod. De azért kérdeztem őszintén, mert tudom, hogy egy művészember, főleg aki azért már a rendezői minőségben van, meg hát talán a felelősség is nagyobb ilyenkor. Azért ez egy más állapot lelkileg is. Aztán az csak a másik része, hogy pontosan tudom, hogy azért te Békés Csabán élsz, és ilyenkor itt vagy Pesten, és hát válaszoltál, amit válaszoltál, hogyha ez tartozik a nagy közönségre, akkor kérek, hogy itt is mondd el ezt a mostani helyzetedet ilyenkor.
0: Mind művészi szempontból, mind pedig a saját pszichémet többféleképpen terheli egy ilyen műsorban való munka. Az egyik része az, hogy a családom. Otthon van a feleségem és a kislányunk, ami természetesen a lelkemet megterheli, gondolva arra, hogy jövő héten már egy 6-7-es munkafolyamatot kezdek Erdélyben. De közben itt van ez a roma téma, ami biztos vagyok benne, hogy a nem tudatos énemet, hanem a tudattalan részünkből a felszínre kerülő és a művészi munka során a táncosok testén manifesztálódó

0: másnap, október 16-án, ha minden igaz, akkor a Műpában lehetőségem lesz látni a csapatot.
1: Na csak, hogy értsük, meg lesz a premier, és onnantól ez az előadás, ez utaztatható, bárhol előadható?
0: A tapasztalatok azt mutatják, hogy a Művészetek Palotája játssza az előadást 4x5x6-szor, ezt követően lehetőség nyílik arra, hogy a Duna Művész Együttes megutaztathassa ezt akár itthon, akár külföldön.
1: Mi neked a Duna Művész Együttes? Hogy kezeled őket?
0: Egy nagyon fontos pont az életemben, hiszen a művészeti vezetőjük Juhász Zsolt több mint 10 évvel ezelőtt egy Zalai Kamaratánc Fesztiválon, ahova számtalan alkalommal tértem vissza versenyezni, látott bennem valami fantáziát, és azóta folyamatosan évről évre visszahív az előadásaiba koreografálni, szakértőként táncanyagot tanítani, táncmesteri formában. Nagyon hálás vagyok, és végtelenül köszönöm a Duna Művész Együttes minden tagjának.
1: Azért én figyelgetem a már viszonylag régóta ténykedésre, de hogy ez egy stabil együttes ott a hátad mögött.
0: Így van, mind emberileg, mind szakmailag.
1: Most, hogy elmész majd 6 hétre, azt gondolom megint egy új próba folyamatot jelent. Tehát ezek szerint, ahogy a színházban 6 hétig próbálnak egy darabot, ugyanígy van nálatok és a táncban?
0: Így van, annyi, hogy a mi esetünkben megelőzi ezt a 6 hetes főpróba időszakot a táncmestereknek a munkája. Valójában június óta a táncmesterek Székelyudvarhelyen tanították azt a mozgásanyagot, melyekből én összeállítom, koreografálom, rendezem az előadást.
1: De kinek tanították?
0: A táncegyüttes tagjainak.
1: Ja, értem, tehát akkor ez már akkor elkezdődött júniusban.
0: Aha.
1: Hát ez egy komoly felkészülés.
0: Igen.
1: Bocs, ha olyat kérdezek, de nem értek hozzá, és ezért viszont őszintén érdekel, hogy van munka is, nyilván van különbség munka és munka között, de nehézségben. Tehát most neked az itteni 20 perc volt nehezebb, vagy az ottani komplett? Tehát most, ahogy belegondolsz.
0: Mi mind a kettő ugyanolyan nehéz. Mind a két munka előtt óriási felelősséget érzek, és érdekes a kérdésed, már másodjára trafálsz így bele vagy belém, hogy napokkal ezelőtt jutott eszembe, hogy amióta nem járok felsőoktatási intézménybe, és az a tipikus vizsgadruk, ami kolokviumok vagy szigorlatok előtt benne mindig megvolt, most ez az az érzés. Ehhez tudom kapcsolni. A koreografálás előtti pár óra és az első munkanapot megelőző este érzése kísértetiesen hasonlít az összevont pedagógia, pszichológia szigorlatom előtti órák hangulatához.
1: Na de téged ez stenkel?
0: Határozottan.
1: Ilyenkor, amikor még ugye itt vagyunk, Budapesten beszélgetünk, úgy valami van a fejedben abból, hogy majd milyen lesz a munka folyamat odakint? Tehát már te fejben ott is vagy?
0: Részben fejben és nagy részben papíron. Aha. Tehát abban a pillanatban, ahogy én megkapom az előadásnak a zenét, itt egy programzene esete áll fönt, ifjabb Csóri Sándor Sündi a zeneszerző. Aha. Én megkaptam a zenét 1 héttel ezelőtt, és valójában onnan elindul bennem az inspirációs buboréknak a kialakulása. Persze már korábban is voltak képek a fejembe, de így a zene birtokában én elkezdem felvázolni a jelenetet, és papírra vetem. Ez nem azt jelenti, hogy az alkotási folyamat során véresen ragaszkodom a jegyzeteimben található térformákhoz és ötletekhez, hiszen most is a Duna Művész Együttes esetében én leírtam a 20 perces jelenetet a jegyzetfüzetembe, de ott az alkotói folyamat során úgy inspirálnak a táncosok, a mozgás, a jelenlét, a hangulat, hogy attól általában enyhén el szoktam érni, és ilyen mellékágak kialakulnak. Aha. A folyamat során.
1: El is táncolod nekik? Adott esetben?
0: Sok mindent megmutatok, de kortalanságom ezen fázisában egyre többet használok táncosokat arra, hogy megmutassák a többieknek az általam elképzelt mozgásinvenciót. Korábban már jártam itt, de én sosem voltam hivatásos táncos. Hivatásos projektekben vettem részt, de bevallom őszintén, nekem nincs meg az a hivatásos mozgás tapasztalatom, mint egy 20 éve hivatásos előadó művészként táncolónak.
1: De az most ördögtől való, hogy ezt te ösztönből el tudod?
0: Nem, megmutatom, de nem érzem komfortosnak.
1: Értem,
0: nekem sokkal komfortosabb az, hogy egy táncosnak a testén

0: látok egy inspiráló mozgást, azt az ő testén kidolgozom, és az ő testén bemutatva vetítem ki a többi táncosnak.
1: Uh-huh. Volt már olyan, hogy amit gondoltál róla, az nem volt valós?
0: Tehát persze, nem tudta eltáncolni? Ilyen. Hogy mondod?
1: Hát, hogyha nem tudta megcsinálni az adott szereplőt.
0: Sok ilyen van, persze, de ilyenkor nem ő a hibás, hanem az én ötletem a vétkes. Ilyenkor javítom, újra gondolom, átértékelem, és egy új organikus mozgásinvencióval próbálom helyettesíteni.
1: Te nem problémázol?
0: Nem, folyamatosan a megoldáson törekszem.
1: Uh-huh. De sokszor kell az eredeti forgatókönyvtől eltérni?
0: Nem mondanám. Tehát általában, amit papírra vetek, azt 75-80%-ban megcsinálom.
1: Én valószínűleg ezt már kérdeztem tőled, de most valahogy megint ide illőnek érzem, főleg, hogy két bemutató előtt is vagy. Ugye itt a te színészi pályatársaid ebben a műsorban estéről estére jó megbeszélik velem, hogy mi történik egy próba folyamatnál, összeállhat-e a darab egyáltalán. De hogy van ez a táncosoknál? Tehát a bemutatóra össze tud állni?
0: Határozottan, persze.
1: Tehát akkor nem az, hogy mint a színészeknél, hogy 5.-6. előadásnál lesz igazán jó az egész.
0: Igen, ezt mindig hallom a színész barátaimnál, hogy a premiért sosem nézzem meg, hanem menjek el a 6. vagy a 10. előadásra.
1: Kb. Erre gondolok.
0: A tánc esetében szerintem annyi különbség lehet, hogy addig, amíg a szövegkönyvvel egy adott színész a próba folyamat legelején találkozik, a táncosok esetében a mozgásformát, mondjuk a Duna Művész Együttes legújabb műsorának esetében már hónapokkal ezelőtt elkezdtük tanítani. Tehát a táncmesterek március óta járnak. Én is a feleségemmel már áprilisban tanítottunk a tánckarnak az adott roma mozgáskincset. Tehát a tánc, a mozgás formának a nagy része beírik a testen. Uh-huh. A rendezés és a koreográfia biztosan csiszolódnia kell, de ekkora különbséget azért nem látok. Uh-huh. A bemutató is mondjuk a 7. előadás között. Persze össze kell kopnia az alkatrészeknek, mint a bejáratás során egy vadonatúj autónak, de talán nincs olyan különbség, mint egy színházi prózai előadás esetében.
1: Egyébként nagyon más a roma mozgás kultúra?
0: Ég és föld.
1: Mint tök teljesen?
0: Teljesen más.
1: Tehát a miénk összesen hasonlítható?
0: Össze lehet hasonlítani, de az a temperamentum, az a rezgésvilág, az a fizikum, az az izomzat, az az életérzés, az nekünk sápadtarcúaknak, bocsánat, hogy így fogalmazok, végtelenül idegen tud lenni. Uh-huh. Egyrészt egy nagyon magas technikai felkészültséget igényel egy roma tánccal való.
1: Na, tehát ez nem össze-vissza.
0: Nem bizony.
1: Ezek.
0: Azt nézni kell, gyakorolni kell, és közéjük kell járni.
1: Aha.
0: Évekig. Ezt tanácsolom.
1: De hogy te tudtál mindig jól dolgozni velük?
0: A Duna Művész Együttessel?
1: Igen.
0: Határozottan, igen. Én mindig előre tervezek, időben kiadom a házi feladatokat, időben leadom az anyagot. És
1: nincs kapkodás?
0: Nálam nincs. Uh-huh. Szeretek időben mindent elkezdeni, és mindent időben befejezni.
1: Tamás, általában mennyi bemutatód van egy évben?
0: 2-3.
1: De az minden évben?
0: Az utóbbi 7-8-9 évben igen.
1: És fejben neked mikor kell már elkezdeni vele foglalkozni a következő?
0: Évekkel előtte. Tehát mondok egy egyszerű
1: példát. Most is van a fejedben több olyan,
0: persze,
1: ami...
0: Persze. Ami tudom, hogy 1-2 év múlva színpadon lesz.
1: Aha.
0: Egy Munkácsi Mihály életútja kapcsán készült előadást rendeztem egy színházi kollégámmal, Tapasztó Ernővel, az Addi Kamara színház igazgatójával, színésszel, rendezővel. Ott Munkácsi kapcsán én 3 évvel a munka megkezdése előtt elkezdtem bújni a könyveket, Munkácsi életrajzokat, aha, leírásokat, kergettem a Munkácsi képeket, a Pák Imre tulajdonában lévő képeket. Ez egy ilyen munka. Itt a roma előadás kapcsán 1 éve olvasom.
1: Igen, az úgy megvolt, de hogy ennyire tényleg előre, tehát meg hogy bele kell búvárként ugornod tulajdonképpen a mélyébe.
0: Muszáj, hogy az inspiráció érkezzen. Még mindig van egy könyv, amit valószínűleg nem fogok befejezni a roma munka végéig, de pont benne vagyok egy Zaharia Stanciu, a szerző, Karaván című regényébe is oltári nagy inspirációt és ötlet halmaztad a munkához.
1: Tehát akkor ez most még zajlik.
0: Ez zajlik, igen.
1: Egyébként most Imrihez visszatérve, meg a Munkácsihoz, hogy vele dolgozol is, össze is dolgozol, hogy láthasd akár a képeket is? Mert ezt tudom, hogy Imre írt egy könyvet is, ugye?
0: Igen, igen, olvastam, és nincsen személyes kapcsolatunk. Uh-huh. Imrével a gyűjteményét láttam több helyen Magyarországon, és többféle tárlatvezetésen is részt vettem, amelyek picit közelebb hoztak Munkácsi Mihály életútjához. Végtelenül izgalmas.
1: Gyűjtemény. Na, hát itt vagyunk már a végén. Jó társaságban, mindig mondom, repül az idő. Mit kívánjak akkor? Sok csillogó szempárt, mind a színpadon, mint a közönségnél, és akkor nagy baj nem lesz, ugye?
0: Bízunk
1: De most
0: ebben.
1: Akkor két helyszínen is.
0: Így van.
1: Itt Budapesten és Erdélyben. Hol lesz egyébként mi a helyszín az erdélyi?
0: Székelyudvarhelyen.
1: Tehát aki most kedvet kapott a beszélgetésünk kapcsán, akár ott is szívesen látod.
0: Igen, október 15-e Székelyudvarhely, október 15-16
1: Művészetek palotája. Na, hát akkor lesz alkalmunk találkozni veled.
0: Így van.
1: Ott vigyázz magadra, és köszönöm, hogy itt voltál. Farkas Tamással beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon drukkolunk, koreográfus, néptáncpedagógus, és hát a Duna Művész Együttessel csodákat csinál, meg egyébként akárhol, ahol csak jár. És Tamástól most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Pécsi Ceciliának és Farkas Tamásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tűzifaástoppot rendelt el a kormány, és megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Pert indít a zuglói önkormányzat a Bosnyák téri irodakomplexum beruházás miatt. Megrendezik a Független Hangok ünnepét a Magyar Zeneházában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára. A 2026. január 1-i árakon jelentette be a miniszterelnök több más intézkedéssel együtt. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfa kulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról is döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, létrehoznak egy új környezetvédelmi hatóságot, mely a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Pert indít a zuglói önkormányzat a Bosnyák téri irodakomplexum beruházása miatt. Erről döntött a kerület képviselőtestülete. Az önkormányzat szerint a beruházó megszegte a kerülettel kötött szerződést, mert az ingatlanokat csak Zugló hozzájárulásával értékesíthetné. A Bayer Construct vitatja ezt, és úgy látja, szabályosan járt el. A kerület 2,9 milliárd forintos kompenzációhoz is ragaszkodik. A 7 irodaházat korábban az állam vásárolta volna meg nettó közel 255 milliárd forintért. A kormány azonban augusztusban bejelentette, hogy eláll az üzlettől, és visszaköveteli a már kifizetett összeget. A Bayer Construct és projekt cége augusztus végén csődeljárást kezdeményezett maga ellen. Újabb munkafázissal folytatódik mától az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Tél utca Pozsonyi utca csomópont környezetében változik a forgalmi rend. Az István út több szakaszán elkészültek a belső sávok, és már használható az Angyalföld kocsiszín és a Shell benzinkút között kialakított új gyalogos átkelőhely is. Péntektől a csomópontban szigeteket alakítanak át, tilos lesz a balra kanyarodás, sávszűkítések és 30 km/h korlátozás lép életbe. Új vezető irányítja a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betölt. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Délpesti Centrum Kórházból. Szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. Több mint 60 független zenei kiadó mutatkozik be szeptember 12-én a Magyar Zeneházában, a 10. Független Hangok ünnepén. A látogatókat több száz új, limitált és gyűjtői kiadvány, koncertek, DJ-szettek és szakmai beszélgetések várják. A délelőtt 10-től délután 5-ig tartó rendezvény ingyenes. A közönség élőben követheti végig a lemezvágás folyamatát, részt vehet zenei kvízen, valamint a hip-hop és a fotográfia kapcsolatáról is hallhat előadást. Az eseményen 5 kategóriában átadják a független zenei szintér szereplőinek és kiadványainak járó díjakat. Nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék viszont nem valószínű. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
4: Köszi, Bori! Jó reggelt, nézzük a közlekedési infókat. Komáromban az Erzsébet híd magyarországi hídfőjénél még mindig tart az aszfaltozás a vasút feletti felüljáron, így csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Budapesten egyelőre semmiféle komolyabb fennakadásról nincsen információnk, meg aztán le is fagyott a BKK Info oldala, ahol ezt meg tudnám nézni, de nemrégiben nyert tapasztalataimból kiindulva komolyabb fennakadás tényleg nincs. Ha bármilyen közlekedési infójuk van, azt a 0630 30 30 95 8-as számon egész reggel megoszthatják velem, illetve velünk, akár SMS, akár telefonhívás formájában. Az biztos, hogy Bori is említette, Újpesten a Pozsonyi utcában tart a felújítás, viszont a Tél utcánál a forgalmi rend valamelyest megváltozott tegnap, meg ma is várható még frissítés, úgyhogy ne megszokásból vezessenek, figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
4: És most sötétből kívánunk már
5: nagyon
4: jó reggelt.
5: Nagyon furcsa. Csörgött a telefonot, hallottam, hogy zizeg lesz, szerintem a Csabi az, hogy késik. De nézzük csak
4: késik.
5: Meg!
4: Késik.
5: Igen, de. Szerintem igen, az lehet, hogy amit Cilánk úton
4: van. A Cilla hívott,
5: mondom
4: igen.
5: Mondom én. Na, jó. Jól van, jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, kiegészülve már Cilával.
2: Figyelj, az Olinak ma sokkot okoztál azzal, hogy nem engem hívtál. Miért hív engem a Cila? Mert mondtam közben, már adásban voltunk, hogy rezgett a telefonod. Várjál, hát neked szoktam mondani, hogy késik. Igen. Engem nem hív fel.
1: Na, nem kozzult, mindig a Petrával egyeztet, engem nem hív, csak ha valami...
2: Tessék!
1: Nem tudom, mi van.
3: Hát most így ösztönösen megláttam a kocsidat.
2: És ezzel jutott, hogy itt az oltán.
3: Hát vagy az is lehet, tudod, mint az ördög Prádát visel be, hogy az elején az első asszisztensnek dobta le a kabátot, utána
2: takába rakta. Ja, mi vagyunk rakta. Az asszisztensek,
1: hívhatlak
2: már értem.
1: Emilynek.
2: Igen.
1: Nem Emily Blunt, de hogy nem tudom.
2: Hogy
1: nem,
2: hívták? De Emily volt a rendes neve. Hogy hívták a szerepet?
3: Andy.
2: Igen. Andy az egyik, és Emily volt a másik. Emily aha. volt a fő, és Andy volt kösz. Igen.
1: Ja, és az Emily Blunt volt az Andy?
2: Emily
3: volt, és az elején az Emilynek is, utána, amikor már az Andy jobb volt nála, akkor mindent igen. az Andyhez dobott igen. le.
2: És most ki kicsoda? Hát,
3: változnak ezek. Zolit hívtam, igen, mert tudod, láttam a kocsidat, és akkor mondom, jó, tehát így ez ugrott be.
2: Szóval be tudsz jönni a kis csipogónkkal, tudod, ha nálad van esetleg.
3: Ha nincs nálam.
2: Akkor gáz van.
3: Ezért rohantam föl.
2: Akkor gáz van, igen. Így már mindent ért.
3: Na minden.
2: Kiskasdi gyerekek így tudtak pisika kilni? Vagy minden,
3: még
2: egy, jó,
3: arra is volt Istennek. Egy kis időnk, igen.
2: Na jó, akkor szuper.
3: Nagy menetben volt.
2: Nem láttatok. Hát nézzek az én, így összeszorított mindennel.
3: Izadom, mint a kömlői halott, érted? Hát ne hülyeskedj, épp hogy beestem. És tegnap este 9-ig mit csináltam?
2: Mit csináltál?
3: Buli heti kezdte. Hetest forgattunk.
2: Jó.
3: 3:30.
2: Jó lesz? Az adás.
3: Én nagyon bízom benne.
2: Ez heti lesz? Vagy kicsit később lesz?
3: Ez mostani vasárnap lesz adásban. Igen.
1: Most ilyen gyorsan.
2: Igen, ez régen is így volt, amikor még az Onondi Gyuri volt a főszerkesztő, akkor csütörtökön vették fel, és utána igen. került adásba.
3: Most is ugyanez van, hogy csütörtökön felvesszük, és akkor vasárnap.
2: Frissen igen, van. Hát hogy friss
3: ropogósan.
2: Legyen persze.
3: Ropogó, frissek a hírek, érted? Hát itt...
1: annyi van.
2: Az van.
1: Figyelj, az, hogy most úgy pörög a híripar, hogy 2 nap alatt itt minden is még
3: igen, azon... nagyon. De egyébként az érdekes, ha megfigyelitek, hogy a híriparnak mindig az a feladata, hogy valami minden drámai legyen, nem?
1: Ja,
3: nem
1: ja, persze.
3: Én mindig azt nézem, hogy Istenem, hogy éljük meg a holnapot. Tehát kb. olyan, mint az én orvos meteorológiám, tudod, hogy fejfájás, reumatikus, és nagyjából
2: ízületi
3: nem
2: tudom. Bántam,
3: igen, nem két ember, tudod, tehát hogy így tényleg az, hogy aszály, uszály, leég, kiég, mindenki, igen. Jézus, mi lesz még? Különben nem nézed a híreket.
2: Ez így van. Hogyha... Erre kattintanak. Én nem értem, hogy miért.
1: Erős Antóniát az MTVA-ban látták, és húristen, most mi lesz? Vitt a cukormentes országtortát, tehát azért volt.
2: Ja,
1: volt
2: Istenem.
1: Már hogy fú, de akkor kitrugnak az... ki, hol, ja. mit hagyott.
2: Be, majd Antóni ott hagyja az RTL-t, nem igen, 470 év, de tök jók az István.
3: Szóval, hogy csak ez egy érdekes, tudod, hogy minden évben igen. iszonyú meleg van, tehát majdnem minden évben azt tapasztalom, hogy 34 fok van, tavaly is volt 34, majdnem minden évben, vagy ha nem is sajnos, de esik a hó, tavaly is esett a hó, de úgy csináljuk, leszakadt a hó, elszakadt a külvilágtól, nem tudjuk, mi történt. Tápió szelén leégett egy, tudod, kell a dráma kell. Különben.
1: Hát de másra nem figyelnek oda.
2: Sajnos igen, erre kattintanak, ezért így írják.
1: Remélem, hát te is mindig háborogsz valamit, tudod?
3: Remélem, drámát csinálunk, valami drámát.
1: Itt vagy, úgyhogy számítunk
2: rá.
1: Legyen dráma, legyen dráma.
2: Ki legyen ma a dráma queenünk? Szavazzuk majd meg.
3: Hát én abban jó vagyok.
2: Tudom, úgyhogy nyerted. Nem is kell mondtuk. Szavazni. Jó. A hallgatóink megszavazhatják. 0-30-30-30-39-8.
3: Mi ez a dráma queen, azt majd mondjuk el.
2: Jó.
1: Most Alex Warren a terep közben.
0: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatos.

0: Sláger reggel.
1: 6:19-kor, ha már itt az előbb Cilla önkritikus volt. Petra, figyelj, találtam egy ilyen cikket. Na. Most ugrott elég ebben a pillanatban. Néhány árulkodó jel, ha valaki a hátad mögött pletykál rólad.
2: Miért én figyeljek?
1: Hát, hogy figyeld, tarts szemmel a Csabit, amíg olvasom a cikket.
2: Ja, oké.
1: Másképp kezd viselkedni veled. Ha jól ismersz valakit, valószínűleg pontosan tudod, hogyan viselkedik a társaságodban, ezért feltűnő lehet, ha hirtelen megváltozik a hanghordozása.
2: Ilyen nincs. Ilyen nincs.
1: Csabinak nem változik? Kerülj a szemkontaktust?
2: Nem, ilyen sincs.
3: Nem.
2: Beszélj a mikrofonba, csillagom, ez egy rádió.
1: Kettő is van, amelyiket szeretnéd.
3: Azt hittem van rajtam csiptető.
2: Hány éve vagyunk együtt.
1: Ez nem a heti hetes, várj.
2: Ez nem egy TV, ez egy rádió.
3: Az igazság, hogy tudod, azért a pletykát meg a pletykát meg kell tudni különböztetni.
2: Na,
3: ez egy nagyon fontos dolog. Tehát van az a pletykálós, aki a szemedbe mosolyog, átkúr, és egyébként a hátat mögött csúnyán beszél. És van az a pletykás, aki a szemedbe mondja, és utána mindenkinek elmondja.
2: Ugyanaz,
3: de ez egy akkora állat, de ezt elmondja neked is. Na most én ez a típus vagyok.
2: Mindig?
3: Mindig. Tényleg? Tehát, hogy én így elmondom az illetőn, ezért tudok utána a szemébe nézni, mert én ezt elmondtam, tudod. És volt olyan, emlékszem, még a TV2-ben forgattuk a Nicsak, ki vagyok, a rejtélyek színpada állat, és mi az is, a kis stylist lány, volt egy stylist, aki velem dolgozott, volt egy stylist lány, aki állandóan nyomult, és nem bírtam, a mai napig szegény nem, de, és ezt így elmondtam neki, és ez nem divat, tehát azért azt tudni kell, hogy ez a szembe elmondott,
1: ja, nem.
3: Muci, hagyjál békén, ne fogdoss, ne igazgasd.
2: Nem szeretnéd ezt, igen.
3: Nekem te nem kell lesz, tudod, ahogy mondták a Monika Show-ba. És ugye, a Mádai Vivien, nem tudom, jaj, Istenem, ne csinálj, ne beszéltek, mert hogy ezt így nem szokták, tehát inkább úgy szokták, hogy ez valahogy így hátulról visszajön, hogy őt nem akar.
2: Érted? De nem lehet, hogy el tudod úgy is mondani, csak te, amikor elmondod, akkor az már, mert már annyira felcseszed magad, hogy az már durvának hat, és hogyha
3: nem, de általában nem
2: tudom,
3: nem szokták.
2: Nekem még nem mondtál ilyet, úgyhogy
3: nem szokták
2: tudom,
3: az ember, nem, ezt csak egy példának mondom, tehát hogy én ezt hogy neki is elmondom, ő is tudja, tehát hogy aztán nincs sem. Én nekem ezzel nincs gondom, tudod, aha, hogy, de hát az emberek, tudod, de valószínűleg ez azért van, mert ugye én ebben nőttem föl, tehát, hogy így emlékszem annak idején, még a Tomán Szabina csinált, hogy tör ezt a Tomán diet-et, és anyukámmal voltunk, és aztán legközelebb én mentem, és azt mondta, most, hogy anyáddal találkoztam, mindent értek. Szóval, hogy nálunk mindig, tudod, hogy mindig ilyen szókimondó volt mindenki. A nagymamám, az anyám ilyen típusú emberek, aha, között. Tehát, hogy nekem ez teljesen orr. Tehát ez volt olyan, hogy arra mentem be, érted, felújítottuk a lakást, az irodát, és már csak esküszöm, Zoli, két négyzetméter volt a festésből. Állt a festőcsávó, egy ilyen két méteres, ilyen robosztus, és azt láttam, hogy a 156 centis anyám, magának a szeme se áll jól, maga igaz, tudod, és mondom, szóval, hogy ez emberek általában nem ilyenek. Mm. És akkor nem néznek a szemembe.
2: Igen.
1: No, találkoztunk már ugye a héten, kedden, amikor tanévet nyitottunk, mm-hmm, viszont az egy speciális adás, vagy egy külön kiadás volt részben, így nem nagyon volt alkalmat mesélni arról, hogy milyen volt, amíg nem találkoztunk egy hónapig. Mi minden történt? Nyaralás, utazás?
3: Hát képzeld el, hogy ugye, vagy képzeljétek el, hogy ugye Dél-Franciaország, hát ugye ez megmondom őszintén, ez mindig ilyen nagyon puposan, meg ilyen fancy-n hangzik, de ebben semmi fancy nincs, tehát hogy minden évben, tehát ez olyan, mint neked a nyaraló, uh-huh, hogy ott van, vagy ha nem tudom én, sűjsápon lakna anyukám, akkor biztos sűjsápon nyaralnék, vagy mennék hozzá. Tehát ilyenkor én elfoglalom anyám lakását.
2: És ő megjön ide? Cseréltek?
3: Ő megjön ide, aha, Magyarországon.
1: Ah, halivékülök
2: kiadás. Igen.
3: És nagyon, figyelj, de és ugye olyan szempontból nem nyaralás, hogy nem lesznek új élmények, igen, az, igen, életemben, igen, tudod, tehát hogy így nyilván csinálok videókat, és akkor a követőknek az, tudod, hogy így követik azt, hogy én merre rongyolok ott a Rivieren, de meg persze, de hogy tudjátok, mi nagyon fontos, anyukámnak is, érted? Nem az, hogy nem ismerni Budapestet, hanem ez a helyváltoztatás, uh-huh, ez egy fontos dolog, igen, tudod.
1: Tehát hát
3: az,
1: a környezetváltozás.
2: Pont ezt, igen, beszéltük.
3: Hogy máshol vagy, más impulzusok érnek, más ízek, más illatok, tehát hogy inkább ez az, ami érdekesebb, tehát ezért kell egy kicsit így elmenni, uh-huh, és akkor, de hát ugyanazt csinálom, érted? Uh-huh. Richarddal beszélek a port, a izével, gardien, tudod a...
1: Kertész.
3: Hát nem gardien, nem. A konszierzs, ja, a házmesterrel. Tudod, és akkor ott vele, szóval, hogy így élsz, anyám öreg barátnőit jobbra-balra visszám, átmegyek a nagynénémhez, az unokatestvéreimhez, mindent. Úgyhogy, de hát ez bejárok ott mindent, és ja, és nagyon aktív vagyok, nem vagyok, az is érdekes, hogy tudod,
2: tehát, sokat sétálsz, nem autóval közlekedsz.
3: Sokat sétálok, de nem megyek annyit a tenger, tehát mondjuk most háromszor voltam, tehát nekem nem jelent annyit a tenger, mert sokat látom, tudod, nem az van, hogy én ott úristen kifekszem, és vissza se jövök.
1: Figyelj, és arról még sosem mesélted, hogy ott is vannak barátaid, mert amikor jártam nyaralni ugye vidékre, a Bükkbe, akkor nekem ott azért megvolt az ottani baráti társaság, meg vitte unokatesó, stb. Tehát amikor te elmész, és egy hónapot eltöltesz, vagy három hetet Mantonban, akkor ott vannak ugyanúgy barátok?
3: Hát olyan baráti köröm, mint Magyarországon nincs. Tehát, hogy szerintem volt, de aztán így elkopnak. Tehát tudod, egy barátságot, ha nem ápolsz, ha nem vagy ott, tehát, hogy így egy jó ideig, amikor fiatalok voltunk, tudod, és akkor a monakói barátaim, ők mind monakói születésűek, akkor tudod, az egyik nem tudom én férhez megy, gyereket szül, a másik Svájcba költözik, a harmadik, ez is akkor így szépen így mindenki így eltűnik az életedből. Úgyhogy az, és hát nem vagyok ott, de fiatalon azért volt, mert mindenki Monakóba lakott, és minden évben vártuk, tudod, hogy nyáron akkor és akkor durantottuk a partikat, meg a bulikat, de hát most érted, most a legnagyobb buli az, ha eszem egy jó rákot a tengerparton, és úgy jövök haza, te olyan jó volt ez az este, hát te olyat buliztunk, hol volt egy étele, de utána buli, ja ennyi volt, mi, mit akarsz, lőjek fel egy tüzi játékot, tehát vége a bulinak, hát ettünk egyet, és fél tízkor meg már fogmosás, hát nagy buli nincsen. Úgyhogy, de mondom, a környezetváltozást tartom egy ilyen jó fontos dolognak, hogy nekem mindig a nagymamámék, ők Párizsban laktak, és akkor minden szeptemberben, amikor lemegy a szezon, ugye, akkor mindig lementek a Kodazűre, és hát érted, semmi új nem történt Mantomba. Mindenki úgy az ütőjereit hallgatta, tudod, tehát egy nyugdíjas városba vagy. De én nekem nagyon aktív, tehát én ilyenkor anyámnak az van, hogy ő kirámolja az én lakásomat, én meg az övét. De és egyébként ez egy nagyon jó dolog, tudod, mert mi, nem tudom, hogy...
1: Ti de mennyire... megragadod a festményt, hozott haza, hogy
3: nem,
1: neked ez
3: nem,
1: itthon
3: nem
1: kell?
3: Nem tudom, vagy... mennyire vagytok gyűjtögetők, tudod.
2: Én nem.
3: Te nem, én nagyon. Tehát minden, amit megvettem 15 éve, teljesen minden.
2: De hol tudod őket tárolni? Hát nekem ez volt a bajom.
3: Na ez a baj, de mindig sajnálom kidobni. Dolgoztam érte, megvettem, igen. Drága pénzért, jó lesz még, tudod, és ilyen ruhákat, jaj, de szerettem ezt a diszkvert pólót, fiam, már szegény, alig már áll a lábán, igen. Tudod, de nem dobott ki. Még jövőre talán ezt az újatlant fölveszem. Na most ilyen tabula ráza volt, és anyám is, tudod, mindent, tehát anyám az nagy temús, tehát, hogy rendel össze-vissza, tudod, olyan dolgokat, hogy forgatom a szemem, most már megint mi ez a nap napelemmel töltő kis lámpa, tudod, tehát, hogy tudod, ezek az ócskaságok. És akkor így mondom anyunak, mama, levittem a pinyomba a kislámpa. Á, dob ki nyugodtan, és akkor ő ugyanezt csinálja nálam. Szanálja a dolgokat, és én meg nála, és akkor ugye új jardinier, ez a virágládákat vettem, tudod, akkor ott átpakolok, visszavágok, ízre rohanok föl a helyi praktikerbe, onnan vissza, de.
2: Van feladat.
1: A monsieur bricolásba.
3: A monsieur bricolás. Olyan melóba vagyok, hogy nem tudjátok.
1: Én magam úgy szórakoztatom, hogy én a lakás, a budapesti lakás és a vidéki ház között hurcolászom a tárgyakat. Tehát mindig összerakok egy pakkot, hogy ez itthon nem kell igazából.
2: Majd oda jó lesz.
1: Ott de jó lesz ez a tök minden, ugyanez a teljesen ilyen lény, fölösleges kis lámpa, mit ugye leviszem, akkor ott összeszedek egy adagot, azt hozom föl. Ugyanez a szerszámokkal, hogy ez itt nem kell. Itt, az itthon a kertben úgyse csinálok, ilyet leviszem. Na, richtig kellene a következő héten a metszőóló. Akkor fölhozom, de szóval ez jó játék, igen.
3: Igen, de én mi ugyanezt csináljuk, csak most repültem, ezért nem tudtam ilyen mértékben, de pont ez, csak mi olyanokat is, még régebben én nagy autóm volt, egy ilyen nagy jeepem, te, abba a komódot belepakoltuk, és vannak olyan videóim, hogy megyek le, és székeket hozok, viszek, és egy csomóan kérdezték, tudod, hogy a barátaimat, hogy figyelj, ez most a videó miatt csinálja, vagy ez tényleg ilyen hülye. És mondták a barátaim,
1: a megmutató válasz, hogy tényleg
3: ilyen hülye, ezt hozzák az anyjával a szőnyeget, hozd vissza azt a szép perzsa szőnyeget, adok egy másik, és akkor ez így...
2: Még annyit mondj, hogy anyukád jól van-e? Mert volt egy kis bánlőr vele, egy kis baleset.
3: Volt, ja, jól van. Hát semmi. Jó, hát okay.
2: Képzeld, Zoli, amikor te pont nem voltál ott velünk, abban, igen, az egy órában, Csabi elmesélte, hogy anyukájának volt egy kis balesete, mert úgy érezte, hogy ő neki kerítést kell mászni, mert nem hagyta otthon a kulcsot, és picit felakadt. De úgy hívja fel a fiát, mint általában, hát a mi anyukáink, ilyenek a tied és az enyém, és hogy meg tudnád mondani annak az orvosnak aztán, aki a... De mama, mi a baj? Nincsen semmi, csak. Tehát, hogy ők egészen elképesztő, hogy miből vannak. Ők a terminátorok, de akkor jól van.
3: Ja, teljesen, már akkor, figyelj, már aznap, ugye, tehát fölhívott anyám, és azt mondta, szia, mondta, de mondtad, hogy van a János kórházba egy sebész ismerősöd, hogy add már meg a számot, és tudod, mondom, de ki ez? Hát még annak ide, na anya, nem emlék, baj van, dehogy is, semmi. Mondom, anya, jeven pöti szuszi, na mondom, mi az a pöti szuszi? A szuszi az a kis baj, igen, probléma. Mondom, mi az? Hát kézzel fönnhagytam a kulcsomat, és át akartam mászni a kiskapun, mondom, én majdnem elájultam.
2: Érted?
3: Na mindegy, ő mászott a Marika a kiskapun, hát és ott egy picit, hogy megszúrtam a lábamat, de nem érdekes, semmi komoly, de mondom, mit? Á, beestem! De mondom, anya, miért kell 78 évesen kiskaput mászni? Ne toljál le, légy szíves, elég volt már a bátyád letolt, tudod, és akkor így, de neki se jó, akkor mondom, hívjál mentőt, de hogy hívok, hát semmi, anya, hát megszúrt valami vas, vagy nem tudom, te tanulsz,
2: ízé, nem tudom,
3: nem kell mentő, hívtam a barátnőm, mert menj oda, anyám, a kis kapullók, nem tudom.
2: Hány öltéssel varták össze? Hat. Na, az a kis gond, érted? Hat öltéssel összevarták, kész, mondta, anyám ugyanezt csinálja.
3: És akkor mondtam a barátnőmnek, menjél oda, az oda ment, akkor anyám már így elindult valamerre, mert hogy ő fölhívta az XY-t, az mondta, hogy itt van egy magánorvos, de mondom, be kell menni a traumatológiára, a sebészetre, nem tudom. És akkor, na mindegy, vitte őt a barát.
1: Ennyi tegnap jelentkezett legutóbb, amikor pont, nem tudom, valahol vidéken voltam forgatni, és akkor láttam, hogy hívott, visszahívtam. Mi történt? Hogy, és úgy szokta úgy is, hogy mindegy, majd elmondom, de ne láss fel. De mondom, mert miért, mi a baj? Mondom, hogy ne láss fel, de mi történt?
3: Hogy, mi az, hogy ne láss fel?
1: Hát, hogy ne kezdjek el, én is így fölpaprikázom magam,
3: igen,
1: időként.
3: Igen. Ja.
1: Tehát, hogy ne lovald bele magad, meg ne legyél ideges, ugye, mert néha olyanokat talál ki, hogy akkor nem áll le, hogy, és akkor majd amikor nyugodtabb leszel, de mondom, mi van, hogy hát mikor jársz erre, mert hogy a kiskapuval volt nálunk is gond tegnap, hogy mondta, hogy ha kinyitja a kulcssal, a kaput nem tudja kihúzni a kapuból a kulcsot. Igen. Tehát, hogy valami elromlott a zárral, és hogy ment volna a legjobb barátnőjéhez, úgyhogy inkább otthon maradt, mert, de hát mondom, kimész a kapun, becsukod, benyúlsz, és belülről, igen, bezárod.

0: Most ponszázs, fölcsiszolja a padlót, igen, meg nem tudom, gyönyörű rend van, tisztaság, átveszi a csomagokat, tudod, tehát tényleg olyan, mint egy ilyen fifth avenue ház, tudod, ő hozzájönnek a futára, nem tudom ki, elteszi, minden a kulcs van a lakásod, és akkor így mondja nekem, hát persze, főleg amikor az édesanyja este 10-kor kizárja magát a lakásból, nem, és engem mi, mondom, mit mond,
1: jó,
0: anyám kizárja magát. Persze, plusieurs fois, monsieur Kásdi, plusieurs fois, tehát rengeteg, többes ízben, tudod. Mondom, ezt nem hiszem el, hogy anyám mit is csinálja. Tűnik, az van, hogy úgy néz ki Anna Mária, akit ha megnézel, akkor egy nagyon jól öltözött, igen, elegáns nőt látsz, tudod, egy óriási malomkő méretű kalapba, szatén ruhába, de közben úgy néz ki, mint egy ószeres. Tehát, hogy mert te közben az látod, hogy lóg rajta egy kulcscsomó, egy kulacs a nyakába, plusz a kutya póráza, a nem tudom is elindul. Na és ilyenkor nem mindig a jó kulcsot kapja föl. És akkor Monsieur Richardnak kell jönnie, tudod, este 10-kor.
1: Maradjon még sokáig Monsieur Richard.
0: Bonsoir, Monsieur Richard. Comment allez-vous? Hát kizártam.
2: Hát az este 10 messze van, de még a reggel 10 is. Éppen csak, hogy hozzákezdtünk, 7:30 van.
1: Jó reggelt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornán.

0: Tornáján.
1: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés és passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
4: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
5: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
6: Székreállok.
7: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
10: Azt a... Köszönjük.
9: A
10: van benne matrica
11: is.
10: Ja, én ezeket gyűjtem.
9: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat. Szoktál Ármin beragaszgatni dolgokat valahova?
10: Csak a focis albumomban szoktam a focis kártyáimat betenni.
9: És örülsz neki, hogy most már van ilyen állatos, egy Lutra albumod, amiben védett állatokat, vagy kihaló félben lévő állatokat próbálsz beragasztani?
10: Igen, már. Nagyon örülök, köszönjük szépen.
12: Nagyon szívesen.
6: Székre állok!
7: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
7: A reklám után.
13: Ma még marad a meleg, kis és szeles idő, most 22 fokos a reggelünk, délutára pedig 31 fokot ígérhetek. Holnap is még a napsütésé lesz a főszerep, de akkor egy picit visszahűl a levegő, 26 fokot mérünk majd, vasárnap 27-et, és kitart ez a kellemes időjárás egészen szerdáig, aztán majd csütörtöktől, ahogy Zoli tegnap is várta, hogy mikor lesz csapadék, szóval jövő csütörtöktől már csapadékosabb időre kell készülnünk, és némi visszahűlésre, de hát azért hideg nem várható, akkor is 24 fokot mérünk majd.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Régipsz Blue Akusztik hangátló rendszerek gyártója, a Régipsz. www.regips.hu.
14: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskeméti elkerülő szakaszon korábban kiépített terelésben két személyautó karambolozott. A 83-as kilométernél most csak egy sáv használható. Közben erősödik a forgalom a főváros felé az M3-as bevezetőjén, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain. Mire számítsunk, ha inkább a vasutat választjuk? Kis Horváth Levente, a MÁV Inform ügyeletese a vonalban. Jó reggelt!
15: Jó reggelt, szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A szegedi fővonalon még maraton napokig eltart a korábbi baleset utáni helyreállítás, ezért a napfény Intercity helyett Szatymaz és Szeged, a személyvonatok helyett jellemzően Kiskundorozsmai Szeged között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A vonatok a megszokott menetrend szerint járnak, ezért a Szegedről útrakelőknek 20 perccel korábban az óra 25-kor induló pótlóbuszokról biztosított az átszállás a főváros felé induló vonatokra. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. A valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 után 4 perccel, és figyeljetek, mert megint egy friss, ropogós felvételt szeretnék nektek mutatni. Hát ugye, ami külföldön van, az előbb-utóbb Magyarországra is begyűrűzik, és mondjuk nálunk még nem öntögetik le a múzeumban a festményeket, nem tudom, ecettel meg olajjal.
2: De bocsánat, Zoli, igen? Bármilyen felvételt elindítasz, ugye nincs benne olyan, tudod, hogy minket megcsíptek a múltkor is.
3: Ja.
2: Egy éve, pedig nem. Csak egy kefirt ráztunk föl.
3: Igen, nem, reméljük nem lesz
1: nincs
3: olyan.
1: Benne ilyen. És hát figyeljetek, egy McDonald'sban készült a felvétel, a képet azt hozzá tudjátok képzelni, bevonult egy seregnyi ember transzparensekkel, és közben ezt üvöltözték.
4: Ezekben a pillanatokban is állatok milliói szenvednek. Elszakítják az anyjuktól azért, hogy elvegyék a tejüket, és a végén a vágóhídra küldik őket.
3: Állatjogokat, állatfelszabadítást.
1: Szóval, hogy besereg lett egy rakás ember transzparensekre az egyik magyarországi McDonald'sba, ahol ott éppen békésen eszegettek az emberek, és ilyen hatalmas táblákat mutattak, és állatjogokat, ez van ráírva a táblákra is, és ott elkezdték az embereket nyagat ezzel. Hogy ők most szégyeljék magukat, mert hogy húst eszel, és emiatt most meghalt egy állat, meg a holttestét, azt nem
3: ezt
1: tudom,
3: mondták,
1: azt tisztetek meg.
3: Jézus
1: igen,
3: Isten.
1: Hogy szerintetek annyira érdekel, hogy ennek mi értelme
3: van?
1: Van
3: értelme? Hát szerintem semmi.
2: Hát de van értelme így, tulajdonképpen.
3: Hát erről beszélünk itt a reggeli műsorban.
1: De most, a feketés megvolt, igen.
2: De most ugye az van, hogy minden mellett lehet tüntetni, meg kiállni, meg tudod, én például beszélgettem egy volt modellemmel, és ő is vegán, és ettől jobb embernek képzeli magát, mint bárki más.
3: Sok
2: tehát, hogy,
3: van ezzel.
2: Hogy örökbe fogadnak egy háromlábú pitbullt, aki öt, mert őt úgyse vinni el, és én ettől empatikus vagyok. Én ezt nem így gondolom, tehát mindenkinek szíve joga, hogy valami mellett letegye a voksát, tudod? De közben azért, szóval, hogy ez érted, tehát az emberiség túlszaporodott ezen a bolygón. Ezt a mennyiségű embert etetni kell. Ennek vannak áldozatai, teljesen értem, de mire gondol? Tehát, hogy mik a megoldások?
3: Mondott javaslatokat, ilyenkor, és igen, ilyenkor én is
1: tehát,
3: szeretem.
1: Én is azon gondolkodom, hogy ennek hatása.
2: Állatjogokat igen. Teljesen egyetértek, tökre megértem, de még nem tudod azt mondani, hogy gyerekek, szárított szöcskét kell lenni, de majd eljön az, amikor a szárított szöcske jogaiért is ki kell majd állnunk, mert szóval, hogy érted, ebben sosincs megoldás, tehát én is kaptam olyan üzenetet, miért kell neked, hogy a kutyáid, nem tudom, milyen tenyészetből jöjjön, mert a szaporító, tud.
3: Mert minden ezek tenyésztő szaporító, ez is egy ilyen egyenlőségjelet tesznek.
2: Igen, abszolút, ráhúzunk. Ahelyett, hogy aki kérdezik, de Muci, engedd már meg, hogy én eldöntsem, hogy szeretnék-e venni egy 3 hónapos korától nevelni egy kutyát, vagy egy traumatizált, sérült igen. kutyával szeretnék küzdeni otthon, azért, hogy én utána azt mondjam mindenkinek,
1: hogy te egy jó
2: mentettük,
1: ember vagy.
2: És én jó ember vagyok. Mi nem adtunk ki pénzt.
1: Itt többen a hozzászólásokban írták például, mert ez ugye a közösségi médiában most terjed nagyon ez a videó, és írták, hogy oké, tehát, hogy te ezt gondolod, és békében éld így az élet. De hogy miért akarod a másikra rákényszeríteni?
3: Na, ez a problémám nekem ezzel.
1: Csinálja.
2: Kézzétek el, a Netflixen van egy nagyon jó dokumentumfilm, most nem jut eszembe a csávónak a neve, ez egy angol humorista, azt hiszem, hogy a Nagy Csirke Összeesküvés az a címe. És ez egy fekete színész, vagy stand-upos, és ugye a feketéknél, ugye, mivel a legolcsóbb étel a csirke, ugye a viszonylag szegény fekete családoknál mindig a csirke a menü. Tehát, hogy csak csirkét esznek, és imádják a csirkét. Tehát tényleg Londonban külön csirke, a Nando's, az egy totál csirke étterem például, KFC, nem tudom, stb. És azt mondja, hogy ő csinál egy ilyen kísérletnek, adja a fejét, hogy egy hónapon keresztül csak csirkét eszik. És ahogy, de reggel, délbe, este semmi más, csak chicken burger, mit tudom én, wings, ez egy csak csirke. És egyre rosszabbul van, közben van egy pszichológus, akivel beszél, aki elmondja, hogy dietetikus, hogy ez milyen hatásra lesz az agyára. Kiderül, hogy a csirkék ugye olyan mértékben nőnek föl, és olyan körülmények között is ilyen óriási világ ilyen gigaszervezetek tenyésztik, 3 gigacég, Amerikából jön, tudod, nyilván sérült antibiotikum, elérik azt már azt hiszem a 60-as évekbe, hogy ugye annyi csirkére van szükség, hogy táplálják ezt az egyre növekvő emberiséget, hogy már 6 hét alatt egy 6 kilósra, de nincs csirke íze.
3: Igen.
2: Ezért olyan szereket használnak, amitől visszaadják a csirke ízt, és tulajdonképpen egy ilyen függőséget okoz a csirkefogyasztás. Tehát egy ilyen addikció lesz, hogy ezt az ízt akarod ére. Nagyon érdekes dokumentum.
3: Mi lett a vége az egy hónapos kísérletének?
2: Az, hogy
3: romlottak az értékei, gondolom.
2: Teljesen romlottak, elhízott, nem tudom. És hogy hát nyilván ugye kifarolt a csirke a fogyasztásból, tehát hogy így rájött, te ennek van értelme, érted? Tehát, hogy annak van értelme, hogy például megnéztem volt vagy ilyen Food INCU, az volt, angolul néztem, egy dokumentumfilm, ott a marháról volt szó, hogy ugye a marhákatnak a táplálását, az konkrétan kukoricával táplálják, ami nem természetes élelme a marhának, ezáltal felfújódik, és ebből lehetnek, hogy fertőzés, stb. A szervezet. Szóval, hogy ennek van, és akkor, és itt megmondják az alternatívát, kisgazdaságok.
3: Na, így van, az a kisgazdaságok, szó,
1: ez ugyanaz, mint a közlekedésben, amiről beszélni szoktunk, hogy ne az legyen a közlekedéspolitika, hogy dögöljön meg, akinek autója van, szégyeld magad.
3: Meg Nagy Kovácsiból, hanem
1: mondjuk azt, hogy figyelj, most építünk még 2 metróvonalat, meg a nem tudom micsoda, és akkor tessék, lehet választani ezt. De hogy ez nincs, hanem ez, és itt ebben nekem ugyanez a bajom, hogy oké, ne egyél szégyed, te szégyeld magad, meg tudod, a társadalom egyelőre így van berendezkedve. Tehát addig ne akarják, hogy én szégyeljem magam azért, mert húst eszem, amíg ez a normális, meg így nőttünk fel, meg valahogy erre van beállva az egész világ.
2: És nem ettől fog megváltozni. Edukációs dolog, tehát például a húsfogyasztásnak a mértékét, ezt lehet csökkenteni.
3: Hát régen is csak egy héten egyszer ettek.
2: Pont néztem egy ilyen filmet, és ilyen 60-as években, vagy nem is tudom mikor játszod, és egy mondat így elkapott, tudod, hogy jaj, menj ki, egyszer ki fog derülni, hogy ez a dohányzás egészségtelen, tudod, tehát hogy így. És kiderült.
3: És
2: az emberek egyre kevésbé dohányoznak. Vannak persze cigarettázók, de egyre kevésbé dohányoznak. Tehát ugyanez, tehát hogy ha bevezetik azt, érted, hogyha elérik azt, hogy tudományosan alátámasztják, hogy elég 2 hetente egyszer enni húst, mert egyébként ezzel a szén tudod pótolni a fehérjét, a szénhidrátot, és nem kell, mert nem természetes, tehát most gondolj bele, az ősember azért nem tudott minden héten levadászni.
3: Tehát még a nagyszüleink sem ettek minden héten húst, tehát kb. Hetente egyszer volt tészta, minden változatosan táplálkoztak.
2: De hogy én igazából tudjátok, mit nem bírok ebbe? Ezt az ítélkezést, ezt a judgingolást, tudod, amikor nekem így még amikor így megjelentem először az Instán, és akkor észrevették, hogy én nekem szörmekabátom van, hogy én ott mit kaptam, hogy én a nem tudom milyen állatvédő egyesületi rám írt, hogy én beszéljek erről, és mondtam neki, mi a közötök hozzá, hogy én egyébként meg a bolygó fenntarthatóságának nézve az én szörmekabátom 30 év alatt lebomlik a természetben, a te poliester kabátod meg 4000 évre lábnyomot
3: fog. Hány éve
2: fog
3: hordod ugye azt a kabátot, a poliesztert meg 1 év után ki kell dobnod, újra kell gyártani, Kínában igen, akkor szóval, hogy, tömegével
2: de hogy lehet, de hogy ez az állandó ítélkezés, amitől azt gondolod, hogy te mennyivel jobb ember, Muci, nem vagy jobb, tehát másképp gondolkodsz, másképp látod, te, ha úgy érzed, hogy nem akarsz húst tenni, akkor ne egyél, vedd rá a környezetedbe a barátaidat, hogy ők se egyenek húst, de hagyd már azt a szerencsétlent megenni azt a Big Mac-et, hogy nyugiba, érted?
1: Igen, hogy eldöntse. Nem ezért ha már kedden a Volcsulimban voltunk, az osztályfőnökön mondta mindig régen, a módsági tanárról, hogy az én igazam nem a te igazad, tehát hogy vannak azok a szituk, amikor egyébként az ő szemszögéből neki is igaza, de közben meg hagyja meg azt, hogy neked is hadd legyen igazad, abban, ahogy meg te látod az egészet.
2: Hát, hogy fogadd el.
1: Hát, az meg a másik. Itt a Sláger reggel, mindjárt 7 óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
5: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
6: Ezért születtél, hogy a színpadon állj. Nagyon szívesen lennék a mentorod.
7: Én el vagyok alélva teljesen.
8: Ez egy csoda volt most.
9: A
8: csoda.
9: Jó, annyira jó volt, Gálus, te gratulálok!
8: Ez a csávó maga az X-faktor.
10: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
11: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
12: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
13: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen fórumban és a Stop Shop.
14: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
15: Igen, emlékszem.
14: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
16: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
17: Ünnepeld velünk a pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a poluskötőjelcenter.hu-n.
0: Éjjel-nappal Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
18: Felülvizsgálja a hulladékgazdálkodási rendszert a kormány. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél. Hétvégén ismét megrendezik az országos retrovéradást. Jó reggelt kívánok, Szendő Fipori vagyok. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert, közölte a társaság a Facebookon. Álláspontjuk szerint is újra kell gondolni a konceszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak. Lezuhant egy siklóernyős Győrnél tegnap délután. A baleset Győr-Ménfőcsanak határában történt. Hogy a siklóernyő 50 éves pilótája hibázott-e, azt egyelőre nem tudni, számolt be róla a naphire.hu. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikoptert kellett hozzáhívni. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a férfi súlyos hasi, medence és végtag sérüléseket szenvedett. Szükség volt a tűzoltók aktív együttműködésére is a mentés során. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg a retrovéradást. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retrózene, sör, virsli menü és ajándékok veszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retró szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 1921, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig. Napi 1500 körüli igény van országszerte vörösvérsejt koncentrátumra, és ezeket az igényeket egy dinamikus rendszerben kell tudni nekünk pótolni, hiszen a vörösvérsejt koncentrátumnak a lejárata 35 nap.
18: A retro véradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Díszdoktorává avatta a Zeneakadémia Schiff Andrást, aki 16 év után ismét Magyarországon koncertezik. A világhírű zongoraművész ma este is hangversenyt ad az intézményben saját Bösendorfer zongoráján. A tegnapi és a mai est bevételét is a Rácz Aladár Roma Művészeti Szakkollégium létrehozására ajánlotta fel. A műsor meglepetés, a programot nem közlik előzetesen. Schiff András 1979-ben hagyta el Magyarországot, azóta jellemzően Londonban, Salzburgban és Firenzében élt. 2014-ben második Erzsébet lovaggá ütötte, azóta jogosult a Sir előnév használatára. 70 éves korában elhunyt Cassandra Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz énekesnő. A művész kedreggel a Mississippi állambeli Jacksonban, otthonában halt meg, családja és közeli barátai körében. Jellegzetes mély althangja a modern jazz egyik meghatározó előadójává tette. Munkásságával kitágította a műfaj hagyományos határait. Ma is mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, csak kevés fátyol vagy gomoly felhő lehet az égen. A fővárosban megélénkül a nyugatias szél. Délután 29 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén napos felhős idő lesz, szombaton egy hideg front is jön, így erős szél várható, de így is 27-28 fokot mérhetünk. Lehűlés csak a jövő hét közepére ígérnek.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
19: Az M5-ös autópályán Budapest felé a Kecskeméti elkerülő szakaszon a terelésben két személyautó ütközött össze még korán reggel. A 83-as kilométernél még mindig csak egy sáv járható, ezért kicsit lassabb a haladás a főváros irányában. Erősödik a reggeli forgalom az M3-as bevezető szakaszán is, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain. Lassabban járható a azt mondtam? Melyik a 10? Igen, a 11-est szerettem volna még kiemelni a Pünkösdfürdő utca előtt, illetve a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól az Országházig, és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt szintén kicsit lelassult már a haladás. A harmadik kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt vízvezetékjavítás miatt kell sávzárásra számítani. És egyelőre nagyjából ennyi, ha van még infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-ra. Köszönöm és jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
19: Ti nagy szakértők vagytok talán. Vajon milyen a magyar bor mondjuk a chileihez, vagy az uruguayhoz, vagy a brazil borhoz képest?
20: Hát te vagy a nagy szakértő.
19: Hát nem, vagy a Csabi, hát ő a brazil szakértő.
20: Jó, mondjuk az igaz.
21: De fogalmam sincs, mert nem nagyon vagyok boros, de képzeld el, hogy ugye nagyon jó híre van a magyar bornak, például a franciáknál.
19: Na, itt akkor olyan is lehet is kapni, ha bemész. Jó, mindjárt beszélünk arról, hogy merre járunk most.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk 4:08-kor. A Budapest Borfesztivál a magyar borkultúra egyik meghatározó találkozási, sőt igazodási pontja, és bármilyen meglepő már a 35-et rendezik belőle az idén. Azt a betyár. A cél természetesen most is az, hogy hát egyrészt a különféle borvidékek számára randit szervezzenek, hogy ők is tudjanak tapasztalatot cserélni, megismerik egymás munkáját és alkotásait, másrészt pedig a legfőbb cél persze nyilván az, hogy a nagy közönséget egy kicsit közelebb vezessék a kulturált borfogyasztáshoz. Olár itt a főszervező, a vendégünk a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Sziasztok!
3: Idén is vannak vendégeitek. Kik?
2: Igen, hát, hogyha a díszvendégre gondolsz, idén az amerikai kontinensre fókuszálunk, nem Amerikára, mint ország, hanem a teljes kontinensre, ami azt jelenti, hogy Chilétől, Argentinán át, Brazília, Uruguay, tehát sok helyről érkeznek nagyon finom borok, és ami különlegesség, hogy most kóstoló sorokat is lehet vásárolni, tehát egy szakértő vezetésével lehet végigmenni például egy nagyon szép Sauvignon Blanc soron, és akkor ők elmondják, hogy milyen apró dolgokra kell odafigyelni a borok kóstolásakor.
1: A chilei borról sok jót hallottam, hogy Uruguay bor az így nincs meg ezeket. Hogyan képzeljük, miben mások? Ott is ugyanúgy a vulkanikus kőzet határozza meg a mikroklíma, hogy milyen lesz így a bor. Van. Nyilván, de hogy miben más, mint mondjuk a magyar, vagy általában az európai, mondjuk a francia, vagy az olasz bor, amit azért talán van szerencsénk ismerni.
2: Hát rengeteg dolog a klíma, a kőzet, a szőlőfajta, a technológia, sokszor más, mint Európában.
1: Technológia. Ott vannak most nagyon komoly újítások technológiailag. Valamelyik nap láttam egy cikket, hogy tök másképp készítik a bort. Tehát, hogy van olyan hely, meg ezt te is meséltél valamit, nem csak, hogy valahol így ilyen, nem tudom, elássák, vagy tehát, hogy nem ez a klasszikus pincészet van, mint mondjuk nálunk.
2: Hát igen, de ez ugye pincészettől függ, mert a nagyobb pincészetek természetesen ott is a modernabb technológiát választják, de vannak kisebbek, ahol azért a hagyományra fókuszálnak.
1: Bocs, nem te mesélted, valaki mesélt, hogy van olyan hely, ahol a szőlőt egyben teszik meg, és úgy érlelik, és a végén nyerik ki belőle az italt. Igen, tehát ezt most hallottam a napokban, és meglepődtem, nem tapossák ki, mint itt mondjuk Magyarországon, hanem az egészet teszik el, az egészet érlelik hosszú ideig, és utána jön a leve.
4: Hát én például azt hallottam, amikor nem tudom, hogy te nézted, de most voltál idén Santorinin, hogy ott van egy ilyen különleges bortermelés.
3: Tehát mert nincs nagyon víz, és meg kell oldaniuk, és mégis nagyon
4: igen,
3: különleges
4: igen, és teraszosan van a szőlőtőkék, és valahogy így futtatják valami, nem tudom, szóval, hogy ilyen nagyon érdekes. Én azt szeretném, Rita, tőled megkérdezni, hogy szerinted a boroknál PR és marketing az, ami elviszi a bort, vagy pedig tényleg olyanok a különbségek? Mert én egy picit úgy érzem, hogy a marketing az, ami nagyon viszi. Tehát a francia borok, nagyon jók a francia borok, de sokkal jobb a marketingjük.
2: Hát én nagyon örülök ennek a kérdésnek, és igazából erről kellene is sokkal többet beszélni, főleg itt Magyarországon, ahol mondtad, jó bornak is kell a cégér. Ez teljesen igaz. Tehát attól, hogy valaki valahol egy borvidéken nagyon jó borokat készít a kis pincéjében, de nincs hozzá marketing, akkor ott teszi meg a felek, nem fogja tudni eladni. Viszont meg kell találni azt az egyensúlyt, amit mondasz, Csabi, hogy ne legyen túlzó a marketing, mert akkor nem tudjuk azt az értéket mögé tenni, de nagyon fontos, és mi a borfesztiválon azért is dolgozunk, és próbáljuk mindig a kiállítóknak is azt mondani, hogy igenis, költsenek arra, hogy szép standjuk legyen, szép hostessek, vagy borszakértők legyenek, tehát nagyon fontos az, hogy ki kínálja azt.
3: Hát először a szemünkkel kóstolunk, igen.
4: Én például nem ezt látom. Én ugye a Franciaországban például azt látom, hogy mi azt tudjuk, tehát a franciák azt tudják, abban nagyon jók, hogy mindig felfelé pozícionálják magukat és a terméküket. Tehát nem biztos, hogy jó, de ő felfelé pozícionál. Most mondok erre egy teljesen bortól független példát, hogy mondjuk ott van például a Grégus vodka. Tehát ugye vannak nagy vodka nemzetek, főleg az északiak, az oroszok, a lengyelek, finnek, a norvégok, a finnek, a svédek, ezek nagy vodka nemzetek, tudják, hogy kell vodkát készíteni, krumpliból, nem tudom, szóval, hogy zsenik benne. Mit csinálnak a franciák? Semmi közük a vodkához. Megcsinálják a Grégust, rárakják, hogy Bleu Blanc Rouge, tehát a francia lobogót, majd fölrakják a legfelső polcra, a legfelső polcra, felárazzák háromszor annyira, mint bárki más, és várnak.
3: És bejött nekik.
4: C'est un produit français. És az van, hogy a világ azt mondja, akkor vagy menő, ha te Grégus vodkát iszol, 8-szor annyiért, mint bármelyik zseniálisan jó orosz vagy svéd, vagy bármilyen vodka. És ugyanez van a boroknál is. Itt érzek egy olyan komplexust, ami egy ilyen velünk született komplexus, hogy mi, hát mindegy, jó, már annak örülünk, ha bekerültünk a Carrefourba, Párizsba. Nem örülök neki, nekem az én tokai asszumat ne tegyék le az alsó polcra, és ne akarják 4 euróért árulni. Tehát nekünk itt kell ezt megtanulni, hogy igenis, tehát én ezt például a modell bizniszbe emlékszem, hogy összevesztem egy New York-i ügynökkel, és mondtam, na ide figyelj anyukám, akkor te nem az én modellemet kapod, meg keresél Texasba egy ilyen lányt, és aztán majd nézd, szia. És akkor elmagyaráztam, hogy mi innen Kelet-Európából olyan produktumot, most mindegy, most modellt, persze, hogy viszünk, amit neked ott nincsen, és neked szükséged van rám. Tehát, hogy nálunk például, én azt érzem, hogy itt van egy ilyen probléma, hogy nem kell komplexusosnak lennünk, tehát jó, amink van.
2: Így van, így van, és erre fel kell hívni a figyelmet, úgyhogy hát több ezer féle borral várjuk mi is a látogatókat a Borfesztiválon, és természetesen magyar bor hangsúly lesz, úgyhogy van még mit felfedezni.
3: Világviszonylatban egyébként milyenek a magyar borok? Most hogy állunk?
2: Szerintem nagyon jók, és aha, ezt ugye a világ nagy borversenyein elért eredmények mutatják. Uh-huh. Ez szerintem egy nagyon jó indikátor, és szuper eredményeket hozunk haza, és fontos fölni a figyelmet az árérték arány. Tehát sokan azt gondolják, hogy minél drágább, uh-huh, annál jobb a bor. Hát nem. Tényleg
3: mit kell akkor néznünk tényleg, hogy jó bort tudjunk választani?
1: A színét és az illatát.
3: Mert igen, ugye mondták, hogy az üveget is nézzük, mert szerintem ez egy hülyeség. Tehát hol kell kezdenünk, ha jó bort
2: érdemes
3: szeretnénk
2: utána nézni. Aha. Tehát például most már minden termelőnek elérhető a honlapja, ő ugye fölírja a honlapra, hogy melyik borversenyen milyen értékelést ért el, és ezek szerintem nagyon jó kiinduló pontok. Ezek a kis makaronoknak nevezett kis érem-matricák megtalálhatók legtöbbször a palackokon is, úgyhogy szerintem egy picit utána néz az ember, de tényleg ilyen 2000 forint körüli borok is világviszonylatban aranyérmes, díjnyertes borok, úgyhogy nem az ár az elsődleges szempont.
1: Ha valaki ellátogat hozzátok, megtanulhat bort kóstolni? És hogy hogyan is kell fogyasztani, mert ugye az sem mindegy, hogy oké, okay, erre azt mondták, hogy finom, és akkor megiszom, mert azt mondták, igen, hogy finom. Megtanulható ez bárki számára, hogy de hogyan érezze, hogy az valóban különleges, amit éppen
4: először
1: fogyaszt?
4: Először is nem nyeled le.
2: Hát... megtanulható egyébként, és szerencsére a borostandoknál is olyan hozzáértő szakemberek vannak, akik tudnak ebben segíteni. Tehát abszolút laikusokat is várunk a rendezvényen, és lesznek olyan aktivitások is, amik közben elsajátíthatóak. Ezek mindig egy pici kis mikro tanulással, tudással érkeznek haza a látogatók. Ez nagyon fontos nekünk.
3: Minden évben a gasztronómia is fontos nektek, illetve a kísérő zene. Idén mire számíthatunk?
2: Igen, hát szeretnénk egy nagyon széles spektrumot felvonultatni a zene szinterén is, több színpadunk is lesz. Hát mindenféle blues, rock, rock and roll, beat, underground music, tehát minden jazzy, minden lesz, és ami fontos, hogy esténként pedig DJ-k szolgáltatják majd a talpalávaló. Tehát, hogyha valaki délután egy lassú, hangulatos kis kóstolásból áttér egy vad bulira, az teljesen és ez, normális.
4: És ez hogy van nálunk? Tudod, hogy például, hogy amikor mi Franciaországban összedobtunk mondjuk egy fröccsöt, vagy egy vodka szódát, a francia barátaim azok elájultak. Azt mondták, hogy te vizet öntesz a borba. Tehát, hogy így, hogy tudunk ilyen kulturális különbségeket, hogy mondjuk Ausztriában, vagy német, tehát, hogy, mert ugye nálunk a fröccs, ugye, igen, hát ez egy nagy, az egy kihagyhatatlan.
3: Nyáron, persze.
2: Hát hogyne, és hát Jedlik Ányos fedezte fel a szikvizet is, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy volt, én úgy tudom, hogy más országokban is ez a fröccs, és először egy érdi pincében kóstolták meg, Vörösmarty Mihály is ott volt például, és spritzernek hívták, és akkor mondta Vörösmarty, nem, ez túl németes, igen, legyen a neve fröccs, és innen maradt fönt ez a nagyon jó szokás egyébként, és abszolút fogyasztható, tehát mi is amellett vagyunk, hogyha valaki nyáron vagy meleg időben egy decit vagy két deci szódát felhúz egy jó minőségű ásványvízzel vagy szódavíz, az teljesen oké.
1: Csak azt is mértékkel. Köszönjük szépen Olá Rita főszervezőnek, és akkor hát Budapest Borfesztivál most már 35. alkalommal, boldog jubileumot nektek.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
1: Ez a Sláger reggel mindjárt 7:30, nem sokára Hablagy, tessék jelentkezni most 0630 30 30 95 8.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-ig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
9: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör-Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu
10: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz

0: Ligagyőztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
1: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
2: Igen, emlékszem.
1: Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Talán art-deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
5: Mit csinálsz, Anna?
6: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
5: Megint felújítás?
6: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
5: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
7: A reklám után.
8: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Új környezetvédelmi szuperhatóság jöhet létre január 1-ével. 50 éves születésnapját ünnepli a kőbányai újhegyi lakótelep. 8 koncertet ad Presser Gábor a Budapesti Kongresszusi Központban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Új környezetvédelmi szuperhatóság jöhet létre január 1-ével, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emelik. Az országos hatáskörű önálló környezetvédelmi főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Kiemelt feladata lesz az akkumulátorgyártással, az újrafeldolgozással és a hatástalanítással kapcsolatos környezetvédelmi engedélyeztetés is. Bevezetik továbbá a BTK-ból ismert háromcsapás elvét, azaz ha egy nagyvállalat 5 éven belül harmadszor is megszegi a környezetvédelmi szabályokat, akkor lesz egy minimum bírság, a nettó éves árbevételének legalább 0,5%-a, de legalább 5 millió forint. 50 éves a kőbányai újhegyi lakótelep. Az évfordulót szeptember 5-én szombaton ingyenes programokkal ünnepli az önkormányzat. A lakótelep 1974 és 1976 között épült fel, olyan területen, ahol korábban szőlőföldek, bányák és szemétlerakó is volt. A környék átalakításában a helyiek is részt vettek, ezt fotók is bizonyítják, melyeket meg lehet nézni a rendezvényen. Az eseményen Majorett csoport, gyermekszínház, az Animal Cannibals koncertje és zenés parti várja az érdeklődőket. A program kora délután kezdődik. Futóverseny miatt több fontos útvonalat lezárnak Budapesten a hétvégén. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart és Dombóvári út közötti szakaszán már szombat reggel 8-tól, vasárnap este 9-ig nem lehet közlekedni. Vasárnap a budai alsó rakpartot reggel 6-tól délután 1:30-ig, a pesti alsó rakpartot 7:30-től délután 3-ig zárják le. A Szabadság híd és a Szent Gellért tér szintén reggeltől délután 2-ig lesz lezárva. Korlátozásra kell számítani továbbá a Műegyetem rakparton és a Magyar Tudósok körútján is. 8 koncertet ad 10 nap alatt Presser Gábor a Budapesti Kongresszusi Központban. A január 8-a és 17-e közötti sorozatra 3 különböző műsorral és több mint 70 dallal készül. A Hódolat a női hangnak című esteken mások mellett Falusi Marian, Olá Ibolya, Ruzsa Magdi és Szena is fellép. A Dalok a szívből című műsor középpontjában a zongora áll. A sorozatot örömzenéléssel zárják. A művész novemberben Munkakönyv címmel új kiadványt is tervez megjelentetni, amely az elmúlt 15 év dalait foglalja össze. A 4 CD-t is tartalmazó kötetben valamennyi saját dalszövege is helyet kap.
2: Drága arany hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Marad a meleg, kis és szeles idő. Kapaszkodjál meg, ugye nem lesz teljes a napsütés, fátyol felhők és gomoly felhők fordulhatnak el.

0: hajnalban egyébként 19, délután 29 fokra is fölment a hőmérséklet. Ami még nagyon érdekes, semmi más nem érdekes, annyit akartam mondani, hogy a parlagfű magas, az allergiások erre figyeljenek.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: A Mávinfomtól Kis Horváth Levente a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat. A szegedi fővonalon még várhatóan napokig eltart a korábbi baleset utáni helyreállítás, ezért a napfény Intercity helyett Szatymaz és Szeged, a személyvonatok helyett jellemzően Kiskundorosma és Szeged között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A vonatok a megszokott menetrend szerint járnak, ezért a Szegedről útrakelőknek 20 perccel korábban az óra 25-kor induló pótlóbuszokról biztosított az átszállás a főváros felé induló vonatokra. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult és zajlik a ma reggeli vonatforgalom. A részletekről, valamint az aktuális forgalmi változásokról bővebben a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
2: Köszönjük szépen! Az M5-ös autópályán Röszke felé a Hetény egyházi pihenőhelynél összeütközött egy kamion és egy személyi gépkocsi. A 77-es kilométernél jelenleg zárva a külső sáv, picit lelassult a haladás. Szintén az M5-ösön, viszont Budapest felé, a Kecskemétet elkerülő szakaszon korábban kiépített terelésben karambolozott két személyautó, a 83-as kilométernél szintén csak egy sáv járható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: De mondom, itt a választási kombány, elindulok én is ezen a választáson. Hát gondold el, nekem nem kellene kobogtató cédula, hogy szavazz rá. Anyádból hajadon csinálok, szavazz rá. Drága szívem, hát álljál már meg. Ha. Csak úgy mondom, ma este van az 1543. előadás. Ha a fele rám szavaz, megnyerem Ausztriát is. Hát álljál meg.

0: Blagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Tibivel játszunk, aki bár azért jelentkezett, mert ugye tegnap nem tudták a helyes megfejtést, de amikor most felhívtam, hogy Tibi, szia, akkor ma játszunk, azt mondja, hogy ó, elfelejtettem, hogy mi volt tegnap.
2: Hoppá!
1: Csodom, ez szuper lesz.
2: Majd a Cilla segít eszedbe juttatni.
1: Jó reggelt!
2: Szevasz!
3: Jó reggelt!
4: Sziasztok! Cilla, de kár, hogy nem hallja a feleségem a hangodat, mert külsőről beszélek.
3: Istenem!
1: A feleséged szereti a hangját?
4: Nem csak a hangját.
1: Jó, nem csak a hangját. Tessék!
2: Azért téged is szeret?
4: Hát engem imád.
1: Mondd a feleséged nevét, és akkor valamit a Csabi üzen neki. Hogy hívják a kedves nejedet?
4: Hajni.
3: Drága Hajni, milliószor csokor, vigyázz erre az arany emberre, az arany Tibire. Azt kell, hogy mondjam. Na játszunk, Tibi, legalább akkor játsszál velem valami.
4: Játszunk.
2: Vigyázzatok 12-es karika.
1: Igen,
3: hát egy kedves dalt akarok neked eldúdolni a füledbe.
2: Voilà!
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na tu tu du tu du tu tibike tam tara
2: tibike tibike
1: na
4: oké visszajött.
2: Jó.
1: Szuper, örülünk.
4: Ha jól hallom, akkor ez úgy szeretném meghálálni esetleg.
1: Igen.
2: Melynek előadója?
4: Kovács Kati.
1: Igen!
3: Wow!
1: Gratulálunk! Két fő részére szóló bárbely napra beváltható belépője egy kristál kóstoló poharakkal, ingyenes borkóstolóval, valamint a kiválasztott napra szóló ki- és bejárásra jogosító karszalaggal a szeptember 9 és 12 között megrendezésre kerülő Budapesti Borfesztiválra, a Budavári Palotába a tietek, viheted a kedves nejed, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval gratulálunk!
3: Nagyon.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hello,
2: köszönöm is a játékot.
1: Szia!
3: Feleséged vidd el.
2: Hello.
1: Hello.
3: Ciao.
4: Sziasztok.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day when the sky might fall.
1: Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Neked mi a kedvenc állatod?
1: A majom az nagyon cuki.
4: Van az a piros fenekes. Ilyen
3: a
4: piros.
3: Pávia. Igen. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
1: Nem.
3: Mert?
1: Megfullad. Nem. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
3: Majom volt?
1: Igen.
3: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
1: Igen.
3: Volt. És abból fejlődött ki?
1: Az ember abból fejlődött ki a majom.
3: Tehát az őseink majmok voltak?
1: Igen.
4: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenék. Én ennél ragadtam.
1: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
6: Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
11: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
0: Sláger FM.
12: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Tűzifa ástoppot rendelt el a kormány, és megemelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Pert indít a zuglói önkormányzat a Bosnyák téri irodakomplexum beruházás miatt. Megrendezik a Független Hangok ünnepét a Magyar Zeneházában. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdaságoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára. A 2026. január 1-i árakon jelentette be a miniszterelnök több más intézkedéssel együtt. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet azonnali plusz források átcsoportosításáról is döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy január 1-től megemelik a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, létrehoznak egy új környezetvédelmi hatóságot, mely a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási és erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Pert indít a zuglói önkormányzat a Bosnyák téri irodakomplexum beruházása miatt. Erről döntött a kerület képviselőtestülete. Az önkormányzat szerint a beruházó megszegte a kerülettel kötött szerződést, mert az ingatlanokat csak Zugló hozzájárulásával értékesíthetné. A Bayer Construct vitatja ezt, és úgy látja, szabályosan járt el. A kerület 2,9 milliárd forintos kompenzációhoz is ragaszkodik. A 7 irodaházat korábban az állam vásárolta volna meg nettó közel 255 milliárd forintért. A kormány azonban augusztusban bejelentette, hogy eláll az üzlettől, és visszaköveteli a már kifizetett összeget. A Bayer Construct és projekt cége augusztus végén csődeljárást kezdeményezett maga ellen. Újabb munkafázissal folytatódik mától az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Tél utca Pozsonyi utca csomópont környezetében változik a forgalmi rend. Az István út több szakaszán elkészültek a belső sávok, és már használható az Angyalföld kocsiszín és a Shell benzinkút között kialakított új gyalogos átkelőhely is. Péntektől a csomópontban szigeteket alakítanak át, tilos lesz a balra kanyarodás, sávszűkítések és 30 km/h korlátozás lép életbe. Új vezető irányítja a Dél-Pesti Centrum Kórház infektológiai osztályát. Szeptember 1-től dr. Lakatos Botond veszi át az osztályvezetői feladatokat dr. Szlávik Jánostól. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, 2000-től több vezetői tisztséget is betölt. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Dél-Pesti Centrum Kórházból. Szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja. Több mint 60 független zenei kiadó mutatkozik be szeptember 12-én a Magyar Zeneházában, a 10. független hangok ünnepén. A látogatókat több száz új, limitált és gyűjtői kiadvány, koncertek, DJ-szettek és szakmai beszélgetések várják. A délelőtt 10-től délután 5-ig tartó rendezvény ingyenes. A közönség élőben követheti végig a lemezvágás folyamatát, részt vehet zenei kvízen, valamint a hip-hop és a fotográfia kapcsolatáról is hallhat előadást. Az eseményen 5 kategóriában átadják a független zenei szintér szereplőinek és kiadványainak járó díjakat. Nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, csapadék viszont nem valószínű. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség!
14: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán, vagyis Miskolc-Debrecen-Nyíregyháza felé az 50-es kilométernél egy műszaki hibás személyautó veszteg el az átterelt belső sávban. A terelés kezdeténél, a 47-es kilométernél érdemes tehát inkább a külső sávot választani. Az M5-ösön Röszke felé a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy személyautó koccant, a 77-es kilométernél zárva a külső sáv. A 37-es főúton pedig egy robogós szenvedett balesetet, a 37-es kilométernél a főutat lezárták. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé az M3-as bevezetőjén, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre irányából, az 51-es főúton a Dunaharaszti elkerülő szakaszán, valamint a Csepel-sziget útjain. De az M1-es, M7-es közös bevezetője is zsúfolt a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út, illetve fennakadást tapasztalható már a Rákóczi úton a Barostértől egészen a Blaháig, az Üllői úton befelé, főleg a Nagykörút előtti szakaszon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Pestin pedig a Szent István parktól az Országházig, valamint zsúfolt a Szélkálmán tér környéke és az Andrássy út az Erzsébet tér előtt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
14: És hát igazán fenséges témával folytatjuk, az Európai Uralkodóházak jelenéről és jövőjéről szeretnénk majd mindjárt faggatni szakértőnket.
15: Alig várom. Enikő mindig annyira fantasztikus dolgokat mesél nekünk.
14: Hát tudja, hogy mi van.
15: Bizonyám.
14: Igen, Harryékkel, meg a norvégokkal.
15: Így van, pontosan.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 előtt 1 perccel. Hát miközben mi tanévnyitóztunk kedden, a norvégoknál letett esküjét az új király, és természetesen 8. Hakont sem koronázzák meg, hiszen Norvégia ezt még az 1900-as években eltörölte, ezt a szokást. Ugye 5. Harald király alig néhány nappal korábban hunyt el, neki sem volt koronája ebben az értelemben, de hogy mi lesz most, meg hogy egyáltalán miről szól még 2026-ban az európai uralkodó családok élete és létezése, erről szeretnénk faggatni a profit. Baranya Énkő újságíró a vendégünk. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Aki járt már nálunk ilyen királyi témákban, igen, és mindig kapkodtuk a fejünket, de annyi mindenkivel találkoztál, akár személyesen is megbeszéltél, hogy...
3: Hát igen, személyesen is találkoztam néhányukkal, meg nagyon, nagyon érdekel ez a téma. Én azt gondolom, hogy jó, hogyha van valami, ami a politika fölött áll, és összetartó ereje egy nemzetnek.
2: Oh. Ki és az, ilyen... aki a legemlékezetesebb és egyébként, akivel találkoztál?
1: Gratuláljunk neki a történész diplomájához időközben.
3: Jaj, tényleg, gratulálom szépen.
2: Igen, mert múltkor még, amikor itt voltál, akkor csak beszélgettünk erről. Igen.
4: Szerinted mennyire de egyébként engem, én elég royalista vagyok, megmondom őszintén, ez köztudott rólam. De szerinted mennyire fontos egy uralkodói család egy adott nemzetbe? Tehát el tudnád-e képzelni mondjuk azt, hogy mondjuk alkotmányos monarchia legyen Magyarországon, és mondjuk vissza...
3: Hát ennyi év után visszahozni a Habsburgokat már furcsa lenne, de azt gondolom, hogy ott, ahol ez töretlen, és sikerült megtartani, bár ugye a norvégok esetében és a II. Világháborúban volt egy elzavarás visszajövés, ahol ez töretlen, ott ez fontos. Ez a nemzetet összetartó egység valami.
4: Szerintem inkább, én azt gondolom az uralkodóról, hogy az állandóságot jelenti egy nemzetben, tudod? Tehát azt, ami nyilván, amikor mondjuk abszolutizmus volt, és jött valami kretén király, akkor az volt, hogy úristen, ez meddig lesz, és akkor várjuk, de az egy abszolutizmus. De az alkotmányos monarchiában, amikor kormányok, választások, demokratikus választások jönnek, választások, azért mindig ott van egy fej, aki mozdíthatatlan, kb. Olyan, mint a Szent Atya, tudod, és... hogy ő ott van, jönnek a választások, egyik párt, a másik.
3: És egy hosszan regnáló uralkodók időszakát éltünk, mert II. Erzsébet hosszan regnált, II. Margit Dániában hosszan, ugye Harald is 35 évig volt, azt hiszem,
4: 35.
1: Igen. És a spanyoloknál mi van?
3: A spanyoloknál ott ugye 6. Fülöp a király 2014 óta, azt hiszem,
2: hát
3: vagy 13
2: az
3: óta.
2: Idő, igen.
3: Ugye a botrányokba keveredett tapját kellett leváltani. Igen. Viszont ott is egy női trónörökös van most már, csak úgy, mint Norvégiában, és kevesen tudják, hogy ennek a lánynak, aki 20 éves, mielőtt egyetemre menne, 3 év katonai kiképzésen kell részt vennie. Tehát, hogy ez nem csak úgy
4: a norvégoknál,
3: van,
4: vagy a spanyoloknál?
3: A norvégoknál 15, a spanyoloknál 15 hónap, a norvégoknál és a spanyoloknál 3 év. Tehát nem úgy van, hogy hozzádobják a koronát.
1: Tehát, hogy valamit villantani kell.
3: Villantani kell, tanulni kell, menni kell a hadsereghez szolgálni, bizony.
4: De például az is annyira érdekes, tudod, hogy ugye a Romanovokat ugye a forradalom után elüldözik, és ugye mivel angol rokonság van, meg ugye egyébként az összes királyi család ilyen német hercegségek emelkedtek föl valójában, tehát a dánoknál is ugyanazok, a dán, a görög, a bolgár király az ugyanúgy rokonságban az angollal, meg a norvéggal, meg a...
1: Tényleg ilyen belterjes? Tehát, hogy a távolban összeérnek a szálak
3: távolban
1: egyébként?
3: Távolban valahol mindenkinek, tehát, hogy III. Károly is úgy kezdte a részvét nyilvánítását, hogy drága unokatestvére meghalt.
2: Igen.
3: Másod unokatestvére volt egyébként. De hát Viktória királynő Angliába hozzáment a német herceghez, tehát hogy azt mondom, hogy tényleg minden szál összefügg, hát a svédek a norvégokkal, a dánokkal, a görögökkel.
4: De hát képzeljétek, ugye Erzsébet királynőnek ugye az ők nagymamája, ugye a Tek Máriának az a nagymamája magyar volt. A Rédei Klaudia volt, és ami egy ilyen rendkívül, de mert ugye ő meg egy, mondom, ezek a német hercegségek, nem tudom, fel Coburg, meg nem tudom milyen család.
3: Coburgok, igen.
4: Igen, akik fölemelkednek, de hogy, na mindegy, a Romanovokra visszatérve, hogy például ugye ez egy trónfosztott ház, tehát hogy ugye megszűnt, az elmenekültek, egy részük Londonba élt, tehát mindenhol máshol, és akkor mégis kiadnak egy nyilatkozatot, egy részvénynyilvánítást, uh-huh. olvastam, uh-huh. ahol a Romanov a császári ház, tudod, nem is érted, tehát nem léte, nincs koronájuk, nincs trónjuk, de ők még mindig úgy vannak, hogy de van.
3: Hát az albánok is ilyenek, és ugye ott pedig Zseráldin hercegné volt
4: a
3: Laponyi Zseráldin, aki szintén magyar származású, ők is ilyenek, nincsen már korona, nincsen már herceg, nincsen semmi, de az, aki egyébként a trónörökös lenne, vagy az uralkodó lenne, ő bizony tartja magát, és mindig kiadja a közleményt, és jótékonykodik, és megy, és csinálja.
1: De túl azon, amit mondtál, amivel kezdted az elején, hogy oké, kifejezheti mondjuk egy nemzet egységét, és azért jó, tehát egy szimbolikus, egy ilyen uralkodó. Van olyan ország, ahol még tényleges szerepük van?
3: Hát politikai értelemben azért nincs.
1: Nincs.
3: Tehát, de azért egyébként lássuk meg viszont...
4: Nem, ezt egyébként ezzel én vitatkoznék, mert szerintem... Nem, mert azért szerintem az például mondjuk az a gyarmatbirodalom, ami az angoloknál volt, és az, amikor a brit nemzetközösség, azokban mind a királynő dönt, tehát hogy mondjuk ha belegondolsz politikailag, persze nem tud a hétköznapi politikába beleszólni, és ha beleszól, abból nagyon megüti a bokáját, de az, hogy mondjuk a mit tudom én, Kanada és Ausztrália még mindig a brit koronához tartozik, és úgy független, hogy valamit fizetnek, de még, tehát, hogy valahol az embereknek a tradíciókra mégis szükségük van. Tehát, hogy így...
1: Igen, hagyomány, ahogy szoktad mondani, hagyomány.
3: Folyton visszatérő téma ez, de azért mégsem szakadnak le. Tehát, hogy sem az ausztrálok, sem pedig Kanada nem szakadnak le, és szerintem egyébként majd Vilmos fogja ezt még jobban megerősíteni, mert akár onnan nézem, szerintem Károly egy átmeneti uralkodó lesz.
2: Erről már beszéltünk, mm-hmm. igen, korábban. Olyan jó, hogy itt vagy, mert Zolival már szörmentén említettük, hogy Meghan Markle, és hogy hát visszakerül majd, hogy mit szólnak ehhez a britek, és közvéleménykutatást is tartottak, és érdekes, hogy még várakozó állásponton vannak, de most mi a helyzet, hogy tényleg...
3: Itt a pénz a legnagyobb pénz, kérdés. Aha. Tehát nekem a nővérem, ő brit állampolgár igen. és ugye mi rendszeresen beszélünk, igen. és itt a legnagyobb kérdés, hogy a britek nem akarják kifizetni Meghanék életét.
2: Tehát nem akarják őket
3: nem
2: eltartani.
3: Adóból eltartani őket, mert nem jönnek vissza dolgozó tagjaiként a családnak. Ha pedig nem vagy a királyi család dolgozó tagja, akkor ne részesülj a pénzből. Szerintem itt harmadik Károly tehetett egy gesztust a gyereke felé. És hogy miért jöttek vissza? Szerintem kiítok, az egyik a pénz, hát megszűnt a Netflix, igen. megszűntek a mozi kérdések, nem fogy a lekvár, a másik...
2: Szegény Megánnak bebuktak a bizniszt. Ráadásul az úri emberekben ugye a Guy Ritchie akkora nyomást kapott állítólag, hogy nem kapja meg a szerepet, amiért visszament volna Angliába.
3: Egy kicsit megsajnáltam, de egyébként...
2: De azért ez mennyire durva, felajánlanak neked egy szerepet egy Guy Ritchie sorozatban, majd utána, mivel azt mondja a brit közvélemény, hogy na ezt nem akarjuk, ki is írnak. Tehát meg se kapod, kész vége. Még mielőtt ugye elkezdenéd a forgatást.
3: Igen,
2: azért ez
3: itt
2: is
3: szerintem lesz egy ingázás majd aha. Amerika meg az Egyesült Királyság között, de félnek, hogy elveszítik a címüket.
2: Aha.
3: Tehát, hogy itt nem, tehát, hogy volt már erre példa, András herceget is megfosztották úgy, ahogy van, mondjuk azért ahhoz nagyobb botrány kellett, de mi van akkor, ha Vilmos azt mondja, hogy Meghan Markle-t megfosztja a címét.
4: Hát igen, mert azért ők így tudják magukat definiálni. Abszolút, tehát érted, tehát hogy most egyébként hogy who is Meghan Markle?
1: A légüres térben lebegnek.
4: Tehát igen. Senki, ugye a koronaherceg, a Henry, ez megint csak, ha nem ő a brit királyi családnak a tagja, akkor egyébként ki. Én még azt nem tudom, hogy valójában ugye mi az, amit dolgoznak? Tehát amikor azt mondod, hogy dolgozó tagjai a királyi családnak.
3: Hát például, hogyha Kamillára visszatérünk egy kicsit, akkor ő például az olvasás nagy népszerűsítője, és elintézte, hogy minden azt hiszem 5. osztályos gyermek ingyen könyvet kapjon idén.
2: Ez nagy dolog,
3: egy bizonyos, nekik szóló korosztálynak szóló könyvet. Uh-huh. De Kamilla az, aki beleállt a királyi családon belül a családon belüli erőszak kérdésének, a nők elleni erőszak kérdésének, mennek, rendezvényekre járnak, iskolákba mennek.
1: És meg is ugrott a népszerűsége. És ahhoz képest, hogy honnan indult,
2: hát ez
1: pláne nagy szó.
2: Hát gyűlölték, igen.
3: Hát igen, de egy 80 éves nőről beszélünk, aki soha nem beszélt a magánéletéről, igen. nem mondta el, ami az ő igazsága lenne egyébként, és amikor harmadik Károlynál rákot diagnosztizáltak, ő ment előre, és csinálta a munkáját, igen, és helyettesítette a királyt. És nem biztos, hogy ő kért volna a királyné szerepekből.
1: Melyik az az uralkodó család, vagy uralkodó ház most Európában, amelyik a legjobban alkalmazkodott a jelenkor kihívásaihoz? Gyanítom, hogy a brit uralkodók, és melyik az, amelyik mondjuk a legkevésbé, amelyik még mindig nagyon ott ragadt a múltban?
3: Szerintem a britek és a svédek is nagyon svédek jól. Is? Tehát, hogy itt van egy 80 éves svéd király, Károly Gusztáv, aki nem adja át a trónt, szerintem ő félti a lányát, nem akarja, hogy a lányára minél később essen rá, igen, ez a fajta nyomás. Nem tudom, hogy kik almaszkodtak a legnehezebben, szerintem a spanyoloknál volt ugye annak idején az apjának a botránya, ami igazán megdobta, és egy nagy kérdést vetett föl. Uh-huh. Hogy kell-e a spanyol királyság, hogy kell-e az még nekünk, és meg tudták ugrani. Uh-huh.
4: Hát ez a briteknél is nagy kihívás volt, tehát hogy ugye azért sokszor tehát például ugye azért, amikor a Diana meghalt, akkor ott megremegett az a trón, biztos. Mert ugye annyira elzárkózott a királyi család, és ugye Diana meg, én nekem nem volt soha különösebben szimpatikus, de tényleg úgy a közvéleménynek ő volt a néphercegnője.
2: A szívek királynője.
4: Igen, és a szívek királynő, tehát ugye, és azért ez ott azért, tehát hogy azért azt kell látni, hogy ezeket az uralkodó családokat, ezeket egy ilyen romantikus hagyományból tartják fönn a társadalmak, viszont eurómilliókba vagy fontmilliókba kerül ezeknek a fönntartása. Tehát, hogy így a jachtok, a kastélyok, a renoválás, az utak, a Rolls-Royce-ok, tehát hogy azért nyilván királyi módon kell élniük ezeknek az embereknek.
3: De elképesztő vagyonuk is van önmaguktól, tehát hogy ott pont harmadik Károlynak.
2: A saját vagyonuk az miből van?
3: Hát például a gazdaságokból. Aha. Például a harmadik Károlynak rengeteg gazdasága van. Nagyon érdekes, hogy második Erzsébet legfiatalabb unokája, akit alig ismerünk, egy nagyon jó képű fiatalember, 19 éves Jamesnek hívják. Ő mielőtt elment volna idén az egyetemre.
4: Mindjárt nézem.
3: Mielőtt elment volna az egyetemre idén szeptemberben, ő beállt a gazdaságba a traktort vezetni, aha, és gazdálkodni. Tehát, hogy második Erzsébetnek az unokáiban még mindig megvan ez a kicsit távolodunk a koronától, aha, és a saját életünket próbáljuk élni.
4: Vagy ez a birtok.
3: Tehát, meg a birtokgazdas, igen, tehát, hogy azért ez második Erzsébetnek is szívügye volt. Uh-huh. A föld, a lovak.
2: Igen, igen.
3: A harmadik Károlynak szintén, és ez megy tovább. Tehát, hogy ez is egy érdekes vonulata ennek a történetnek most Angliában.
1: Akkor a romantikus sztoriban még reménykedhetünk 10-20 év múlva is, tehát most sehol nem inog a trón?
3: Szerintem sehol nem inog a trón.
1: Aha.
3: Nem, tényleg ott Monakóba is sikerült azért ott a két trón, vagy egy trón örökös, egy két
4: de gyermek. De Monakó azért az, bocsánat, hogy a szabadban, csak Monakó az annyiból másabb, hogy Monakó az egy real hercegség, tehát igen, az nem egy alkotmányos, ott a herceg uralkodik, tehát hogy ott a hercegnek minisztertanácsa van, a herceg, itt nincsenek választások, tehát ott a herceg maga az állam feje.
1: Liechtensteinben hogy van?
3: A Liechtensteinben ott is a hercegség van, nagy herceg van, csak úgy, mint Luxemburgban, ott is nagy herceg van. Liechtensteinben pont azt hiszem néhány hete jött ki egy ilyen hír, ha jól emlékszem náluk, hogy női trónörökös is lehet mostantól, tehát női
1: ott is
3: uralkodó is lehet, úgyhogy...
1: Na jó, akkor legközelebb is lesz, miről dumálunk.
3: Igen, történik
4: minden. Hát én szerintem nincs szükség királyságra, de mégis így romantizálva nagyon jó dolog, és szeretnek az emberek, tudod? Szóval, hogy
2: tündérmesében él,
4: meg, meg tudjátok, mi kell szerintem az embereknek? Egy ilyen követendő példa. Uh-huh. Tehát ők mutatják a tartást, az erkölcsöt, tehát ha nincs egy ilyen kifinomult felső osztály, hanem egy ilyen tacajparaszt, új gazdag, felkapaszkodott, tehát pont én most hallgattam Donald Trumpot, aki azt mondja, King Charles, he's a great, great guy, he's just a great person, tehát hogy akkor ilyen szinten leszünk, azért ha meghallgatod, hogy beszélt Erzsébet királynő, igen, hogy nyilatkozott.
1: Na de akkor mégiscsak szükség, mert most mondtad, hogy nincs rájuk szükség, de ezek szerint meg mégis.
4: Alapvetően nincs, tehát alapvetően nincs szerepük a világ működésébe, de a lelkeknek, az embereknek szerintem tök jó az, hogy úgy, hogy onnan van a mérce.
3: És az emberekre akkor gyakorolt hatásuk az még megvan.
4: Igen. Igen.
1: Köszönjük
4: és
1: szépen.
4: És egy tartó, örök dolog, tehát hogy így.
1: Köszönjük szépen Baranyi Jenikő újságírónak.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Itt a Sláger reggel, mindjárt 8:30.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
2: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
1: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
3: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek ma sport.hu.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali át.

0: Fürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénkaszkát.hu.
1: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
2: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulhatnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. www.memobiom.hu.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe, több mint pizza!
6: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Nagyszabású rendőri akció volt Erzsébetvárosban. Gumiabroncsokat és mosógépdobot is találtak a Velencei tómedrének takarításakor. Szombaton Tacsi Dalit rendeznek Veszprémben. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Tizenhét embert fogtak el és állítottak elő a rendőrök egy hétfői erzsébetvárosi akcióban, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzést a készenléti rendőrséggel közösen korábbi jelzések és intézkedések alapján kiválasztott helyszíneken végezték. Az elfogottak közül két embert rablás, egyet zaklatás, egy másikat életveszélyt okozó testi sértés miatt köröztek. Öt embert kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt állítottak elő. Garázdaság gyanúja és engedély nélküli vezetés miatt is intézkedtek, és szabálysértési eljárás miatt körözötteket is elfogtak. 9 helyszíni bírságot szabtak ki, és szabálysértési feljelentést tettek. Egy segítségre szoruló emberhez pedig mentőt hívtak. Gumiabroncsokat, mosógépdobot, műanyaglabdákat és vasrudakat is kiemeltek a Velencei tóból a hétvégi közösségi medertakarításon Gárdonynál. Az önkormányzat az augusztusi akció sikere után lakossági kérésre szervezte meg a folytatást, írja a feol.hu. Ezúttal a Nádfal kikötőnél és a Sirály strandon dolgoztak az önkéntesek, köztük gyerekek és helyi nyugdíjas klubok tagjai. A kikötőnél az éjszakai eső miatt mély ragadós iszap nehezítette a munkát. A segítők helyenként combközépig süllyedtek, ezért köteleket és pallókat használtak a biztonságos közlekedéshez és a szemét partra juttatásához. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Magyarországos Horgászszövetség munkatársai eszközökkel, a hulladék elszállításával és személyes részvételükkel segítették a takarítást. Díszdoktorává avatta a Zeneakadémia Schiff Andrást, aki 16 év után ismét Magyarországon koncertezik. A világhírű zongoraművész ma este is hangversenyt ad az intézményben saját Bösendorfer zongoráján. A tegnapi és a mai est bevételét is a Rácz-Aladár Roma Művészeti Szakkollégium létrehozására ajánlotta fel. A műsor meglepetés, a programot nem közlik előzetesen. Schiff András 1979-ben hagyta el Magyarországot, azóta jellemzően Londonban, Salzburgban és Firenzében élt. 10. alkalommal rendezik meg a Tacsi Dalit Veszprémben, szeptember 5-én szombaton. A kolostorok és kertek rendezvény területén 9:30-tól 7:30-ig várják a tacskókat, gazdáikat és a kutyabarát látogatókat. A jubileumi találkozón rendőr, szolgálati és mentőkutyás bemutatókat is tartanak, valamint állatorvosi előadás és kutyatánc is szerepel a kínálatban. A tacskók szépségversenye 13:30-kor kezdődik. A gyerekeket Frici Bohóc és Csondor Kata műsora szórakoztatja, emellett légtorna és táncbemutatók, tombola és kézműves vásár is színesíti a napot.
8: Bori, nagyon szépen köszönjük, most még borongósan indul a reggelünk, de délutánra már 30 fokot és napsütést ígérhetek, ahogy szombaton és vasárnap is kellemes nyárias idő vár ránk, aztán majd csütörtöktől, tehát jövő hét csütörtöktől érkezik egy kisebb lehűlés. Nem lesz túl sok csapadék, csütörtökön igen, viszont a hétvégén már nem, 23-24 fokot mérünk majd.
0: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
9: Az M3-as autópályán a Vásáros tömény felé vezető oldalon az 50-es kilométernél egy műszaki hibás személyi gépkocsi vesztegel az át

0: terelt belső sávban. A terelés kezdeténél, a 47-es kilométernél tehát érdemes mindenképpen a külső sávot választani. Az M5-ös autópályán Röszke felé, a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy személyautó koccant korábban. A 77-es kilométernél sávzárás van továbbra is, méghozzá a külső sáv van zárva. Közben erős a forgalom a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre irányából, valamint az 51-es főút Dunaharasztit elkerülő szakaszán. De a Váci út befelé szintén zsúfolt, néhány szakaszon legalábbis, a Budaörsi út a Sasadi útvonalától, valamint fennakadás tapasztalható a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Szél Kálmán tér környékén, valamint az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. A Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt vízvezeték javítás miatt van sávzárás, és készüljenek, hamarosan kikapcsolják a jelzőlámpákat a Pongrác úton a Salgótarjáni utca közelében karbantartás miatt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik

0: Sláger reggel.
1: Benne pedig Szilla Gastro.
2: Szárív, szárív, szárív,
1: bonjour, monsieur.
2: Képzeljétek el, hogy arra gondoltam, hogy kint voltam ugye most anyukámnál, és ott beszélgettünk egy francia barátunkkal, Alexal, meg Patriciával, és akkor így szóba jött egyébként a magyar konyha, meg a magyar borok, és akkor fölmentünk ilyen különböző oldalakra, akkor elolvasta, hogy és mondta, van nektek ez a sukrú, ez a töltött káposzta, hogy ő ezt mennyire imádja, és néztük a pincészeteket, és akkor azt mondta nekem, mondtam neki, de hát mondom, én egyébként nem csak magyar, tehát én csinálok egy isteni, egy kokovent például, és akkor csinálok egy bőfburgignyont, és így rám nézd, és azt mondja, komolyan, te ilyen,
3: már mindent tudsz.
2: Francia ételt is, mondom, persze, hát isteni a bőbor. És azt mondja, hogy akkor egy blanquet de veau-t kéne csinálnunk. És ez a blanquet de veau, ez tulajdonképpen egy ilyen borjúbet csinált, egy ilyen ragú-szerű dolog.
1: Fú, de, nagyon gusztusosan néz ki.
2: De beszéltem a Zsófival, a blanquet de veau-val kapcsolatosan, és azt mondta, az egésznek az alapja, az nem más, mint hogy egy fiatal, nagyon jó borjút vegyél. Mert
3: ne egy öreg marhát, mert az nagyon ragús lesz.
1: A vénmarhával mindig csak a baj van.
2: Mert akkor ez nem történt, akkor ezt nem tudod elkészíteni. Úgyhogy, hát én, most sajnos Zsófi nincsen, mert ő már Erdélyben van, Csíksomjón, ahol ugye úgy tudom, hogy a Taste of Transylvania történik, és én, mint ugye gasztro kollégája és a gasztro szekemberről megyek utána.
3: Mikor mész?
2: Holnap kérlek szépen délbe megyek, repülök Brassóba, soha életemben nem voltam.
3: Meddig maradsz?
2: Vasárnap estig.
3: Csak?
1: Hát az nem sok,
3: nem tudsz egy csomó mindent megnézni, pedig Erdély gyönyörű.
2: De legalább ez az első Erdély utamat meg tudom nézni, úgyhogy még nem voltam. Egyszer voltam Romániában 4 évesen anyámmal, és akkor is aftán volt, és ordítottam végig, és Bukarestbe voltunk.
3: Anyukád is akkor szeretett.
2: Úgyhogy igen. Na, úgyhogy én azt javaslom, hogyha valaki neki akar ugrani, akkor gyorsan elmondom, hogy jó, mi kell hozzá. Kell először is 2 kiló borjú felsál, akkor zellergumó kell hozzá, sárgarépa, gomba, zellerszár, fokhagyma, vöröshagyma, olaj, sóbors, petrezselyem, egész bors, rozmarin, kakukkfű és tárkony, ez kell hozzá.
1: Itt van egy francia recept, itt azt mondják, hogy champignon de Paris, hogy kell hozzá gomba is.
2: Gomba, nem mondtam a
1: gombát. Mondtad a gombát? Persze, de muszáj gombával készíteni? Gomba nélkül megkóstolnám.
2: Mert te nem vagy egy gomba.
1: Nem vagyok egy gomba person, de ez...
2: De az is zavar, ha van az ételben.
3: Igen, mert érzi az ízét.
1: Nem.
3: Az nem pont zavar.
1: Nem az íze zavar.
3: Engem igen.
1: Engem a textúrája zavar inkább.
3: Engem
2: a... Aha, hogyha eszel.
1: Igen, hogy olyan, az a nem tudom, hogy most nem is rágós, de mégis. Tehát mint az uza, az uzával is az a bajom, hogy így nem tudom, ráharapok, igen, és kiver a víz.
2: Azt is imádom én, igen, az uzát.
1: Egyem az uzádat. Na igen, és akkor hogy készül?
2: Tulajdonképpen ez kell hozzá, és akkor nyilván ez burgonyával is el lehet készíteni, és akkor ehhez van egy mártás, és ehhez a mártáshoz is egyébként itt jön majd a tárkony ecetbe, tehát hogy ez egy ilyen tárkonyos ragú, csak szerintem flancosabban mondjuk, hogy blanquet de veau.
3: Igen.
2: Tudod, így ez a titka az egésznek, ez blanquet de veau. Úgyhogy...
3: Mennyi idő alatt lehet elkészíteni?
2: Nem olyan vészes, én azt gondolom ennek az elkészítése, mert ugye nem kell itt állni, hagyni, nem tudom én mennyi időre. Ugye ez egy ilyen francia népies étel, és akkor mondom, így jött az ötlet, hogy Max, vagy Alexal, ezzel a francia barátunkkal mondta, hogy ő zseniálisan csinálja ezt. Úgyhogy most a hétvégén nekiugrunk majd egy blanquet de veau-nak.
1: Mi csinálunk fel, azért nagy vonalakban mondod? Tehát a hozzávalókat azt mondtad, és hogy lesz ebből?
2: Hogy készítjük,
1: igen,
2: el?
1: Mert azt mondtad, hogy nem olyan komplikált, hát, viszonylag gyorsan lehet.
2: Viszonylag gyorsan el lehet készíteni, hát nyilván meg kell, fogalmam sincs, hogy nem csináltam blanket.
1: Bocs.
2: Egy pörkölt.
3: Igen,
2: lesz,
3: azt nézem, hogy ez francia borjú pörkölt, tehát akkor szerintem ezt abszolút tudják a házi, azt mondjuk. Bele zöldséget, húsi,
2: csak tejszínes, és nem olyan pörkölt, mint amilyen.
3: És a végén kell a tejsz. Hát ez tök jó. Ez egy jó kaja lehet. Ezt én is megkóstolnám gomba nélkül.
1: Milyen bort ajánlasz hozzá?
3: Na hát az nagy boros a Csabi.
2: Nagyon száraz. Legyen szárazabb, mint a gobi sivatag. Egy rendes száraz bort, és fehér bort ajánlom.
1: És utána milyen desszerttel folytsuk le?
2: Hát én azt mondom, hogy ugye egyébként ez is nagyon érdekes, hogy meghirdettük ugye a Zsófival
1: a Tartropézien
2: versenyünket.
3: Hogy álltok?
2: Egyelőre én megtettem a nagy bejelentést a Tartropiziennel kapcsolatosan. Úgy néz ki ez a Tartropizien, mintha egy hamburger lenne. Csak középen ez a speciálisan nagyon könnyed krém van benne, úgyhogy hát majd a Zsófi visszatér végre ugye közénk, mert most ugye nagyon dolgozik, akkor majd mindent megtudunk, és akkor majd a Zsófival, de mondom, ennyit mondott a Zsófi, az alapanyag nagyon fontos. Igen. A Blanquette du Vaux-nál, úgyhogy...
3: Én meg megtaláltam mellé a bort, kérlek szépen, száraz, testesebb, krémes textúrájú fehérbor, vagy egy könnyű, alacsony, tanintartalmú vörösbor érlik hozzá. Tessék,
2: hát én a fehérbort és a száraz mondtam, mint a gobisivatag. Úgyhogy igen.
1: Én már nézem egyébként 5 sor a leírása, találtam egy jó receptet.
3: Igen, tök jó receptek vannak hozzá.
1: Idegen blansírozzuk a húst, felöntjük annyi vízzel, hogy picit ellepje, nagy lángon felforraljuk, leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük és hűtjük. És aztán annyi alaplével öntjük fel, hogy pont ellepje. Felforuljuk, lehabozzuk, ízet...
3: Te most ez Zoli gasztró lett?
1: Igen, meg szűrjük. Na azt hiszem, hogy ezt még én is nekivernék állni a leírás. Persze. Alapján.
2: Csak a gombát hajt ki belőle.
1: Azt kihagyom, aztán
2: de
1: jó
2: hát
1: lesz.
2: Tudod, vannak ilyen apró titkok, például a Zsófinál, amikor csináltam ugye ezt a bőv burgonyont a Zsófival először, akkor, hogy ugye lisztbe megforgatod a húst, és akkor gyorsan megsütöd, hogy legyen egy kérge. De ez utána nem jön majd ki.
3: Igen.
2: De mégis valami jelentősége van. Tehát ne
1: tehát ilyeneket írnak, hogy meleg, nedves rongyal lefedjük, a főzővet leszűrjük. Tehát a meleg nedves rongytól lesz majd olyan, amilyen a végén. Na. Ugye, az apró titkok. Hát jó, várjuk vissza Zsófit is, most meg Jennifer Lopez a telepjén, a Waiting for Tonight. 9 óra lesz már, 7 perc múlva. Oh. Csabi énekel a Sláger reggelben.
2: Waiting Íme. For Tonight.
1: Még nem az a rész van.
2: Ennyi, már majd jön.
1: Ja, jó.
2: Tartam a nalát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
4: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Építkezik, felújít? Magyar Tüzép. Építőanyagok széles választéka ingyenes kiszállítással Csömör Majorút. Őszi akciók miatt keresse munkatársainkat. magyartüzép.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja Önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
9: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
12: Biztos vagyok benne.
11: Tényleg?
12: De hát farmon fogok élni.
11: Tényleg?
12: Lehet, annyira imádom az állatokat.
11: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm,
12: igen,
11: épület, amiben az állatok vannak.
12: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
11: Egy gyereket tartasz? Tyúk is lesz.
9: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
13: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Vizsgálatot rendelt el a kormány a paksi üzemeltetési helyzet ügyében. Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus programba. Bajba került őznek segítettek a tűzoltók a 12. kerületben. Jó napot kívánok, Szendő Fóri vagyok. Vizsgálatot rendelt el a kormány a Duna alacsony vízállása miatt kialakult paksi üzemeltetési és energetikai helyzet ügyében. Négy miniszternek szeptember 11-éig kell jelentést készítenie a körülményekről és az esetleges mulasztásokról. Azt is áttekintik, hogyan kezelték korábban a kisvízi kockázatokat, és milyen intézkedéseket terveztek ezek kivédésére. A vizsgálatban az Országos Atomenergiai Hivatal és az MVM közreműködését is kérték. Közben Magyar Péter tegnap közölte, a paksi fenékküszöb ellátja feladatát, biztosítja a megfelelő vízszintet, az erőmű pedig zavartalanul üzemel. Az építkezés első üteme 2 héttel a tervezett határidő előtt lezárult. A stabilizálás még körülbelül 1 hónapig tart, ez alatt további mintegy 100 000 köbméter anyagot dolgoznak be. Visszakapcsolódott Magyarország az Erasmus programba. A kormány tárgyalásainak és az egyetemi alapítványi rendszer átalakításának eredményeként a 2026-2027-es tanévtől a magyar hallgatók ismét részt vehetnek az Erasmus programban, írták a kormány Facebook oldalán. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala Budapest patakjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyének védelméért. Az együttműködésben a fővárosi önkormányzat szakemberei, a fővárosi csatornázási művek és a Rákospatak Szövetség tagjai, valamint számos civil szervezet vesz részt. Céljuk, hogy a víz gyors elvezetése helyett minél több természetes vizet őrizzenek meg a városban. Karácsony Gergely főpolgármester szerint változtatni kell azon a korábbi szemléleten, amely veszélyforrásként tekintett a patakokra. A kerekasztal rendszeres szakmai egyeztetést biztosít a civilek és a fővárosi intézmények között. Hosszú távú tervek mellett gyorsan megvalósítható ökológiai beavatkozásokat is előkészítenek. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek a fővárosban, amelyek kisebb beruházással, szakmai tudással és közösségi munkával javíthatják a vizes élőhelyek állapotát. Kerít és Lécei közé szorult őzet mentettek ki a tűzoltók Budapest 12. kerületében. A Bükkös útra csütörtök reggel riasztották az egységet, mert az állat saját erejéből már nem tudott kiszabadulni. A helyszínre érkező második kerületi hivatásos tűzoltók óvatosan kiszabadították az állatot. Az ős csak kisebb hámsérüléseket szenvedett, a mentés után szabadon engedték, visszaszaladt az erdőbe. 8 koncertet ad 10 nap alatt Presser Gábor a Budapesti Kongresszusi Központban. A január 8-a és 17-e közötti sorozatra 3 különböző műsorral és több mint 70 dallal készül. A Hódolat a Női Hangnak című esteken mások mellett Falusi Marian, Olá Ibolya, Ruzsa Magdi és Szena is fellép. A Dalok a Szívből című műsor középpontjában a zongora áll. A sorozatot örömzenéléssel zárják. A művész novemberben Munkakönyv címmel új kiadványt is tervez megjelentetni, amely az elmúlt 15 év dalait foglalja össze. A 4 CD-t is tartalmazó kötetben valamennyi saját dalszövege is helyet kap. Sokszor lesz ma felhős az ég, de napsütésre is számíthatunk, csapadék nem valószínű. A nyugatias szél élénk néhol erős lesz. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 29 fok között alakul. A hétvége egy hideg fronttal kezdődik. Szombaton erős szél és több felhő érkezik, de jelentős eső nem várható. Délután 25-26 fok lesz a maximum. Vasárnap már naposabb, kellemesen meleg időre készülhetünk.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
15: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a Hetényegyházi pihenőhelynél egy kamion és egy személyautó ütközött. A 77-es kilométernél továbbra is zárva a külső sáv, számítsanak tehát hosszabb menetidőre. A Budakeszi úton kifelé néhány szakaszon még mindig lassú a haladás, hasonlóképp a Rákóczi úton és a Barostértől a Blaháig, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig, a Szél Kálmán tér környékén és az Andrássy úton, a Szél Kálmán téren és az Andrássy úton pedig az Erzsébet tér előtt. A Folyondár utcában, a harmadik kerületben a Mátyáshegyi útnál sávzárás nehezíti a közlekedést, és ez a helyzet a Petőfi téren is az Erzsébet híd előtt, javítják ugyanis a vízvezetéket. A 10. kerületben a Pongrácz úton a Salgótarjáni utca közelében karbantartás miatt kikapcsolták a jelzőlámpákat, várhatóan délután egyig ez így is marad, legyenek óvatosak. A 13. kerületben pedig a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot lezárták egy rendezvény miatt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között is zárásra és korlátozásra kell számítani.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 9 óra 6 perc, jó reggelt kívánunk!
16: Jó reggelt kívánunk! Somogyi Zoltán, Pordán Petra és a Jó Öreg Rádiós Cilla. A kérdésük pedig az, hogy van-e olyan ember, akit már szerettek is és gyűlöltek is? Nem egyszerre, lehet, hogy előbb szerették és utána gyűlölték, de egyszerre is lehet.
15: Lehet egyszerre is, hát simán, jelentkezzenek.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Szerintem ugye mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy a legnagyobb szeretetet és a legnagyobb gyűlöletet tulajdonképpen csak egy hajszál választja el egymástól. Meg hát persze mindannyian ismerjük a dalt.
2: Szeretlek is megem, tudod, így van ez.
1: A legjobb rész, amikor a szeretet.
2: A szerelem engem.
1: Tönkretesz! Van az, amikor ugye úgy énekli, hogy tönkretesz.
3: Tönkre,
1: hát kérem szépen, készült egy érdekes új kutatás, egy ilyesformán tudományos bizonyosságot nyert ez a tézis, hogy tényleg csak pici a választóvonal a gyűlölet meg a szeretet között. Tudnélik, a University College London kutatói kísérleti alanyok agyi aktivitását vizsgálták profi MRI eszköz segítségével, miközben mindenféle fotókat mutattak nekik általuk gyűlölt és általuk szeretett, illetve számukra közömbös emberekről, tehát háromféle kategória volt, és közben mérték a résztvevők agyi aktivitását, és hát a közömbösnél ott nem nagyon tapasztaltak semmit, de a gyűlölt és a szeretett személyek esetében tulajdonképpen közös idegrendszeri pályákat mozgattak meg ezek a fotók. Tehát nagyjából ugyanott történt bizserget valami az agyban. Tök mindegy, hogy ilyen vagy olyan volt.
3: Neked személy. Volt már ilyen bizsergés? Hát, hogy valaki iránt pozitív,
1: nekem
3: majd negatív
1: ilyen bizsergés? Nekem van hogy ilyen bizsergés, néha, hogy bizsereg, tudod, ökölbe szorul a kész van. Nem gyakori, én általában szoktam, hogy szerintem én nem gyűlölök. Ezen gondolkodtam tegnap óta, mióta olvasom ezt a hírt, hogy én azt hiszem, hogy nem tudnék most olyan embert mondani, aki gyűlölök. Olyat igen, akire haragszom.
3: Olyat én is, igen. Gyűlölni nem gyűlölök, meg olyan nem volt, hogy valakit egyszerre gyűlöltem. Olyan volt, hogy olyan szerelmi kapcsolatban éltem, ami nem teljesedett be, és nagyon tudtam haragudni. Tehát, hogy olyan szempontból beteljesedett, hogy volt belőle valami, csak hogy nem lett normális vége a sztorinak. Tehát, hogy ott nagyon tudtam haragudni, de nem mondanám, hogy gyűlöltem volna. Aha.
1: Hát nekem is olyan volt, hogy valakit nagyon szeretem, és aztán utána úgy megharagudtam. De igen. Gyűlöletről nem beszélik. Csabi, te gyűlölsz? Van olyan ember, akit gyűlölsz, akire azt mondod, hogy tényleg nagyon nem szereted?
4: Nincs.
3: Ugye? Nem
4: de van olyan ember, aki nem tartok haragot, de olyan ember van, akire azt mondom, hogy soha többet nem állok vele
3: szóba.
4: Olyan
3: nekem is.
4: Tehát,
3: van.
4: Hogy így,
3: igen.
4: De ilyen mély belülről fakadó gyűlölködés.
1: Akkor ezt tisztába tettük, tehát nincs gyűlölet, de és olyan van az életetekben, akit mondjuk először nagyon szerettetek, és aztán nagyon, nagyon nem egy idő után, vagy pont fordítva, vagy valaki, akit oké, nem gyűlöltük, de hogy nem voltunk jobban, nem voltunk odáig érte, és aztán valamiért egyszer csak tehát valamit is, és azt nem megszerettétek.
4: Figyelj, szerintem a gyűlölet, hogy a magyar nyelven egy ilyen nagyon mély érzésből fakadó dolog, tehát ez tényleg, amikor például én, amikor valakiből szerelmes vagyok, és akkor utána szakítunk, és rájövök, hogy nagyon megbántod, akkor
3: tudod azt érezni, mint egy ilyen gyűlöletet.
4: Igen, de az egy ideig tart, aztán elmúlik.
3: Igen.
4: De azért olyan érzés van, ugye, és ez a jó a mi nyelvünkben, hogy akit utálok.
3: Aha.
4: Tehát olyan, akit úgy...
1: Ja, ne haragudj, akkor rosszul tette fel a kérdést. Csabi, van olyan ember, akit úgy igazán szívből utálsz?
4: Hogy igen, jaj, Isten.
3: Tényleg van olyan, akit utálsz?
4: Akit úgy utálsz, tudod, de nem gyűlöm, mert a gyűlölet az egy... A gyűlölet számomra olyan, hogy valahogy nagyon-nagyon kellett szeretnem, hogy
3: ahhoz,
4: én most...
3: Ahhoz, hogy gyűlölni igen. Tud.
1: Igen. Ja, vagy
4: de, az csak, hogy így, Jézusom, ezt a nyomorult hülyét, tehát ilyen van. Ilyen.
1: Érdekes, mert most, ahogy így ezt így mondtad, nekem a gyűlöletről inkább az jut eszembe, hogy amikor már-már szinte azt érzed, hogy így tetlegesség is fajul, tehát hogy legszívesebben ártanál neki valamilyen formában, hogy ez a gyűlölet.
4: Nem, nekem a
1: az utálatos csak az, hogy ez a fú, valamilyen nagyon antipatikus.
4: Hát meg úgy menjen tőlem távol a gyűlölet, meg olyan, hogy nekem a gyűlölet azt jelenti, hogy iszonyúan szerettem, és borzasztóan fáj, amit csinált, és ezért ilyen nagyon-nagyon gyűlölni.
3: Mély megvetés van
4: igen,
3: benned,
4: de igen. Az utálat ez meg csak, hogy ja Isten, ezt a kretént.
3: Szavazásra bocsátjuk ezt a kérdést a Sláger FM Facebook oldalán, mert tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy van-e olyan ember, akit már szerettek és gyűlöltek is. Hát egy anyuka azt írja nekünk, Csilla, a férjem, a két kamasz gyerekem, sőt... Még a gizsgugyám is, szerintem ez tök alap, és sok-sok smiley van írja. Amúgy én szerintem anyukákkal előfordulhat tényleg, hogy így azt a gyereket, vagy azt a férjet, azt úgy nagyon meg tudná fogni.
1: Jó, akkor jó a Facebookon lehet, köszi. A megfelelő emojival lehet akár csak szavazni, lehet persze kicsomagolni a gondolataikat ezzel kapcsolatban, hogy ki és miért, vagy ha pláne, ha volt olyan, hogy egyszerre szerettek és gyűlöltek valakit, és persze SMS-ben is üzenhetnek, vagy hívhatnak 0630 30 30 95 8, és akkor már az örökké tartó szerelemről szól Gloria Estefan dala, wow. Idevágóan. Everlasting Love a Sláger reggelben, 9:50 után 3 perccel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Igen, a munkahelyen is.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük, mondja el. Sláger FM.
5: Köszönjük!
7: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Például szeptember 3-ától 9-ig fél kiló spagetti 30% kedvezménnyel csak 225, a frissen sütött túrós táska darabja 24% kedvezménnyel csak 105 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
9: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
10: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
11: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
10: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
11: Mutasd! Hú, tényleg szép! Oh, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
13: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Ecsep luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
5: A reklám után.
14: Drága arany hallgatók, kellemes nyárias időre számíthatunk. Egy picit már hűl az idő, de napközben még mindig 29 fok, hajnalban 19 fok volt. Felhős, gomoly felhők lesznek végig. Egyébként ilyen lesz a hétvége, de a meleg még mindig kitart. Úgyhogy, ha tehetik, akkor használják ki az év vagy a nyár utolsó sugarait. Kedves Zoltán, te is berjegél a fűnyíróval.
15: Mit beregél? Ki van ígva az egész, ne viccelj.
14: Ja.
15: Semmit nem kell csinálni.
14: Ja.
4: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
15: A 9. kerületben a határúton az Üllői út felé a Soroksári út után baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak sávzárásra egyelőre. Közben továbbra is lassú a haladás a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalujza térig, az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt, a Károly körúton az Asztóriánál, a Szélkámán tér környékén és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. A Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt vízvezeték javítás miatt van sávzárás. A Pongrácz úton a Salgótarjáni utca közelében karbantartás miatt kapcsolták ki a jelzőlámpákat, várhatóan délután egy jó óráig. A rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot. Aztán nézzük, milyen helyzet a városon kívül. Az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között továbbra is komoly szakaszos torlódásra lehet számítani, de nagyjából most már ennyi. Ha bármilyen további közlekedési infójuk van, jöhet, számítunk még arra is. 0630 30 30 95 8.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a sláger reggel 9:50. Kérdeztük, előfordult-e már, hogy valakit szerettek is, meg gyűlölték is. A volt férjemet írja valaki, 20 évig szerettem, aztán kiderült, hogy megcsal. A válasz alatt gyűlöltem, hát még a hangjától is rosszul voltam. Ma már látom, hogy férjnek rettenetes volt, de apának viszont még mindig nagyon jó, ezért valahol szeretem is, csak egészen máshogy.
1: Az milyen rossz, amikor valaki mondjuk tök jó apa és nagyon férj.
2: Nem. De az milyen jó, az igazság, tudod, hogy ez a megcsalás is egy olyan fura dolog, tudod, szerintem olyan nagy feneket kerítenek ennek a dolognak, hát, de közben értem a, tudod, az árulás részét.
1: Az árulás része miatt szerintem, igen.
2: A becsapás, igen. De én tudod, tehát hogyha...
1: nem. Igen.
2: Szóval volt már olyan, hogy tudod, egy nálam jóval fiatalabb, hát ezt nem lehet bírni, és mondom, Muci, mennyi, csak ne tudjak, igen, róla, de hagyj, azt csinálsz, amit... Szóval, hogy benne, én valahogy ezt ilyen, más nyilván a megcsalás az az érzelmi része, meg hogy hazudnak, meg máson, de hogy úgy szeretik ezt így, tudod, úgy túldrámázni. Igen, tehát, igen, hogy azért én nekem megmondom őszintén, egy jó házasságban, hogyha ő egy kicsit félre akar menni, és otthon ugyanúgy imád, szeret, teljesít, megcsinálja, leveszi a felső polcról a poharat, amit nem érek el, akkor érted, szóval, hogy így...
0: De, hogy én ezt elfogadom, de azt is értem, amikor valaki meg zokon vesz, és amikor valaki meg azt mondja, hogy ő már
2: de pedig gyűlölöm, öteted, de egyébként sokkal durvább például szerintem ez a gyűlölködés úgy egy családon belül, hogy a szülő gyerek, aha, meg ezek a kapcsolatok. Uh-huh. Tehát, hogy
0: Zita írja, a hugommal volt ez, anyukánk halála után úgy összevesztünk az örökségen, hogy 2 évig szóba sem álltunk egymással, közben végig dühös voltam rá, de minden születésnapján vártam, hogy felhívjon, végül én hívtam fel.
1: Igen. Hát nem tudom elképzelni, hogy tesommal utáljuk egymást. Most azon gondolkodtam, hogy elképzelhetetlen
2: hát
1: számomra.
2: Hát lehet, hogy majd az örökség miatt vágd meg.
1: Kedves mama után.
0: Láttam ilyet közvetlen környezetben.
1: Komoly, hogy tesok így.
0: Hát, hogy örökségen, igen. Hogy
1: az nagyon jó lehet. Kiti azt írja, sziasztok, az anyósomat az első években tényleg második anyámként szerettem, aztán megszületett a gyerekünk, és hirtelen mindenbe beleszólt, hogy hogyan etetem, hogyan altatom, hogyan öltöztetem. Oh. Volt, hogy a kapucsengő hangjától is ideges lettem. Azóta megtanultunk határokat húzni, és megint szeretjük egymást, úgyhogy biztos ságos távolságból.
2: Ez is egy olyan érdekes dolog, tudod, amikor egy szülő, általában fiús anyák ilyenek, tudod, amikor oda megy és azt mondja, jaj, kis Sanda, le vagy fogyva, nem főzöl neki, Elvírám. Tehát, ugye, tudod, és akkor utána megszületik a gyerek, ő már, mint anya, lehet, hogy túl van 1-2 gyereken, és akkor, és akkor beleszól.
1: De nem azért mondtam.
2: Jaj, nem, hát a, ez a jaj, nem akarok rá.

0: ne úgy fogd a picit, de nem akarok beleszólni. Nem adsz neki, nem adsz neki almapürét? Én mindig almapürét adtam a picit. Szóval hagyd már békén a menyedet, érted? Majd tudja, lehet, hogy hibázik, meg elrom, de majd ezt a Luci bele fog jönni, hagyd már őt lógva.
1: Luca írja, a legjobb barátom összejött azzal a fiúval, akivel én voltam szerelmes. Akkor azt hittem, hogy egész életemben gyűlölni fogom. 10 évvel később, amikor meghalt apukám, ő ült le elsőként mellém, és egyetlen szó nélkül végigfogta a kezem.
2: Fú, én ezt nem tudnám megbocsátani. Ez nekem nagyon durva árulás lenne.
1: Sokszor a dráma az, ami így valamit vissza.
2: Hát igen, de tudod...
1: Még kell bajnak történni ahhoz, hogy valami rendbe jöjjön, ugye?
2: Hát igen, de azért az, hogy...
0: Ez de szép volt ez a mondat.
2: Hagyjuk is itt abba, mit szólsz hozzá. Okay.
0: Nem, egyébként ez nekem is nagyon durva, amikor tudja mondjuk egy jó barátom, hogy nekem
2: igen,
0: ki az, aki
2: és tetszik. És neked fontos.
0: Vagy mondjuk csak elszereti, tudod, aha, az is olyan,
2: nem,
0: hogy...
2: Nem,
1: most mondtad,
2: bele.
1: Hogy belefér, hogy hadd
2: menjen.
1: Nem,
2: barátságban nem.
0: Én nem azt mondtam, én azt mondtam, hogy mehet félre.
2: Igen, de egy barátságban ez nem fér bele.
0: Tehát engem már ne akarjon rángatni a diszkóba.
1: Húzd meg diszkóba. Csomilár ez a bizonyos dolgokban nagyon engedik, egy másokban meg nagyon nem.
0: Igen. De utána hivatalosan én legyek, tehát utána nekem ne jön, érted? Hivatalosan én vagyok.
1: Biztos, hivatalosan te birtokolni
0: hát mind, mondjuk egy házasságba, érted, az, hogy van valami hülye szerető, intézd az ügyedet, de aztán érted.
2: De te legyen fontos, meg érezd azt, hogy te vagy a fontos.
0: Persze.
2: Ebben ez a lényeg, igen.
1: Ez festőművészeknél gyakori volt, nem? Meg a költőknél. Tehát általában a művészembereknél, hogy...
2: Nem csak a
1: királyoknál az ágyasuk, ugye, amikor...
0: Hát az nagyon érdekes, hogy tudod, hogy például a francia udvarban volt ez a titre de maîtresse, ez a hivatalos szerető.
1: Igen.
0: A maîtresse ugye szeretőt jelent, és akkor hivatalos szeretője volt, és ez egy titre volt.
1: Hát és mész a kastélyba, a kastélylátogatás, itt volt a király az uralkodó szobája, mész, ez a túlsó végén a folyosónak ott volt az asszony, ez pedig itt az ágyasnak, a szeretőnek
2: igen.
1: A szobája volt.
2: Volt
1: és
2: abból is
1: ez a lépcső vezetett le, egy szinten lejjebb, ahol meg a másik ágyas.
2: Igen.
1: Várta a királyt esténként. Ja. Ez a sláger reggel 3:10 lesz 3 perc múlva. Mindjárt utazunk is, csak előbb még. Úristen!
3: Ez! A Sláger FM!

0: Naturs. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Cila Tours.
0: Cila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: És akkor
1: képzeljétek el, hogy arra gondoltam, hogy elmehetnénk nem olyan messzire. Azt vettem észre egyébként most így a nyáron, tudom, amikor lemész Dél-Franciaországba, meg elmegyünk Görögországba, meg elutazunk Spanyolországba, meg így jövünk, megyünk Európába, hogy tényleg jó ötlet a 40 fokból átmenni a 42 fokba. Hogy miért nem a hegyekbe megyünk.
3: Most már sokan ezt választják.
1: És egy olyan desztinációra gondoltam, ami egyébként otthonos lehet nekünk, és ez nem más, mint Erdély. Mert elképesztő természeti adottságai vannak, ugye az egész Párciumnak, a Kárpátok, szóval, hogy minden csodálatos ott ezen a részen. Nagyon izgalmas élővilága van, például Európában ott található farkas és medve, akkor volt kőszári kecskétől kezdve mindenféle, a bölény az nincsen, de azt hiszem hiúz még mindig él ezeken a részeken. Történelmileg ugye Magyarországhoz tartozott hosszú-hosszú éveken keresztül, vagy évszázadokon keresztül, de a teljes függetlenségét az utóbbi időben vesztette el, tehát most nyilván az első világháború elvesztése után ugye Romániához fogják csatolni Erdélyt, de előtte ugye az 1867-től elveszti Erdély a függetlenségét, azt megelőzően mindig független volt Erdély, olyan nagy családok irányították, mint a Bethlen grófék, meg a Báthori család, ugye nagyon komoly magyar arisztokráciája volt, és ugye az erdélyi arisztokratáknak más volt a rangjuk, tehát hogy most ezt így nem tudom nektek elmondani, de arra emlékszem, hogy nekünk volt egy családbarát rokonunk, vagy nem tudom, hogy volt a rokonos, a Josika báróék, és akkor azok lófők voltak, uh-huh. Tehát az erdélyi rangjuk az lófők volt. Gazdag volt kastélyokban, rengeteg, a mai napig rengeteg nagy kastély és nagy birtokok vannak ugye Erdélyben, nagy erdélyi családok, ugye.
2: Hát a Szapolyai volt még igen. Ilyen nagy, vagy a Zápolyának is mondják, nem tudom, mi múlik, hogy Szapolyai vagy
3: Szapolyai. Hát Szapolyai
1: is, aki aztán ugye a magyar királynak is válaszolják. Szóval tele van izgalmakkal, nagyon érdekes, ugye, amikor a nagy kicsit a szélső jobb ugye mindig kiabál, hogy Erdélyt elveszítettük. Erdélynek a lakossága 57%-ban román volt, és csak 26-28%-ban volt magyar. A többi az a zsidó és örmény lakosságból állt, tehát hogy egy egészen más. Aztán ugye a második világháborúban Észak-Erdélyt, amit ugye visszafoglalunk, az ottani zsidó lakosságot ugye elhurcolják. Van egy nagyon szép és nagyon szomorú története, ez a sziget közben történik. Gizella Pearlnek hívják azt a nőgyógyászt, akit Auschwitzban fognak, Auschwitzba deportálják, és akkor ő az, aki nagyon sok terhesség megszakítást követel, és amikor Amerikában nőgyógyászként menne New Yorkba, akkor nem engedik, uh-huh. Mert hogy ugye rávallanak túlélők, hogy ő megszakít. De erről van egy, az a címe a filmnek, hogy Porrázúzott álmok, uh-huh. Ha valakit érdekel, akkor meg tudja nézni, a YouTube-on is akar.
2: Bocsáss meg, hogy a szászok voltak még fontosak.
1: És a százvárosok,
2: ugye, ott a százvárosok és a száz templomok a mai napig ékességei egész Erdélynek.
1: És hogy Zoli, aki egyébként több, én még nem voltam Erdélyben, én most sem. Fogok eljutni majd a hétvégén, van Csíksomjón a Taste of Transylvania, ahol most...
2: Ez egy fesztivál?
1: Ez egy gasztrofesztivál, hát ez egy gasztrokörökben. Hát.
3: Onnan már jelentkezett be Zsófi hozzánk, igen, egyik évben.
1: És akkor most volt. Oda fogok elmenni, követem a Zsófit. Brassóba érkezik a repülő, uh-huh. Ha jól tudom.
3: És akkor, érted.
1: És akkor onnan egy 2 órára van ez ez a gasztrofesztivál. Uh-huh. Nagyon gazdag a gasztronómiája, de mondom, meghatározza az örmény és a zsidó konyha is ezt az erdélyi konyhát és az erdélyi kultúrát is nagyon meghatározza. Úgyhogy nekünk van egy nagyon, ami még nagyon érdekes, hogy Erdély közepe az, ahol múltkor néztem egy ilyen térképet, ami hát most ezt nem mondom, hogy 100%-ban, hanem 80%-ban magyar. Tehát hiába, ugye egyébként ez a magyar arisztokraták, az erdélyi arisztokratáknak is a hibája volt, ugye mindenki próbált közelebb lenni ugye az anyaországhoz, tehát hogy mondjuk Budapesthez, és ugye a birtokaik, amik ugye a határ menti Kolozsvár, Temesvár, nem Kolozsvár, Temesvár nem ott
3: Kolozsvárra
1: van.
3: Akarsz. Igen, gondolsz?
1: Igen, oda például nagyon sok román parasztot telepítenek be, és ezáltal fog még a még jóval az első világ, tehát a trianoni békén előtt elrománosodni ez a rész, és a középen, ahol a székelyek vannak, az lesz majd szinte szintiszta magyar, tehát nekem például a Franciaországban van egy ismerősünk, ő például odavalós, és egy ilyen nagyon szép, nagyon ízes magyar nyelvet beszél, és akkor innen jönnek ezek a kifejezések, a pityók, a murok, nem tudom én, tehát nagyon érdekes, és én mindenkinek javaslom, hogyha teheti, akkor menjen el Erdélyben, vannak repülők, a Vizernek vannak már járatai Erdélyben.
3: Nagyon gyorsan ki tudsz menni.
1: Úgyhogy pillanatok alatt ott tudunk lenni, akár Brassóban.
2: Én jobb szívvel ajánlom egyébként az autót, pont a szabadsága miatt, hogy akkor, hát mert nagyon nagy terület, tehát oké, kimész repcsivel, de akkor ott helyben a mozgásod az valamelyest azért korlátozott, míg hogyha saját autóval indulsz el, és akkor is most elindulsz korán reggel Magyarországon, délutára ott vagy, akkor viszont szabadon tudsz mozogni. Mert azért a Szászföld, Erdély, tehát azt bejárni ott a azért az
1: és
2: hatalmas terület.
1: Ez gyönyörű a gyilkostó, azt mondják, igen, azt,
2: nagyon hangulatos,
1: körbeveszik, az gyönyörű erdők, fenyvesek, tehát hogy...
2: Hát az egész, tehát rengeteg hegy, rengeteg erdő, rengeteg zöld, és biztos, hogy ott most is zöld, tehát az nem szárad ki. Azért a medvével ne akarják fotózkodni, tudod, az fontos.
1: És azt tudjátok, hogy Erdély maga a szó, az erdő szóból ered, tehát az egy annyira erdős terület volt, és ugye a régi magyarban ugye ez az Eli volt, tehát Erdeli úgy hívták, és ebből lett Erdély.
3: Hát Csabikán megnéztem most a fesztivál térképet, hatalmas területen van, és nagyon jó programok lesznek, úgyhogy
1: a Csíksomlyói?
3: Igen, a Taste of Transylvania fesztivált. Nagyon menő kis gasztrofesztiválra néztem most, hát? Igen.
1: Kérlek szeretettel, és a legnagyobb.
3: Sok mindent fogsz tanulni, majd jövő héten mondhatod is nekünk.
2: És aztán, ha megtetszik, visszamehetsz, mert most két nap alatt azért túl sokat Erdélyből nem látsz.
1: Én szeretnék tenni egy ilyen vártúrát, megmondom őszintén, egy ilyen kastélyes vártúrát, ahol megnézze ezeket a régi magyar főúri kastélyokat.
2: Hát kezdheted a segesvári kastélyal, meg várral, és aztán onnan lehet menni szépen csorogni tovább egyre beljebb. Csak a Segesvárnál is, hogy emlékszem, csináltam egyszer egy ilyen vonatos különutat, és bárhol megállsz, meg így megérkezel, bármelyik városban, most már az van, hogy ilyen hatalmas ortodox templomot oda építenek, tehát hogy így igyekeznek kiszorítani az eredeti, ugye hát ott nagyon sok református volt, és ez így egyre inkább a háttérbe szól, a református templomok így dülödeznek össze, hogy nem nagyon költenek annak ugye a felújítására, viszont mindenhol van egy szép, hatalmas nagy, a település méretét messze felülmúlóan óriási méretű ortodox templom, ami úgy hangsúlyozza, hogy az ott ez van. Ez furi, de egyébként nagyon szépek a templomok, és a Szászföldön is, meg az erőd templomok, tudod, ahol van a templom, de körülötte egy ilyen hatalmas várfalszerű képződmény veszik. Tehát mint a Citadella, tehát képzeld el, mintha a Citadella ott lenne, és a közepében benne van a templom, és körbe így, mit tudom én, berendezték, hogy amikor jöttek a különböző seregek, akkor oda tudtak bemenekülni, és elrejtezni, és ott föl voltak készülve arra, hogy akár heteken keresztül egy ilyen erődítményen belül éljenek, és a falunak, a házaik, az ott voltak.
1: Igen, és hát ugye maga, amikor volt a reformáció, akkor ugye Erdély azért erősen református lett.
2: Igen.
3: Azt írja egy kedves hallgatónk, Erdély gyönyörű, menjetek, ez a vendégszeretet, ami ott van, az pedig libabőr, úgyhogy imádni fogod.
2: Zsófi múltkor pont emlegette Torockót, ott is voltam egyszer, igen. Torockon, ahonnan a Székelykövet meg lehet mászni, diplomát is kaptam róla, adnak mindenkinek. Tehát, hogyha bemész meg, hogy melyik kocsmába kell bemenni, akkor végig
3: kapsz. A kocsmában adják a diplomát, az
2: jó. Megmutatod így a telefonod a fényképet, ugye föl kell menni a Székelykőre, ott van egy nagyon híres ilyen, hát nem kilométerkő, nem tudom, ami a hegycsúcsokon szokott lenni, amit ugye időnként átfestik piros fél zöld, de akkor jönnek a nem túl magyar barát románok, akkor ők visszafestik, itt egy kéksáv, és akkor utána a két napban megint visszafestik piros fél zöld, és ezt így játsszák egymással, mint amit nekünk volt az a pad egyszer, igen, valahol ugye, igen, Magyarországon. De hogy az nagyon jó oda fölmászni, gyönyörű az egész, Torockó felülnézve is csodálatos, és lehet tenni egy szép néhány órás sétát.
1: És mit gondoltok, tehát hogyha valaki elmegy Erdélybe, menjünk el Székelyföldre, menjünk el be Erdély közepére, vagy ez az Arad, Kolozsvár, ez a rész is
3: hát,
1: nagyon
3: érdekel. Hát ha sok
1: érdekel.
3: Időd van, akkor szerintem...
2: Nekem inkább a közepe volt meg. Tehát, igen? Igen, bevallom őszintén, hát hogy hát Kolozsváron ott jó, a belvárosi rész az nagyon szép, és ott is most már azért nagyon szépen ki is kupálták, tehát hogy mint bárhol Európában tudsz beülni kávézóba, étterembe. Ott is szoktak lenni egyébként fesztiválok, meg ugye koncertek a Mátyás szobornál, tehát hogy az a része is jó. De például én bevallom, még Nagyváradon soha nem jártam. Tehát mindig csak keresztül mentünk, vagy vonattal, vagy autóval, vagy busszal. Tehát az nekem nem, tehát a párciumi részt azt én még nem fedeztem fel, inkább jellemzően maga Erdély. De ott meg aztán, tehát Székely, volt olyan, hogy Székelyudvarhelyen voltunk egy hétig, és onnan csináltunk csillagtúrákat mindenfelé. De még így is nagyon nagy távolságok vannak, ahova érdemes elmenni és megnézni. Csíksomjú, a csíkság, igen, tehát az a rész is. Úgyhogy egyszer úgy
1: csak fér bele. A hegyek, ugye, meg ennek. A Csitári hegyek között.
2: Alatt. Igen.
3: Na, jó, a
1: Csitári hegyek, ugye.
2: Vagy ahogy érzed, csak lekeverlek közben, mert ugye búcsúzunk, mert mindjárt 10 óra.
1: Ó, tényleg, hogy elszaladt az idő.
2: Ugye, búcsúzik Pordál Petra.
3: Somogyi Zoltán.
2: És...
1: A jó öreg rádiós
3: cíves. Érezd jól magad.
1: Itt leszek jövő héten is veletek, úgyhogy szép hétvégét mindenkinek is, aki teheti, menjen Erdélybe, én most ott leszek.
2: Jó pihenést, meg jó utat neked.
1: Köszönöm. Puszi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Mint pizza.
5: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
6: Igen, emlékszem.
5: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
7: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30-kor a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
8: Zamatos borok, gyöngyöző pezsgők, fergeteges koncertek. Szeptember 4 és 6 között vár a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál Budafok tétényben. Töltsük együtt az ősz első hétvégéjét.
9: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
10: Mit csinálsz, Anna?
11: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
10: Megint felújítás?
11: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
10: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu

0: szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: 2 lépcsős béremelést tervez a kormány a szociális dolgozóknak. Új országos környezetvédelmi főhatóságot hozna létre a kormány, és átfogó vizsgálat indul a paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet miatt. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. 2 lépcsőben emelni a szociális, ezen belül a gyermekvédelmi dolgozók, valamint az oktatást közvetlenül segítő munkatársak bérét a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az első emelés október közepén, a második 2027. január 1-én jöhet. A kabinet erről rövidesen dönt. Emellett 10%-kal növelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, a 65 év felettiek esetében pedig legalább 120 ezer forintos minimumot vezetnek be. A kormány szerint az intézkedés több mint 200 ezer embert érinthet. A tervek szerint 2027. januárjától új országos hatáskörű környezetvédelmi főhatóság kezdi meg működését. Az intézményhez többek között környezet, természet, klíma, víz és állatvédelmi, valamint erdészeti hatósági feladatok kerülnének, és az akkumulátorgyárak engedélyezésében is kiemelt szerepet kapna. A kormány emellett szigorítaná a környezetvédelmi bírságokat. A legsúlyosabb esetben akár 5 milliárd forintos büntetés is kiszabható lenne, visszaeső nagyvállalatoknál pedig az bevételhez kötött minimum szankciót vezetnék be. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőmű kisvízi működésének teljes körű felülvizsgálatát. A Duna alacsony vízállása miatt kialakult kritikus üzemeltetés és energetikai helyzet után. A vizsgálatnak fel kell tárni az esetleges mulasztásokat, valamint azt is, hogyan kezelték korábban a hasonlóan alacsony vízállásból eredő kockázatokat. A gazdasági és energetikai miniszternek szeptember 11-éig kell elkészíteni a jelentést, több tárca bevonásával. A munkában az Országos Atomenergia Hivatal és az MVM is közreműködik. Jövő hét péntekig a paksi atomerőmű térségében maradnak a katonák, és tovább dolgoznak a Duna alacsony vízállása miatt épített védmű megerősítésén, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A tárcavezető szerint a vízügy és a katasztrófa védelem közreműködésével kialakított védmű stabil, a katonák pedig a következő napokban a megerősítési munkák mellett Duna Szent Benedeken vállalt helyreállítási feladatokat is befejezik. Elfogtak egy 51 éves férfit, aki a rendőrség szerint csúzlival kilőtt csapágygolyókkal rongált meg egy üzletet Budapest 20. kerületében a Téglagyár téren. A lövedékek megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakáserkélyének korlátját és ablakát is. A nyomozók a férfi lakásán megtalálták a csúzlit és több csapágygolyót. Gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A férfi nem tett vallomást és nem ismerte el a bűncselekményt. A rendőrség kezdeményezte letartóztatását. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár a H6-os év. Szeptember 5-én és 6-án, holnap és holnap után, valamint 26-án és 27-én. A kimaradó szakaszon H6-os pótlóbuszok közlekednek, alternatívaként pedig a 224-es autóbuszt is igénybe lehet venni. A BKK azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és az átszállási lehetőségekről, vagy a BKK oldalán, vagy az applikációban. Nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és gomoly felhők lesznek felettünk a vételkörzetünk településein, amelyek időnként erősebben is megnövekedhetnek. Csapadék viszont nem valószínű az időjósok szerint. A nyugati északnyugati szél élénk erős lesz, délután pedig már 29-30 fok körül alakulnak a maximumok a régióban. A mai napon nem várható fronthatás.
5: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség. Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi vár az útrakelőkre. Az M2-es autóút Budapest felé vezető oldalán aszfaltoznak. A 39-es és 38-as kilométer között végzik a munkálatokat. A Vác alsóváros Rád Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik. Itt igen jelentős, már 2 kilométeres torlódás alakult ki. De szintén torlódik a forgalom az M1-es autópályán ugyancsak Budapest felé. Tatai és Biatorbágy között számítsunk rá, hogy itt napközben egyre fokozódik majd a torlódás. Budapest belterületén pedig történt korábban egy baleset a 9. kerületben a határúton az Üllői út felé, a Soroksári út után, itt sávlezárásra készüljenek. És számítsanak rá, hogy ugyancsak sávlezárás van a 3. kerületben a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt mindkét helyszínen a vízvezetéket javítják, illetve a 10. kerületben a Pongrác úton egészen délután 1-ig sötétek lesznek a jelzőlámpák a Salgó-Tarjáni utca közelében karbantartás miatt. A Bécsi úton pedig befelé a Vörösvári útnál a külső sáv van lezárva, mert itt is javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Ez már a sláger napközben, én pedig Kis Kata vagyok, és jó rádiózást is. Gyorsan telő pénteki munkaidőt kívánok önöknek. Indul az óránk Adamski dalával, érkezik a Killer, amelyben ugye Seal a közreműködő, de előtte John Newman dala szól.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Szia Dalaszolt, ez volt a Give Me Love, és hát lassan mögöttünk van az első iskolai hét, van mit kipihenni, bár ahhoz kétség sem fér, hogy azért az első hét soha nem a legmegterhelőbb. Nagyon bízom benne, hogy a gyerekek sehol nem írtak még témazárót, bőven lesz még erre lehetőségük a tanév során, viszont nekünk is lesz lehetőségünk ezen a hétvégén, hogy egy kicsit levezessük a bennünk eddig felgyülemlett feszültséget, hiszen vidám családi nappal várnak bennünket a Várkert bazárban vasárnap egész nap. Ezen az ingyenes programon elbúcsúztathatjuk a nyarat és köszönhetjük az őszt az Öntőház udvaron, a Várkert bazár szabadtéri helyszínén. 10 órakor kezdődik majd a program egy interaktív meseelőadással, a Show című népmese bábos feldolgozását nézhetjük meg, és játszhatunk is bele egy kicsit. Aztán érkezik Grillus Vilmos egy koncerttel, majd Kalapja Kap báb koncert is vár a gyerkőcökre. Emellett egész nap alkothatunk és játszhatunk, szóval nagyon pazar nap vár bennünket a Várkert bazárban. Hogyha szeretnének rajta részt venni, akkor ne felejtsenek el regisztrálni. Mi pedig megyünk tovább már is Dan Hally dalával. Érkezik a The Boys of Summer. No.

0: Változatosság frekvenciája.
1: Ez a Sláger FM.
2: I remember simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black heart.

0: A pletykáknak hamarosan piacra dobja a saját verzióját, ami ráadásul nem csak a zsinóros, de még világít is. Egyelőre családi és baráti körben teszteli a terméket, de hogyha bejön, akkor meghódítja majd vele a piacot. A mi szívünket pedig Madison Beer hódította meg. Bittersweet című dala érkezik hamarosan. De előtte nézzük, hogy hogyan alakul a mai időjárás. Akit megijesztettek a ma reggeli felhők, és magához vette reggel az esernyőt, hát az fölöslegesen cipeli magával, ugyanis hamarosan teljesen elvonulnak fölülünk a felhők délre, már szikrázó napsütést ígérnek a meteorológusok. Az egyetlen nehezítő tényező ma a napunkban az a megélénkülő légmozgás lesz, és hát mellé a 30 fokos hőség, ami azért itt szeptember 4-én már egy kicsit sok lehet, de holnapra lehűlést ígérnek a meteorológusok. Az érkező hidegfront miatt csupán 25-26 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Lezárták a 11. kerületben a Menyecske utcát, a Neszmélyi út közelében, mert itt jelenleg tűzoltók dolgoznak, és ezért a 150-es és a 153-as autóbusz is terelve közlekedik, nem érinti a Kérő utca és a Menyecske utca megállóit. Városon kívül pedig az M2-es autóút Budapest felé vezető oldalán a 39-es és 38-as kilométer között aszfaltoznak. A Vác alsó város Rád Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik, és több mint 2 km itt a torlódás. A fővárosban figyeljünk arra is, hogy a 22. kerületben a Lányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél sávlezárás van, mert javítják a csatornát. A 23. kerületben a Tarcsai utcában a Szent László utca és a Nyír utca között csatornaépítés miatt a forgalom egy sávon váltakozva halad, és szintén csatornaépítés zajlik a 14. kerületben a Császár András utcában, úgyhogy azt is lezárták a Tököli út közelében, így az István mezei út felől a Zsák utca lett. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak, vagy hívjanak, a számunkat tudják, és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Santana és Chad Kroeger dalaszolt, ez volt az Into the Night itt a Sláger FM-en, és hamarosan érkezik a friss információk a Zsuposánki, hiszen 9 perccel járunk 11 óra előtt. Előtt azonban meghallgatjuk Alex Warren legújabb dalát, a Passenger-t. A zenésznek egyébként alig egy hete jelent meg a legújabb második nagy lemeze. Azt nyilatkozta róla korábban, hogy ez az album valóban megmutatja, hogy hol tart most az életében. És még az első lemez egy összetört embert ábrázol, addig ez az új album egy olyan embert mutat be, aki próbál gyógyulni. Ennek a lemeznek része a Passenger is azonnal érkezik, de előtte még lazítunk a rakparton a Valhallóval.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 gram most Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
5: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
6: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
7: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
8: Állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
9: Hadd adjunk át egy Lutra albumot, egyet az Árvinnak, egyet pedig... Na, mit szóltok hozzá?
8: Azt a... Köszönjük.
9: Van benne matrica,
8: én ezeket gyűjtem.
9: Gyűjtöd és gyűjteni is fogod, nézd, és akkor be lehet ragaszgatni dolgokat.

Meggyőződésem, hogy Harry Styles csak azért énekel az amerikai lányokról, mert a magyar lányokat még nem ismeri eléggé. Ez volt az American Girls itt a Sláger FM-en Harry Styles-tól. Ez pedig a Sláger napközben is. Készülünk nagyon az ebédszünetre, gondolom már önöknek is korog a gyomruk. No de egyelőre az éhségcsillapítással még várnunk kell. Program éhségünket azonban már is csillapítjuk, hiszen ezen a hétvégén vár bennünket a Budavári Fesztivál, amely a Buda visszafoglalásának 340. évfordulójából rendezett Ide Buda rendezvénysorozat része. A budavári könyvünnep ma délután 4 órakor nyitja a kapuit Sebestyén Márta koncertjével, aztán lesz itt Moldvai Táncház az Örvendővel, holnap után pedig egymást követik majd a fellépők, illetve a beszélgetések a színpadon, és ezzel egy időben ugyancsak a Budavári Fesztivál részeként a Cakó utcai Sport és Szabadidő Központban koncertek várnak bennünket. Fölé Bíró Eszter és a Hooligans zenekar is, a rendezvények természetesen ingyenesen látogathatók, úgyhogy akár itt is összefuthatunk. Itt a Sláger FM-en pedig már is összefutunk a Halott pénzzel. Gyerekek című dalukat hallgatjuk meg, de előtte Whitney Houstontól szól a How Will I Know.

Egy kis multidézés az Aquával, ez volt az Around the World itt a Sláger FM-en is. Már is jön infoblokkunk, utána pedig az a zenész, aki tavaly végleg elköszönt a közönségtől egy monumentális búcsú turné után, ami még 2018-ban indult a tavalyi Glastonbury Fesztiválon, zárta le a színpadon töltött éveket. Ő Elton John, akihez néhány évvel ezelőtt Britney Spears is csatlakozott egy dal erejéig, Hold Me Closer című közös daluk érkezik hamarosan. De előtte megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárás. Ma alapvetően napsütéses az időjárásunk, vagy legalábbis az lesz. Persze fátyol és gomoly felhők azért lesznek egész nap fölöttünk, de ezekből nem kell esőre számítani. Viszont holnap elér bennünket egy hidegfront, és gyakorlatilag átsöpör fölöttünk, ennek előszelét pedig már ma is tapasztalni fogjuk, hiszen napközben nagyon élénk lesz a légmozgás, de ezt leszámítva 30-31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, szóval fázni egészen biztosan nem fogunk, és holnap sem fogunk fázni, bár jóval hűvösebb lesz, 25-26 fokot ígérnek mindössze, vasárnapra pedig lenyugszik az időjárás, ami kimondottan jó lesz majd a futóknak. És hát ha már futóverseny, nézzük a 41. Vizer félmaraton mennyire érinti a közlekedőket, hát nagyon. Már szombaton reggel 8-tól lezárják majd a Pázmány Péter sétányt, és nem is tudunk majd ott autóval közlekedni egészen vasárnap este 9-ig. Vasárnap pedig lezárják a budai alsó rakpartot 6 és 13 óra között, a pesti alsó rakpartot 7 és 14:30 közt, a gyalogosok előtt is, de időszakosan lezárásra kell majd számítani az Árpád-fejedelem útján, a Műegyetem rakparton, az újpesti rakparton, a Jászai Mari téren, a Szabadság hídon, illetve a Szent Gellért téren is, és várható sávlezárás az Árpád híd Budára vezető oldalán, a Margit híd Budára vezető oldalán, a Fő utcában a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában a Bemrak parton, a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, Halász utcában és az Ötvös téren is. Úgyhogy hát gyakorlatilag a belvárosban érdemesebb lesz inkább gyalog vagy futva közlekedni. A Császár András utcát pedig csatornajavítás miatt zárták le a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől az Zsák utca lett. Vezessenek óvatosan!

Teddy Swims új dala szólt, ez volt a Breakup in Reverse itt a Sláger FM-en, és hát megszokhattuk a zenésztől, hogy nagyon mélyek a dalai, és mindegyik egyfajta önvallomás, de ilyen sebezhetőnek talán soha nem mutatta még magát. Ez egy szakítós dal, aminek a veleje nem a megbánás vagy a neheztelés, hanem az a vágy, hogy újra átéljük a kapcsolatot egy boldog befejezéssel. Persze ez esetben is önéletrajzi ihletésű a dal, hiszen Teddy Swims nemrég szakított a párjával. Mi pedig szakítunk a délelőttel, jön a dél! Jó étvágyat kívánok önöknek az ebédhez, és hát amíg melegszik a leves, hadd hívjam meg önöket egy kiállítás megnyitóra ma délutánra, Veszprémbe. A Lackó Dezső Múzeumban ugyanis új tárlat nyílik, Szitási Zsuzsanna képzőművész és tanítványai munkáit csodálhatjuk majd meg. Veszprém felfedezése ceruzával és ecsettel, ez lesz a címe a kiállításnak, amelynek az lesz a különlegessége, hogy Szitási Zsuzsanna tanítványai között van olyan, aki mindössze 8 éves, és van olyan, aki már a 80-at is betöltötte. Úgyhogy hát mondhatjuk azt is, nagyon széles látószögben fedezhetjük fel Veszprém csodáit a képeken keresztül. A kiállítás ma délután 4-kor Ferenczi Szabó Kálliópé nyitja majd meg a veszprémi Lackó Dezső Múzeumban. Mi pedig megyünk tovább a Genesis dalával, jön az Invisible Touch.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el.
0: Sláger FM. Köszönjük!
3: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
4: Ludas Matyi a családi musical kápolna estjéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
6: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a polus-kötőjelcenter.hu-n.
7: Ne legyünk már ilyen amatőr.
8: Én amatőr vagyok.
7: Ilyenkor úgy is elkezd.
9: Te hülye vagy?
7: Nem te dolgozol itt egyedül, tesó, négyen ülünk itt.
10: Ó, megint kezdődik.
11: Nekünk véletlenül nem lehet igazunk csak neked.
10: Unom, hogy mindig vitáztok.
12: Hagynom kellett volna, hogy a Milán itt maradjon ebben az évben. Sokkal jobban jártatok volna.
7: Lassan mi is így gondoljuk.
0: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
13: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
14: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: A béremelés ígéret ellenére is demonstrációra készülnek a szociális dolgozók. Újabb egyeztetéseket tartott Baka András a legfőbb ügyész jelöléséről, és jövő augusztusban ismét repülőnapot rendeznek Kecskeméten. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését a szociális ágazat dolgozóit képviselő szakszervezetek. A szervezetek üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de egyelőre nem kaptak részletes tájékoztatást arról, hogyan valósulna meg a bejelentett kétlépcsős emelés. Az érdekképviseletek eredetileg azonnali 25%-os bérrendezést vártak, ezért a két részletben történő végrehajtást nem tartják elfogadhatónak. A szakszervezetek szerint a részletekről érdemi egyeztetés van szükség, és jelezték, hogy készek folytatni a tárgyalásokat a kormánnyal. Folytatta egyeztetéseit Baka András köztársasági elnök az új legfőbb ügyész személyére vonatkozó jelöltállítási folyamatban. Az államfő ezúttal Havasi Dezsővel, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, valamint Matécsa Artemonnal, az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt a Sándor Palotában. A hivatal közlése szerint Baka András az igazságszolgáltatási szervezetek és a jogászi hivatásrendek véleményére is számít a döntés előkészítésekor. Korábban már az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács elnökével is egyeztetett. Folytatódik a Mohácsi Dunahíd építése, ugyanakkor kivesznek a projektből. Egy az alföldi oldalon tervezett 2x2 sávos útszakaszt közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint ezen a részen a forgalmi előrejelzések még 2050-ig sem indokolják a 4 sávos kialakítást, ezért marad az eredetileg tervezett 2x1 sávos út. A változtatással mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt takaríthatnak meg, amit nem vonnak ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítanak. A teljes beruházás eredeti költsége 371 milliárd forint volt. Bűnügyi zárat jegyeztetett be a NAV délalföldi regionális bűnügyi igazgatósága a Magyar Pünkösdi Egyház Zuglói Gizella út 37 szám alatti központi ingatlanára, írja a Magyar Narancsa földhivatali nyilvántartás alapján. A bejegyzés augusztus 4-én került a tulajdoni lapra. Az ügy a legátum intézményrendszerhez kapcsolódó nyomozás része, amelyben már több embert, köztük az egyház korábbi vezetőit is gyanúsítottként hallgatták ki. Az adóhatóság a folyamatban lévő nyomozás érdekében további részleteket egyelőre nem közölt. 6 év után 2027. augusztusában ismét megrendezik a Nemzetközi Repülőnap és haditechnikai bemutatót Kecskeméten, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A 4 napos eseményt várhatóan augusztus 13-a és 16-a között tartják, a programban pedig katonai repülőbemutatók, haditechnikai eszközök, koncertek és hadipari expó is szerepelhet. Közben feloldották a Gripenek kiképzési repüléseire elrendelt tilalmat is, amelyet az augusztusi szolnoki baleset után vezettek be. A lezuhant vadászgép fekete dobozát Svédországban magyar és svéd szakemberek vizsgálják. A baleset okának feltárása továbbra is folyamatban van. A déli órákban a melegedés miatt akár fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás is nehezítheti a napot. Az élénk szél sokakat ingerlékenyé tehet, legyenek türelmesek magukkal. Az UV-sugárzás ma kifejezetten erős a napos területeken, a hőmérséklet pedig szépen lassan eléri majd a 29-30 fokot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
9: Köszönjük szépen a híreket, nézzük az utak híreit. Történt egy baleset a második kerületben, a Kapi utcában, a Törökvész út felé, a Nagybányai út közelében, úgyhogy ezen az útszakaszon torlódásra kell készülni. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán kezd alakulni a torlódás a Budapest felé tartó oldalon Kecskemét elkerülő szakaszán, ahol elkezdték a terelés bontását. A 89-es kilométernél lezárták a külső sávot, és mögötte 2 kilométeres jelenleg a torlódás, és dolgoznak az M3-ason és Bag és 60 között. A 47-es és 53-as kilométer közt aszfaltoznak a Budapest felé vezető oldalon. A belső és az ellenkező oldal belső sávjában lehet haladni, míg a másik irányba a külső és a leálló sáv használható. Vissza a fővárosba várhatóan még egy órán át sötétek lesznek a jelzőlámpák a 10. kerületben a Pongrác úton, a Salgótarjáni utca közelében karbantartás miatt, és lezerték a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt is vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
9: Amiről most álmodozom, az kelkáposzta főzelék és mellé fasírt. Önöknek jó étvágyat kívánok, akármit is esznek. 5 perccel járunk 12 után. Én Kiskata vagyok, és forgatom Desiree Life című dalát, de előtte Nabija énekel. Slágerek.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig, hát nyugodtan mondhatjuk, egy old-timer dal szólt a Eurythmics-től, Sweet Dreams 1983-ból. Bizony, akkor jelent meg ez a dal, és semmit nem veszített a csillogásából, de ha már old-timer, hát jön az old-timer and young-timer autós, motoros, repülős találkozó vasárnap az Aeroparkban, ahol több száz klasszikus veterán és young-timer autó és motor tölti meg a malév fénykorát idéző repülőgép múzeum területét. Lesz itt járműszépségverseny, ahol külön díjazzák majd a legidősebb járművet, vagy éppen a legmesszebbről érkezettet. Lesznek repülőgép bemutatók, kipróbálhatjuk a szimulátorok segítségével, hogy milyen repülőgépet vagy éppen helikoptert vezetni, és hát nem csak életnagyságú csodák, de makettek is várnak majd itt bennünket. Mindez tehát ezen a hétvégén, vasárnap az Aeroparkban itt Budapesten, úgyhogy az old-timer rajongóknak mindenképpen ott a helye. Most pedig megyünk tovább, akkor hadd kölcsönözzem ezt a kifejezést egy young-timer előadóval. Rúzsa Magda érkezik, és az elmegyek.

0: Nick Kamentől szólt az I Promise Myself itt a Sláger FM-en, 2 perccel járunk fél egy után, és ugye holnap szeptember 5-e lesz, ez pedig jeles nap a népi kalendáriumban, hiszen Lőrinc napjáról köztudott, hogy ez az a nap, ami után már nem érdemes dinnyét fogyasztani, hiszen innentől kezdve a dinnyék határozottan kásássá válnak, de azért nyugodtan próbálkozzanak vele, aztán majd meglátják, hogy lőrinces-e a dinnyéjük. Viszont szintén tartja a népi babon a Lőrinc napjáról, hogyha szép idő van aznap, akkor hosszú, kellemes, meleg ősz áll előttünk. Hát, hogy milyen idő várható, annak már is utána járunk. Infoblokkunk után pedig Sábuzé érkezik, és ez a Bar Song. Na nézzük, mi a meteorológusok ígérete holnapra. Az én olvasatom szerint szép idő lesz holnap, mert hogy lesznek ugyan fölöttünk felhők, de sok lesz a napsütés is, viszont hűvös lesz napközben. 23-25 fok körül alakul majd a csúcshőmérséklet, és holnap is élénk lesz a légmozgás, mindez pedig annak köszönhető, hogy elér bennünket egy újabb hidegfront. Esőt csak elszórtan ígérnek a meteorológusok. Most egyébként odakint 29 fok van, szépen süt a nap, csak fátyol felhők vannak fölöttünk. 1-2 fokot biztosan melegszik az idő, hiszen már a 30-31 fokot ígértek a szakemberek. A közlekedőknek sajnos újabb balesetről hoztam hírt, ugyanis a Dózsa-György úton is volt egy baleset a Kerepesi út felé a Verseny utcánál. Itt sávlezárásra készüljenek. Viszont az jó hír, hogy megszűnt a forgalmi akadály a második kerületben, a Kapi utcában, ugye itt is volt korábban egy koccanás. Sávlezárásra készüljenek az 5. kerületben a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, itt is a vízvezetéket javítják. Az Árpád híd budai lehajtóján pedig a Pacsirtemezi utca felé sávlezárás fogadja az autósokat elektromos közműjavítás miatt. És készülünk a hétvégére egy rendezvény miatt. Már most lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, és lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2-ig, és ma este 6 órától lezárják a 3. kerületben a Mátyás Király utat és a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között, ugyancsak rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca pedig Zsák utca lesz vasárnap délelőtt 10-ig. Figyeljenek ezekre és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Sophie Ellis Bextor-dal forgat, ez volt Murder on the Dance Floor, és akit táncparketre csábított ez a dal, annak jó tudni, hogy Veszprémben sem ért még véget a nyár, sőt, a Gyárkertben ma is lesz koncert. Ma a Parnugrass lép majd fel, míg holnap a Carson Coma koncertezik, úgyhogy ha bulizni szeretnének, akkor ide mindenképp érdemes lesz ellátogatni, és hát a várpalotai napok is várnak majd bennünket eszméletlen koncertekkel, de erről majd a következő órában mesélek önöknek. Most pedig még a hírek előtt meghallgatjuk Dua Lipa dalát. Jön a Dance the Night.

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
4: Vásárolj és csípd meg a 2000 forintos kupont!
5: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT-t 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
4: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát! Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
7: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
8: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
10: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Neked mi a kedvenc állatod?
13: A majom az nagyon cuki.
14: Van az a piros, fenekes, ilyen
12: a
14: piros.
12: A pávia. Szerintetek egy majom tudna a tengerben élni?
13: Nem.
12: Mert?
13: Megfullad. Úgy, mint az ember. Mert az ember az először majom.
12: Majom volt?
13: Igen.
12: Volt így evolúció, hogy volt emberszabású majom, vagy majomszabású ember?
13: Igen.
12: Volt. És abból fejlődött ki?
13: Az ember abból fejlődött ki, a majom.
12: Tehát az őseink majmok voltak?
13: Igen.
14: Jó, hogy nem maradt meg a piros fenékén. Ennél ragadtam.
10: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után.
15: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez tele. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
16: Ági, köszönjük szépen a híreket. Hozom a friss infókat az utakról, először városon kívülről, hiszen aszfaltoznak jelenleg is az M2-es autóúton a Budapest felé vezető oldalon. A 46-os kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőrös irányításra is mindkét irányban hosszabb menetidőre kell számítani, és szintén aszfaltoznak ugyancsak az M2-esen, ugyancsak Budapest felé, de a 39-es és 38-as kilométer között is, a Vác alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik. Itt 2 kilométeres jelenleg a torlódás, az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán terelést bontanak, a 89-es kilométernél lezárták a külső sávot, itt is 2 kilométeres a torlódás, és még nincs vége. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget térségében egy kamion akadályozta korábban a forgalmat, és igencsak feltorlódott miatta a kocsisor. Az akadály ugyan már megszűnt, de még mindig 10 kilométeres az arra szóló kocsisor hossza. Nézzük ehhez képest, mi a helyzet a fővárosban. Baleset történt az Attila úton az Alagút utcánál, minden irányból korlátozásra készüljenek, itt a forgalmat rendőrök irányítják, vezessenek óvatosan.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Önök a Sláger napközben hallgatják, és benne a legnagyobb slágerek forognak továbbra is, hogy az ebéd utáni lazítást, kávézást is feldobjuk, felpörgessük. Például az Aerosmith's Crying című slágere érkezik, de előtte Nelly Furtadóval rajtol az óra. Sláger!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig The Weeknd dalaszolt, ez volt a Dancing in the Flames, és hogy kellemes legyen az átmenet a nyárból az őszbe, fantasztikus programok, fesztiválok várnak bennünket ezen a hétvégén is. A Várpalotai Napok rendezvény sorozata például most ér a csúcsára, itt egész hétvégén elképesztő koncertek lesznek, ma például fellép a 4-es Street, Dr. Béres és a Halott Pénz is, holnap Dániel Fi, Neoton és Fiesta koncert is lesz, vasárnap pedig a Honey Beast koncertezik majd, és hát a programsorozat része a hagyományos bányásznap is, amely az egész szombatot meghatározza majd, úgyhogy találkozzunk Várpalotán. A legjobb egyébként, hogy minden program ingyenes. Itt a Sláger FM-en pedig érkezik már is egy legendás énekesnő, aki mellesleg színésznő is, majd egy legendás színésznő, aki mellesleg énekesnő is, és aki újabban mesekönyv írói babérokra is tör, hiszen Barbra Streisand annyira imádja három unokáját, hogy nekik írt egy mesekönyvet, ami várhatóan jövő tavasszal mindenki számára elérhetően is megjelenik. Szóval jön Barbra Streisand és a Woman in Love.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ugye nem véletlen hasonlítgatták Sabrina Carpentert énekesnői karriere kezdetén Madonnához. Lám, itt egy dal, amiben együtt énekeltek nekünk. Ez volt a Bring a Love itt a Sláger FM-en, és már is egy újabb nagyszerű együttműködésben született dal, megyünk tovább. A Hertz megkereste tavaly Purple Disco Machine-t, hogy egy kicsit dolgozza át a Wonderful Life című dalukat, és készítsen belőle egy újabb verziót, és hát Purple Disco Machine örömmel tett eleget ennek a kérésnek. Infoblokkunk után ez a dal szól majd. No, de még előtte nézzük, mit tartogat számunkra a hétvége időjárása. A mai időjárás bentről nézve egészen kellemes, hiszen napsütés, fátyol, felhő, 30-31 fok van, odakint viszont, hogyha kimegyünk, akkor tapasztalni fogjuk, hogy nagyon élénk a légmozgás is. Egy picit, mintha füllet lenne a levegő. Holnap pedig érkezik majd egy hidegfront, ami miatt még élénkebb lesz a szél, és ami miatt csupán 23-25 fok körül alakul majd a hőmérséklet csúcsértéke. Eső csak elszórtan érkezik, viszont a front elvonultával vasárnapra megnyugszik, felfrissül az időjárásunk. Jön a segítség az úton lévőknek. Történt egy baleset Budapest belterületén a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé a Verseny utcánál, illetve a Budakeszi úton a szanatórium közelében, ott félpályán halad a forgalom. Az 51 álljelzésű villamos jelenleg a Haller utca, Mester utca és a Mester utca Ferenc körút között nem közlekedik szabálytalan parkolás miatt. A soroksári autóbuszokkal, illetve 4-es 6-os villamossal lehet helyette utazni. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, itt vízvezetéket javítanak, és a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Rendezmény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint a Balzak utcában is lezárásra kell készülni a Szent István park és a Pozsonyi út között, és az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Ez egészen vasárnap hajnali 2-ig lesz így, és ne felejtjék, hogy Csepelen a Határ utcai körforgalomban útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, ez is nehezíti az itt közlekedők dolgát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb

Hogyha valakiből munka közben kezd kifogyni a lendület péntek délután 10 perccel 2 előtt, ez a dal garantáltan segít. Last Go-tól szólt a Something itt a Sláger FM-en, és már is jönnek a friss információk, hiszen ugye, ahogy említettem, 10 perccel járunk. 2 óra előtt a hírek, előtt azonban még meghallgatjuk Zséda dalát, jön a Fekete Rúzs.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 7:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
5: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.

0: Szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark negyedik ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
2: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjelhu projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
3: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, törzs fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Azonnali kormányzati beavatkozást kérnek a független benzinkutak. Meghalt egy dolgozó, aki kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, és őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. 14 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Dzsupos Ánkitól hallják. Rendkívüli kormányzati átvilágítást és gyors beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelmi piacon a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet szerint kormányzati lépések nélkül 600-700, főként vidéki, magyar tulajdonú töltőállomás működése kerülhet veszélybe. Az FBS nem állami támogatást kér, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A szövetség a MOL nagykereskedelmi árképzésének és a piaci helyzetének vizsgálatát is kezdett, valamint szakmai egyeztetést kér a kormány, a hatóságok és a független kutak képviselőinek részvételével. Meghalt az országos mentőszolgálat egyik dolgozója, miután tegnap kizuhant a budapesti mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is folyamatban van, és minden szükséges támogatást megadnak az elhunyt családjának, valamint a bajtársi közösségnek. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint idegenkezőség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit. Szakpolitikai javaslatcsomagot dolgozott ki a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Borostyán Virág Alapítvány és az SOS Krízis Alapítvány. A tervezetet a Szociális és Családügyi Minisztériumnak adták át. A szervezetek integrált regionális krízisközpontok létrehozását javasolják, hogy az áldozatoknak ne kelljen több intézmény között eligazodniuk, és többször elmondaniuk a velük történteket. Fontos célként jelölték meg a férőhelyek bővítését és a területi különbségek csökkentését is, hogy a segítség gyorsabban és lehetőleg a lakóhelyhez közel legyen elérhető. Őrizetbe vették azt a 34 éves férfit, akit a szeptember 3-ai Soroksári úti halálos baleset okozásával gyanúsítanak, közölte a BRFK. A rendőrség szerint a sofőr Budapest 9. kerületében áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy másik autóval. A vétlen jármű 62 éves vezetője a helyszínen meghalt, utasa súlyosan megsérült. A feltételezett okozónál kábítószergyors tesztet is csináltak, az pozitív eredményt mutatott. A férfit halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatták ki. Letartóztatását kezdeményezték. Baleset pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják. több fővárosi útvonalat és közösségi közlekedési járatot is érint. A vasárnapi Vízer Budapest félmaraton. A verseny miatt szakaszosan lezárják többek között a budai és pesti alsó rakpartokat, a Szabadsághidat és az Árpád-Fejedelem útja egy részét. Már holnap reggeltől lezárják a Pázmány Péter sétányt is, vasárnap pedig több busz és villamos rövidített vagy módosított útvonalon jár. A 26-os busz pedig egy időszakban egyáltalán nem is közlekedik. A BKK most is azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet és a tereléseket, akár az applikációban, akár a honlapon. Nagyon kellemes meleg időnk van, miközben a felhők egyre inkább felszakadoznak fölöttünk. A melegfronti jellegű tünetek miatt picit tompulhat a figyelmünk vezetés közben, ezért érdemes lehet nagyobb követési távolságot hagyni. Figyeljenek a folyadékbevitelre is, és a napos körzetekben az UV-sugárzás is erős. Délután 29-30 fok között alakulnak majd a maximumok.
7: Hírek után nézzük, milyen útakadályokat kell leküzdenie az úton lévőknek. A Budakeszi úton a szanatórium közelében volt egy koccanás, itt félpályán halad a forgalom. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Lajos Misek közelében egy műszaki hibás kamion akadályozza a forgalmat. A torlódás itt 3 kilométeres, az M2-esen pedig Budapest felé aszfaltoznak, a 46-os kilométernél félpályás az útzár, jelzőrös irányításra is mindkét irányban hosszabb menetidőre készüljenek. Vissza a fővárosba, a Budafokon a Városháztér belső területét egy rendezvény miatt zárták le egészen vasárnap este 11-ig. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtemező utca felé sávlezárás van elektromos közműjavítás miatt. Rendezvény miatt ma 3 órától egészen este 11-ig lezárják majd a 18. kerületben a Margóti Vadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca közt, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca közt, valamint a Makói utcát, és szombaton reggel 8-tól vasárnap pedig délelőtt 10-től lehet ugyanitt hasonló útzárra számítani.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Üdvözlet, a mikrofon mögül Kiskata kíván laza délutánt mindenkinek így pénteken. A Jonas Brothers és Karol G közöse az X érkezik hamarosan, előtte azonban egy ifjú tehetség Ella Langley indítja az óránkat. Be Heard című dalát forgatom.

Coldplay dala szólt, ez volt a Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM-en, és már a zsigereinkben érezzük, hogy itt a hétvéged, keresünk valami jó kis programot, ahol elengedhetjük a stresszt. Albert Irsa is ezen a hétvégén ünnepli a Városnapot az Epres erdőben. Ma és holnap koncertekkel, fáklyás felvonulással várnak bennünket, de főzőverseny is lesz, gyönyörködhetünk veterán autócsodákban, sőt még egy vidámparkot is találunk majd itt. Ma este 7:30-kor indul a fáklyás felvonulás a Szoborparktól az Epres erdőig, a Gerje Parti fúvós egylet közreműködésével este 8-kor Charlie koncertezik majd, holnap főzőversennyel indul a nap, aztán kezdődik délután a veterán autós találkozó, fellép a Wolf Kati Akusztik, a Bagosi Brothers Company, szóval pazar lesz ez a programsorozat is, tehát mindez Albert Pirsán, és hogy melegítsünk rá egy kicsit, Wolf Kati énekel nekünk, már is érkezik az Erre táncolj, de előtte a Bon Jovitól szól a You Give Love a Bad Name.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Böldé énekelt nekünk így 3 perccel fél 3 után, ez volt Keeping Your Head Up. Az énekesnő pedig nem onnan kapta a Bece nevét, azt, hogy madárka, hogy olyan szépen énekelt, már pici lányként is, mint egy énekes madár, hanem onnan, amikor babakorában az anyukája etette, akkor pont úgy tátogott, mint egy kis madár. Ekkor ragadt rá a Birdie Bece név, és hát ezen a néven csinált karriert. Egyébként holland származású az énekesnő, és hát nem tudom, hogy jól ejtem-e, Jasmine van den Bogart a teljes neve. Itt a Sláger FM-en pedig Loy érkezik, akinek teljes neve pedig Leonie Greiner. Gold című dalát hallgatjuk meg már is. De előtte még szót ejtünk az időjárásról. Jelenleg 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője is, ezzel elértük a mára ígért maximumot. A délutáni koresti órákban teljesen elvonulnak fölülünk a felhők, és az egész éjszakát a csillagos ég alatt tölthetjük majd, viszont nem csökken jelentősen a hőmérséklet, holnap reggel 22-23 fokkal indítjuk a napot, azonban ennél sokkal melegebb napközben már nem lesz, mert ugye elér bennünket egy hidegfront, ami miatt visszafogottabbá válik a napközbeni felmelegedés, és amik miatt vastag felhők árnyékolják majd holnap a napot, illetve napközben még a szél is élénk lesz, és elszórtan még eső is eshet. Egyre élénkebb a forgalom a fővárosban, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól a Lánchídig, valamint a Szél Kálmán tér környékén tapasztalható most torlódás, és ne feledjük, hogy sávlezárás van a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, illetve az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, ezeken a helyeken ugyanis vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 23. kerületben is, a Tarcsai utcában a Szent László utca és a Nyír utca közt csatorna építés miatt. De a Lányka utcában is javítják a csatornát, úgyhogy kifelé a Savoyai Jenő térnél sávlezárás van, a Rózsakert utcában pedig az 5. utcánál félpályás az útzár, úgy szintén csatornajavítás miatt. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerületben, az Akadémia utcában itt is változott a közlekedés rendje. És hát ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a hétvégén több rendezvény lesz, úgyhogy nem lesz egyszerű autóval közlekedni a fővárosban, érdemesebb közösségi közlekedést, vagy éppen gyalogos, biciklis közlekedést választani. Vigyázzanak magukra és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Billy el is dala szólt. Ez volt a Birds of a Feather itt a Sláger FM-en, és 3 perccel járunk, 3:43 után azonnal érkezik Zsupas Ági a friss információkkal, előtte azonban egy picit utána járunk a pontos időnek, hogy mennyire tudják vajon a napórák megmutatni, hogy pontosan hány óra van. Hát ez kiderülhet ezen a hétvégén Veszprémben, a Fenyvesmalomban, ugyanis szombaton avatják fel a dr. Molnár János által tervezett napórát délelőtt 10 órától. Az alkotó pedig röviden be is mutatja a napóra működését, és kérdezni is lehet tőle például a pontosságot illetően. Természetesen ez a program is ingyenes, viszont ajánlott rá előzetesen regisztrálni, tehát találkozunk a napóra avatón Veszprémben, a Fenyvesmalomban szombaton délelőtt, itt a Sláger FM-en pedig, ahogy ígértem, néhány másodperccel Zsupas Ágival is találkozunk azonnal, de még mielőtt hozná a híreket, jön Gáspár Laci, és a Hagyd meg nekem a dalt.

0: jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt vásoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
3: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárlóközpontban.
4: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!

0: szeptember 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
2: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Állok.
4: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
5: A kicsik pedig elmondják.
6: Lesz házi állatod, Panna, hogyha felnőtt leszel?
7: Biztos vagyok benne.
6: Tényleg?
7: Igen. Hát farmon fogok élni.
6: Tényleg?
7: Lehet, annyira imádom az állatokat.
6: Mondd el a farmodat, tehát megvan a te házad, és akkor rögtön a ház mellett lesz egy külön farm.
7: Igen.
6: Épület, amiben az állatok vannak.
7: Igen. Lesznek papagájaim, lesznek lovaim, lesznek kutyáim, macskáim.
6: Egereket tartasz? Tyúk is lesz.
3: Végre állok.
4: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
8: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Nyílt pályázaton keresik a közbeszerzés és ellátási főigazgatóság új vezetőjét. Gyorsítanák a bírósági eljárásokat, és pert indít Zugló a Bosnyák téri irodakomplexum beruházója ellen. 15 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. Megnyílt a pályázat a közbeszerzés és ellátási főigazgatóság főigazgatói posztjára, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A jelentkezőktől több éves szakmai és vezetői tapasztalatot, tárgyalási szintű angolt, valamint a szervezet jövőjére vonatkozó vezetői programot várnak. A pályázatokat október 2-án délelőtt 10 óráig lehet benyújtani. A KEF központi beszerzés és ellátási feladatokat végez, valamint kórházi ingatlan üzemeltetésben is részt vesz. A pénzügyminiszter szerint a szervezet átalakítása fontos a költségvetési megtakarítások és az átláthatóbb állami beszerzések szempontjából. Az igazságügyi minisztérium képviselői a fővárosi törvényszék vezetőivel egyeztettek a bírósági munka hatékonyabb átételéről. A tárca közlése szerint egyetértés volt abban, hogy javítani kell az ítélkezés személyi, tárgyi és technikai feltételeit, valamint vonzóbbá kell tenni a bírói életpályát. A kérdés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása kapcsán került ismét előtérbe. A hivatal elnöke korábban arról beszélt, hogy egyes ügyekben akár 6 évig is eltarthat, mire jogerős ítélet szület. Pert indít a zuglói önkormányzat a Bosnyák tér mögötti irodakomplexumot építtető Bayerrel szemben, közölte Rózsa András polgármester. A képviselőtestület ellenszavazat nélkül támogatta az erről szóló előterjesztést. Az önkormányzat álláspontja szerint a beruházó több ponton megszegte a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződést, ezért kártérítést követelnének. Rózsa András jelezte azt is, hogy levélben fordul a kormányhoz, és mielőbbi egyeztetést kezdeményez arról, hogyan lehetne a területet a jövőben érdemben hasznosítani. Elfogató parancs alatt álló férfit találtak a 3. kerületi közterületfelügyelők a római parton, közölte Kis László polgármester. A felügyelők augusztus 28-án 2 a Duna partján sátorozó hajléktalan embert ellenőriztek, akik nem tudták okmányokkal igazolni magukat. Egyikük viselkedése gyanút keltett, ezért adatait ellenőrizték a rendőrség körözési nyilvántartásában. Kiderült, hogy elfogató parancs van érvényben ellene, a helyszínre érkező rendőrök ezt megerősítették, majd a férfit a 3. kerületi rendőrkapitányságra szállították. 3 kategóriában pályázhatnak támogatásra a székesfehérvári fiatalok a 2026-27-es tanév első fél évében. A jelentkezési határidő szeptember 25-e. Az Alba Régia tanulmányi és szakmai versenyösztöndíj a kiemelkedő országos versenyeredményeket ismeri el. A támogatás összege 30 vagy 60 ezer forint lehet. Újra részt vehet Magyarország az Eurovíziós Dalfesztiválon, miután a közmédia jelentős nevezési díjkedvezményt és meghosszabbított jelentkezési határidőt kapott a szervezőktől. A közmédia közlése szerint Horváth András megbízott vezérigazgató egyeztetett a verseny szervezőivel, akik december 7-ig adtak haladékot a 2027-es részvétel eldöntésére. Magyarország legutóbb 2019-ben indult az Eurovízión, akkor Pápai Jocik képviselte az országot. Zavartalan, ragyogóan napos időben indul a délutáni csúcsforgalom. Csapadéknak szerencsére nyoma sincs a vételkörzetünk településein. A szél még élénken fúj, de a forgalomban haladók teljesen száraz utakra számíthatnak. A hőmérő higany szála 29-31 fokig húzhat fel. Az UV-sugárzás a napos területeken erős.
8: Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont. Bizalom és egészség.
10: Ági, köszönjük szépen a híreket. Gyorsan megnézzük, hogy mi várható a közlekedésben. Ugye több rendezvény is lesz a hétvégén a fővárosban, ezért elvileg mostantól, tehát 3 órától lezárják a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát is egy rendezvény miatt. Ma este 11-ig lesz érvényben ez az utcár, de holnap reggel 8-tól, illetve vasárnap délelőtt 10-től ismét lezárják majd ezeket az útszakaszokat. Ma este 6 órát a 3. kerületben a Mátyás Király utat is lezárják, a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca közt, ugyancsak egy rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca Zsák utca lesz, a Lehel utca egyirányúsága pedig megfordul, és már lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzac utcában is a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton, a Jászai Mari tér és a Szent István park között. Vasárnap hajnali 2-ig, és mindenre rájön még a futóverseny is vasárnap, úgyhogy tényleg nem lesz egyszerű a fővárosban közlekedni.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Ez a Sláger napközben köszönet, hogy velünk tartanak. Én Kiskata vagyok, és nagyon jó dalokkal készültem erre az órára is, hogy így a munkaidő vége felé is pörögjön a hangulatunk. Jön Damiano Davidtől a The First Time, előtte pedig Miley Cyrus-tól az End of the World.

Kimondott a jó hangulata van ennek a dalnak, amilyen igazi pénteki feeling Billy Ocean dalából. Ez a Sláger FM és benne kiállításra megyünk, még pedig igen jeles apropóból. Idén ünnepeljük ugyanis a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját. Úgyhogy ennek apropóján a francia intézet egy éven áttartó programsorozatot szervez a francia fény 2 évszázada címmel, ehhez pedig a mai Manóház is csatlakozott, ahol a következő egy évben összesen 13 kiállítás kapcsolódik majd kimondottan ehhez a bicentenáriumhoz. Elsőként 3 tárlat nyílt meg, az egyik Émile Zola fotográfiáit mutatja be. Már nem azokat a képeket, amik a híres íróról készültek, hanem azokat a fotókat, amiket ő maga készített. A Zola a Fényíró című tárlaton mintegy 100 képét nézhetjük meg, és ezzel bepillanthatunk az író kevésbé ismert életművébe is. De szintén a programsorozat része a Nora Dumas kiállítás, illetve a Matthias de Pardon képeiből nyílt tárlat, mindhárom kiállítás október 25-éig látható, hogyha tehetik, akkor menjenek el és nézzék meg, és egy kicsit morfondírozzanak el azon, hogy mennyit fejlődött az elmúlt 200 évben a fotográfia. Itt a Sláger FM-en pedig most egy kicsit a futball fejlődésén elmélkedhetünk, hiszen már is érkezik Shakira és Burna Boy dala, a Die Die, amely ugye a futballvilágbajnokság egyik himnusza volt.

újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

Az igazi nyári hangulatot szállította az Ace of Base, az All That She Wants című dalok forgott itt a Sláger FM-en. 6 perccel járunk 3:30 után. Lassan leperegnek a munkaidő homok szemei a homokórában, de az utolsó perceket is igyekszünk feldobni, sőt, 4 után is érdemes velünk tartani, hiszen érkezik Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, és indul majd a slágerlista. Mi pedig már is egy olyan csapattal megyünk tovább, akik hónapok óta uralják a toplistákat. Igaz, hogy 6-an indultak, mostanra már csak 4-en maradtak, és hát jelenleg Angliában koncerteznek, és néhány nappal ezelőtt a 4 lányból egy kificamított a bokáját, úgyhogy félő volt, hogy végül 3-an fognak csupán színpadra állni, de nem. A boka meggyógyult, és a Ketszáj mind a jelenlegi 4 tagja. Ott táncolt a legutóbbi koncerten. Animal című újdonságuk érkezik már is. De előtte mondom, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok a hétvégére. Úgy tűnik, a hétvégén a hidegfrontnak köszönhetően kapunk egy kis ízelítőt az őszből, de aztán jövő héten megint csak visszatér majd a nyár. Holnap csupán 25-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, és egész nap élénk lesz a légmozgás, sőt, sok felhő is lesz fölöttünk, amelyekből elszórtan még csapadék is érkezhet, nagy esőre azonban sajnos továbbra sem kell számítanunk. A vasárnap azonban már napsütésesnek ígérkezik, de 25-26 foknál akkor sem lesz melegebb. Hétfőtől azonban újra emelkedni kezd a hőmérséklet, egészen szerdáig, amikor jön majd az újabb hidegfront. Szétnézünk az utakon, már beindult a délutáni csúcs, úgyhogy erős a forgalom a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, de a Széll Kálmán tér környékén és a Szilágyi Erzsébet fasornál befelé egyaránt sokan hajtanak. Lezárták a

Jason Boone énekelt nekünk egy olyan sztoriról, ami hát szerintem valamennyiünkkel előfordult már, hiszen volt, hogy a legváratlanabb helyzetben botlottunk bele az exünkbe, és hát azt kellett mondanunk neki, hogy bocs, de más miatt vagyok itt. Ez volt a Sorry I'm Here for Someone Else itt a Sláger FM-en, és ez volt már a Sláger napközben. Én megköszönve a megtisztelő figyelmet most elbúcsúzom önöktől, bár még egy közlekedési infóval visszatérek, és átadom a terepet Kisorsi, Kisónak és Kovács Áronnak, hiszen rögtön a hírek után indul a slágerlista. Szuper hétvégét kívánok önöknek. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Búcsúzom, a Kovalszki meg a Vega dalát forgatom. Jön a mindenem, minden jót!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
3: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
2: Részletek az auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
5: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-jelcenter.hu-n.
6: A legjobbkor jöttél, mert ez az évad, az énekesek évada.
7: Ezért születtél, hogy a színpadon állj. És nagyon szívesen lennék a mentorod.
8: Én el vagyok alélva teljesen.
9: Ez egy csoda volt most.
10: A csoda! Jó, annyira jó volt, Belusti, gratulálok!
9: Ez a csávó maga az X-faktor.
11: Négy energia, egyetlen X. X-faktor. Minden szombat este az RTL-en.
12: Miért szenvedsz, Laci? Megint nem akar kinyílni?
13: Igen, elegem van, Anna. Új ajtókat kell vennünk.
12: Remek, épp most láttam a Mercury Market szórólapjában egy szép és kedvező áru Murcia három ajtót.
13: Mutasd! Hú, tényleg szép. Ho-ho-ho, és ez az ár? Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
14: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
15: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
16: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Azonnali kormányzati beavatkozást kérnek a független benzinkutak. Átadta az osztályvezetői posztot Szlávik János a délpesti Centrum kórházban, és 4 bűnelkövetőt fogtak el a rendőrök a BKK-val közös ellenőrzéseken. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Rendkívüli kormányzati átvilágítást és gyors beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelmi piacon a Független Benzinkutak Szövetsége. A szervezet szerint kormányzati lépések nélkül 600-700, főként vidéki magyar tulajdonú töltőállomás működése kerülhet veszélybe. Az FBS nem állami támogatást kér, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. A szövetség a MOL nagykereskedelmi árképzésének és piaci helyzetének vizsgálatát is kezdeményezi, valamint szakmai egyeztetést kér a kormány, a hatóságok és a független kutak képviselőinek részvételével. 24 év vezetői munka után távozott a délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának éléről Szlávik János. A főorvos 1986 óta dolgozik az intézményben, 2000 óta pedig különböző vezetői feladatokat látott el a kórházban és a hazai infektológiai ellátásban. A gyógyító munkát ugyanakkor nem hagyja abba, az osztály új vezetője Lakatos Botond lett, aki 2021 óta a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke. A kórház közlése szerint Lakatos jelentős nemzetközi klinikai és kutatói tapasztalattal veszi át az osztály irányítását. A kormány tisztában van Budapest nehéz pénzügyi helyzetével, és nyitott a fővárossal való egyeztetésre, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Karácsony Gergely főpolgármester nyitott kapukat dönget, vagyis a kabinet kész foglalkozni a problémával. Ugyanakkor hozzátette, minden olyan forint felhasználását megvizsgálják majd, amely a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódik. Konkrét támogatási összegről vagy megállapodásról egyelőre nem született bejelentés. Összességében megfelelő minőségűnek bizonyultak az idén ellenőrzött görögdínyék, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A hatóság és a kormányhivatalok több mint 400 helyszínen vizsgálták a hazai importtermékeket. Határérték feletti növényvédőszer maradékot nem találtak, ugyanakkor több esetben hiányosan tüntették fel a származási országot vagy a minőségi osztályt. Négy tételnél a nyomon követhetőség sem volt megfelelő, ezért összesen mintegy 5 tonna dinnyét meg kellett semmisíteni. Az ellenőrzések során több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, de a hatóság szerint tavalyhoz képest javult a helyzet. 4 bűnelkövetőt fogtak el augusztusban a budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK közös ellenőrzései során, közölte a BRFK. Az akciók több villamosjáratot és azok megállóit érintették. 2 körözött szemét elfogtak, egy embert felfegyverkezve elkövetett garázdaság és szeméremsértés, egy másikat pedig kábítószer birtoklása miatt vettek őrizetbe. Egy eltűntként keresett szemét is megtaláltak, az ellenőrzések során a buszsávok jogosulatlan használatát és a taxisokat is vizsgálták. Több autós bírságot kapott, 18 ellenőrzött taxiból pedig 7-nél találtak szabálytalanságot. A rendőrség szerint hasonló akciók később is várhatók. Megújult környezetben fogadta a gyermekeket. Az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobák pedig klimatizáltak lettek. A bejáratot akadálymentesebbé tették, új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakítottak. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül.
18: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet a vasúti közlekedésben. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesek, Kis Horváth Levente. Szerbusz, milyen híreid vannak a vonattal indulóknak?
19: Szia Kata, jó híreim vannak a vonattal útrakelőknek. Az ország jelentős részén zavartalan a délutáni vonatforgalom. A szegedi fővonalon még várhatóan szombat üzemzárásig tart a korábbi baleset utáni helyreállítás, ezért a Napfény Intercity-k helyett Szatymazé-Szeged, a személyvonatok helyett jellemzően Kiskundorozmai Szeged között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos, hogy a vonatok a megszokott menetrend szerint járnak, ezért a Szegedről útrakelőknek 20 perccel korábban az óra 25-kor induló pótlóbuszokról biztosított az átszállás a főváros felé induló vonatokra. A szegedi vonalon zajló karbantartási jelenlegi ütemében novemberig változott a menetrend, a Nyírség Intercity fővárosi végállomása újra a nyugati pályaudvar, azonban továbbra sem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Az E50-es vonatok menetrendje módosult, 25-30 perccel későbbi indulásokkal lehet számolni. Jó utazást kívánok!
18: A MÁV Inform ügyeletesének, Kis Horváth Leventének köszönjük az összefoglalót. Jó utat, viszont hallásra!
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
21: Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re. A 2026-os év 36. adása, talán 7.
22: Ne!
21: Tudjátok, mit megnézem, mert szeretném, ha ez rendben lenne.
22: Oké.
21: Okay. 36. Jó mondtam. Na, persze. Itt van Orsi, a múltból az dalokat, ő utána nem nézek, mert azért őt felismerem, messziről, szagról. A hét sztárja pedig 80. születésnapját ünnepelné, hát ha megérte volna. Életem legnagyobb csalódása, hogy ő nem lett 80 éves, de tényleg, Zanzibáron született, indiai származású, több macskát tartott, akiket családtagként kezelt, és ha ebből nem volt meg, annyit mondok, hogy mama!
23: Csendesen!
21: Na, hát mondjuk ő ezt így jobban, de hogy azért fölismerhető volt, remélem.
22: Aha.
21: Indul az Opel Valli slágerlista a nap birodalmával. Walking on a Dream a 40.

0: Lost Frequencies és a The Feeling maradt, ahol volt, 38-on, Gail és az ABCDFU pedig a 39-dik. Orsi, hoz nekem valami magyart, és mondjuk legyen a monogramja a KT.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 45. születésnapját Kocsis Tibor. 2011-ben megnyerte az X-Faktor, de előtte már többször is szerencsét próbált tehetségkutatókban. Szerepelt például a Megasztárban, és 2007-ben a Csillag születikben is. A nagy áttörést végül az X-Faktor hozta meg számára. Egyébként egy kis érdekesség, hogy előtte sorsolási menedzserként dolgozott. 2012-ben megyünk vissza az időben, jön a Lásd a csodát. Kocsis Tibor énekel.

0: Kocsis Tibi és a Lásd a csodát, köszönjük szépen. Na látod, Orsi? Hát nézd meg jobban. És íme, teljesül a kívánság. Na, jöjjön némi info a hét sztárjáról. Mama! Nem létezik olyan ember a bolygón, akinek az ő neve nem mond semmit. És ha már bolygó, a neve is egy bolygó.
1: Mi?
0: Lehet szeretni, nem szeretni, de legenda. És nem csak volt az, és az is marad.
2: Mi a neve?
0: Az egyik legtehetségesebb énekes frontzenész és frontember és bárki. 80 éves lenne 1991. november 24-én, hunyt el 45 éves korában. Na mindegy, hogy nem tudnátok, hogy ki ő, akkor még annyit mondok, hogy another one busts the
1: desk. Fogalmam sincs.
0: Micsoda rejtélyek, nem? Azért most adtam bőven. 37. közben David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
4: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint. 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban. 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
3: Részletek az auchan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
5: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 17:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadása.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
10: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
11: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
12: Ősszel végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel? A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Max és Maybe You're the Problem visszatért a 35-re, Daddy Yankee és a Hó konkalmája a 36-dik. Orsi, hozd nekem valamit, kérlek, valami olyan dalt a múltból, ami mondjuk egyedülálló nőkről szól. Mit szólsz hozzá, találsz ilyet?
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 45. születésnapját Beyoncé, énekesnő, dalszerző, producer és színésznő. A Destiny's Child tagjaként robbant be a köztudatba, majd elképesztő szóló karriert épített. 35 Grammy díjával ő a Grammy történetének legtöbbször díjazott előadója. Most 2008-ban megyünk vissza az időben, ír az egyik legnagyobb slágere, ez a Single Ladies.

0: Beyoncé és a Single Ladies. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Különös tekintettel a Sláger FM-re, és közben elárulom ki a hét sztárja.
1: Döbbenetes.
0: Gondolom elég ráutaló magatartást tartottam.
2: Nem.
0: Tanúsítottam. Freddie Mercury! Farok Bulzara! Illetve Farok Bulzara, azaz felelő, mit tudom én, hogy ismeritek?
3: Nem mondhatom meg.
0: Szeptember 5-én ünnepelte volna 80. életévét, mint ezt már elmondtam. Élete során körülbelül 700 koncerten állt színpadra, ahol mindig kirobbanó energiával Mama! És elemi erővel állt színpadra, ami erővel állt színpadra a tomboló közönség előtt. Sokan a londoni Live Aid koncerten adott

0: Dualipa és a fizikális 32. Teddy Sims és a Loose Control pedig a 33. Jó, Ors jön és hoz valamit a múltból. Valami olyasmit szeretnék, hogy mondjuk énekelhet egy nő arról, valami latin csaj, hogy a ritmus úgy is így elkap téged, és akkor tudod, van valami ilyesmi, Orsi, esetleg?
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte 69. születésnapját Gloria Estefan, ötszörös Grammy-díjas kubai amerikai énekesnő. A latin pop egyik legnagyobb alakja a Miami Sound Machine énekesnőjeként lett világhírű, első Grammy-díját pedig 1993-as Mi Tierra albumáért kapta. És még mindig aktív, 2026-ban újabb Grammy-díjat nyert. Most irány 1987 szól a Rhythm Is Gonna Get Ya.

0: Gloria Estefan. Rhythm is gonna get you. Köszönjük szépen. Új hollywoodi álompár született.
1: Hogy érted ezt?
0: Mármint, hogy szóval régen megszülettek, csak most adtak álompár. Ezt ki kell érdemelni, ki kell várni.
1: Úgy van.
0: Kendall Jenner és a Euphoria sztárja Jacob Elordi.
1: Helyes.
0: Hónapok titkolózása után már nyilvánosan is vállalják a kapcsolatukat. A pletykák már tavasszal a Coachella környékén indultak. Jó, mondom, Coachella.
1: Felőle.
0: Lehet, hogy nem így kell mondani, Coachella.
1: Fontolja
0: meg. A kőkóla. A pletykák tavasszal a kőkóla környékén indultak, talán így a legjobb. Majd Hawaii-n, Tokióban és Ausztráliában is együtt látták őket. Hát mondjuk ez azért már jelent valamit. Tehát ha valakivel látnak Hawaii-n, Tokióban és Ausztráliában, akkor a véletlen összefutás azért na.
1: Szóval te ilyen okos gyerek vagy mi?
0: A kapcsolatot Kendall családja is támogatja, hát ez nagyon fontos. Különösen Kylie Jenner, aki párjával, Timothée Chalamet-val már többször is négyesben randizott velük. Neveket akarok hallani.
1: Ne.
0: Augusztus végén Londonban aztán kézenfogva fotózták le Kendallt és Jacobot egy közös vacsora után. A pár Jacob új filmjének premierje miatt tartózkodott a brit fővárosban, és úgy tűnik, hogy mostantól már nem menekülnek, hanem bevállalják. Tessék, csámcsogjatok, csámcsogjatok.
1: Ne, elég.
0: Tiesto és a Business közben a 31-dik, mert azt tudjátok, a business mindig a legfontosabb.
2: Nálam már aranyszabály, hogy nem adok a pletykákra.

0: fogyasztó és az üzlet. A 31-en annyi üzletet kötök veletek, hogy lesz egy kis hírek, időjárás, közlekedés, aztán meg visszatértek, jó? Mert indul újra az Opel Vallis slágerlista a második órától.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Székre állok.
2: A Sláger FM műsora.
1: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
4: A kicsik pedig elmondják.
5: Panna, neked mi a cél? A csomókártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
6: Lehet, hogy cserélgetném meg, még be is ragasztanám.
7: Meg akarjuk nézni?
5: Bontsuk ki. A 76-os az a fehér farkú
6: 17.
5: Gnú.
6: Ez egy farkas, nem?
7: Az egy farkas.
5: A 18-as a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
3: Székre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
8: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgás Fesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek masport.hu.
9: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
10: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
11: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezz a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskade.hu.
12: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
13: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját. Szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
2: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Nem hagyják félkészen, megépül a Mohácsi Duna híd. Idén is vár az őszi országos bringás reggeli és uzsonna. Trágyázás miatt van kellemetlen szag a főváros egyes részein. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Megépül a Mohácsi híd, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Hozzátéve, már olyan készültségben van, hogy nem lehet észszerűen visszafordítani, nem hagynak félkész torzókat maguk után. Állítása szerint a kétszer kétsávos kialakítás nem indokolt, és ha már 300 milliárd forintért épül a híd, a Pécs-Szeged vasúti kapcsolathoz szükséges kapcsolat is belefért volna. Ez a hajó viszont szerinte már elment. A beruházás felülvizsgálatával megtakarított összesen mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt, a miniszter tájékoztatása szerint nem vonják ki a közlekedésből. A tanárképzés egyik központjaként az ELTE felelőssége is hatalmas abban, hogy a közoktatási rendszerünk is megújulhasson, mondta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a hazai kultúra, a hazai művelődés, a közoktatás rendszere és a teljes tudományos élet elképzelhetetlen lenne az ELTE nélkül. A munka megkezdődött, a közoktatásban minden egyes intézkedésnek a felkészült, motivált tanárok utánpótlása lesz az egyik legfontosabb alapköve, jelentette ki. A tanárképzés terén számítunk az egyetemekre, és az egyetem számíthat ránk, szögezte le a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kritikus gondolkodás az alapja minden szellemi fejlődésnek, és ez igaz az alapfokú oktatásra, és még inkább a felsőfokú oktatásra. Ennek a szellemiségnek nem is lehetne talán emblematikusabb helye, mint az egyetem, emelte ki. Folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését a szociális ágazat dolgozóit képviselő szakszervezetek. A szervezetek üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de egyelőre nem kaptak részletes tájékoztatást arról, hogyan valósulna meg a bejelentett két lépcsős emelés. Az érdekképviseletek eredetileg azonnali 25%-os bérrendezést vártak, ezért a két részletben történő végrehajtást nem tartják elfogadhatónak. A szakszervezetek szerint a részletekről érdemi egyeztetésre van szükség, és jelezték, hogy készek folytatni a tárgyalásokat a kormánnyal. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral munkába vagy iskolába érkezőket szeptember 16-án az őszi országos bringás reggeli és uzsonna eseményein. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoztak helyi közösségek és szervezők. A bringás reggeli célja, hogy közösségi élménnyel és egy jó hangulatú találkozással népszerűsítse a mindennapi kerékpározást. A résztvevőket a csatlakozó helyszíneken reggelivel, frissítőkkel és bringás közösséggel várják. Az uzsonnás helyszíneken pedig a délutáni hazafelé gurulás során lehet majd találkozni a kerékpárosokkal. Kellemetlen és átható bűzre ébredtek a budapestiek a főváros számos pontján. A szokatlan jelenség szinte az összes kerületben, valamint a környező Pest vármegyei településeken is határozottan érezhető. A 444.hu tudósított erről. Mint kiderült, a környező mezőgazdasági területeken a napokban megkezdődtek az őszi földmunkák és a nagyszabású trágyázások. A széljárás miatt a földekről felszálló intenzív szakfelhő egyenesen a fővárosi utcák felé vette az irányt. A szakértők megnyugtatása szerint a bűz bár rendkívül zavaró, semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent a lakosságra. Póráz nélkül is sétáltathatók a segítő kutyák, ha egyértelműen felismerhető rajtuk a megkülönböztető jelzés, döntött a kormány a magyar közlöny szerint. Az indoklás szerint a segítő kutyákra már így is több területen eltérő szabályok vonatkoznak. Az állatok jólétére tekintettel és a gazdákkal való együttműködés javítása érdekében könnyítik meg a sétáltatást is. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható. Hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert itt is a vízvezetéket javítják. Rendezvény miatt lezárták a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra készüljenek a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között egészen vasárnap hajnal 2-ig. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Szombaton reggel 7-től a Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelző lámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi a múltból az dalokat, a hét szárja pedig Mama! Freddie Mercury, aki 80 éves lenne. De nem ezért szeretjük,
15: így van,
0: hanem annak ellenére, hogy nem 80 éves, franc egye meg. Folytatjuk az Opelval is legelistát Blondissal, Steve Appletonnal, Never Walk Alone a 30.

0: Chasing Paradise. Így jó, és a One Republic Chasing Paradise a 28-dik. Tele van a Kamrád, a Hug Yourself-el, ölelgessétek magatokat a 29-en. Orsi pedig hozzon egy dalt a múltból, valami olyasmit, ami mondjuk egy ilyen ütközésről szól például. Jó? És énekelje mondjuk egy Jennifer, de nem Magyarországról.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 53. születésnapját Jennifer Page, amerikai énekesnő. 1998-ban robbant be a köztudatba a Crush című dallal, amely világszerte óriási siker lett. Később 5 stúdióalbummal jelentkezett, de ezt a nemzetközi sikert már nem tudta megismételni. Irány 1998, Jennifer Page következik és a Crush.

0: köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is legelista érkezik a héztárja. Mama! Freddie Mercury. A Bohemian Rhapsody a Queen egyik legsikeresebb dala. Mondtam már, hogy mama! Na nyilván nem. Hogy miről szól, Freddie-t is megkérdezték tőle, amire csak annyit mondott, hogy nem igazán van jelentése neki, hanem ez egy rímelő hülyeség.
1: Csak nem?
0: Ami szerintem nem igaz, mert én találtam benne értelmet. Mindegy, ő pedig a Diana hercegnővel való kapcsolatában talált értelmet. De rendszeresen Diana férfinek álcázta magát, hogy együtt bulizhassanak anélkül, hogy felismernék.
2: Hogy mi van?
0: Tehát Diana műbajoszt ragasztott, és így ment Freddyvel.
2: Ez komoly?
0: Aztán végül is Freddy is csinált olyan dolgokat, amikor így átöltözött, hogy Diana...
2: Legyen óvatos.
0: Na mindegy. És ha már Diana szóba került, a napokban volt halálának az évfordulója, augusztus 31-én 97-ben hunyt el Párizsban. Szomorú nap volt, drága barátaim, szomorú nap. Néztük azt az alagutat, meg a nekicsapódott autót, meg szóval, és képzeljétek el, hogy az történt, mert ezt muszáj elmondanom, hogy voltak lesi fotósok, mert nyilván paparazzi küldözték az autót, azért ment neki a híd elválasztójának, vagy az alagútban. Na, szóval értitek, valami aluljáró volt, vagy híd alatt voltak, nem tudom, minden neki ment az autó, mert menekült. És megjelentek fotók, mert nyilván lefotózták a halott Diana-t, és képzeljétek el, a britek azt mondták, hogy nem veszik át a lapok ezeket a fotókat. Nem érdekelt senkit. Semmit nem fizettek érte, és ingyen se tették ki. Szóval azért ez, drága barátaim, valami. Mert nyilván a paparazzik próbálták ezt eladni, és azt mondták a britek, hogy köszönjük, dugjátok fel. Ezt ne sípolt ki, légy szíves, mert a paparazziknak tényleg csak ennyit tudnék üzenni. Remélem nagy kamerával készítették. És ha már kamera, Ed Sheeran a 27. ezzel a dallal.

0: És Bayer Belly Dancer a 25. Ray Dalton és a Do It Again a 26. Drága barátaim, Orsit tudom bejelenteni, aki mondjuk, figyelj Orsi, a múltból ás elő egy nem olyat, nem olyan lány. Egy másmiért.
1: Visszapillantó.
2: 8 évet megyünk vissza az időben, ugyanis 2018-ban jelent meg a Well Hello, nem olyan lány című dala. Suárez Díaz ekkorra már túl volt a Rakpart és az Apuved meg hatalmas sikerén, és sorra gyártották a rádiós slágereket. Ez a dal 8 év után sem tűnik porosnak, úgyhogy jöjjön a Well Hello és a nem olyan lány.

0: is a Nem olyan lány. Köszönjük szépen. Érkezik a hét sztárja, aki nem olyan lány, hanem Freddie Mercury. Mama! Különös fogazata volt neki. Jellegzetes szépséghibája volt, hogy tényleg, hát az, hogy kinyilogott a kapanyér a szájából, neki nem a stílusára vonatkozott, hanem effektív, tényleg úgy nézett ki.
1: Tényleg?
0: A felső, előső négy fogai kiállt. A sarkot kiharapta a pókból, nemhogy fordítva. Sosem szabályoztatta, mert féltette, hogy ez befolyásolná az ének hangját.
1: Ugyan ma.
0: Meg különben is, hát ő ilyen volt, azt kész. Volt egy zongora a fürdőszobájában, ugyanis gyakran a fürdőkádban kapta el az ihlet. Uh-huh. Most ez hogyan a zongorázáshoz?
2: Ne vegye szó szerint, ismétlem, ne vegye szó szerint.
0: Na mindegy, engem is van, hogy ott kap el, és akkor átülök, de mindegy.
3: Tiltakozom!
0: Nem, hát mégse lehet a kádba.
2: Ez igaz.
0: Hova tiltakozik, asszonyom? Na, a Crazy Little Thing Called Love is egy hotelszoba fürdőkádjában íródott. Becipeltette a zongorát a fürdőbe.
2: Elvarjálódott.
0: És akkor elkezdett pötyögni. De ten God love, és akkor így tudod. Na, hát ennyi hiányzott nektek a sztársághoz. Jó, aki most nem lett sztár, pedig szeretett volna, elmondom. Ennyi. Hogy ti nem kértétek a hotelszoba fürdőkádjába be a zongorát.
2: Valóban?
0: Ő meg igen. Na, hát ennyi. Tervező grafikusnak tanult egyébként korábban az Ealing Art College-ban, éppen ezért a legendás Queen logót is maga tervezte meg.
1: Oh.
0: Ami szerintem egy ilyen kusza összevisszaság, tehát mondjuk nem nevezném letisztultnak, de valamiért működött. Ahogy Lady Gaga is működik a Dead Dance-el a 24-en.

0: Szigala, Vigala, Giacomni és Riptide a 22. Blondish és Curtis Wells, Lovers on the Dance Floor. Egyet rontva a 23. Orsi pedig jön, és Orsi, azt találtam ki a múltból, hogy tudod hozzol dalokat, hogy hozzá valami ott, ami arról szól, hogy szerelmes vagyok. Jó? Egy lányra. Kicsi. Nincs még 4 kilós. Jó, köszönöm.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 63. születésnapját Paul Oakenfold, brit DJ és producer. Több mint 4 évtizedes pályafutása alatt a világ egyik legismertebb lemezlovasa lett, és olyan sztárokkal is dolgozott, mint Madonna vagy a U2. Most szakítunk egy picit a hagyományokkal, és egy kevésbé régi sláger következik. 2021-ből jön Aloe Black-kel közös dala, az I'm in Love.

Black, I'm in love. Köszönjük szépen. Folytatódik az Opelval is slágerlista Miley Cicussal, akit mélyen megrázta keresztanya Dolly Parton halála, aki augusztus végén 80 éves korában hunyt el. Rövid rákbetegség után. Miley egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott tőle, és azt is elárulta, miről szólt az egyik utolsó beszélgetésük. A zenéről és az átalakulásról beszélgettek, ami azóta különösen sokat jelent neki. Miley szerint Dolly azt szeretné, hogy megélje a gyászt, írjon belőle egy dalt, aztán menjen tovább. Az énekesnő úgy fogalmazott, már mint Miley, hogy mindig szereti fogja keresztanyját, és élete végéig büszkévé szeretné tenni. Ezt egyébként szerintem jól teszi. Egy ilyen keresztanya, mint Dolly Parton, biztos, hogy nagy büszkeség, ugyanakkor egy pici felhő is azért, ami rávetül az emberre, tehát árnyékként is működhet, minden esetre Isten nyugosztalja. És jöhet a dal Miley, szerintem egyébként valóban így van, a gyászt azt így dalban feldolgozni a legkönnyebb. Én is gyászolok, mert vége az órának. Jennifer Lopez és David Guetta Save Me Tonight-ja esetleg felrántja a zuhanógép órát, de még csak a műsor felénél járunk, úgyhogy nyugalom. Ez még csak a 21.

0: López és David Guetta a Save Me Tonight-ja 21. helyen, a hírek után én a top 20, tehát fél pályánál tartunk. Folytatjuk a Mama! Tudjátok, a Fredit és az Opel-val is legelistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
2: Ha megkeresik online vagy telefonon,
4: kérjük, mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Érden a Bifernél. Az ikonikus SUV most 7 év garanciával és akár 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval lehet a tied készletről is. Gyere és próbáld ki nálunk. Kia Difer. Érd, Göncölszekér utca 2, az M6-os déli lehajtójánál.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
10: Ludas Matyi a családi musical kápolnásnyéken szeptember 5-én este 19:30 a körforgalom mellett. Több mint 20 ló, 60 szereplő a Nemzeti Lovas Színház előadásán.
11: Talán Art Deco stílusú berendezés, vagy skandináv hangulat?
12: Mit csinálsz, Anna?
11: Nézem a mercurymarket.hu weboldalt, és tervezem a felújítást.
12: Megint felújítás?
11: Igen, Laci, mindent házhoz rendelünk. A Mercury Marketnél nagyon kedvező áron van a szállítás.
12: Mindig jól átgondolod, Anna. Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
13: Mozgásban, sokféle formában, díjmentes sportos program az egész családnak. Éljetek át felejthetetlen kalandokat a családi mozgás örömével. Szerezzetek élményeket a Családi Mozgásfesztiválon. Találkozzunk szeptember 6-án vasárnap a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektoránál, ahol egy időben, egy helyen jelenik meg a mozgás, a játék, a közösség és az egészség. További részletek ma sport.hu.

0: December 26. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus, szombaton rendezik meg a pozsonyi pikniket Budapesten. Megkezdődött az önvezető autók éles tesztelése a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán pénteken. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt, fogalmazott. Szombaton rendezik meg a pozsonyi pikniket Újlipótváros és Budapest egyik legismertebb kulturális fesztiválját. A Jászai Mari tér és a Szent István park közötti területen zajló egésznapos programsorozat idén is színházi, zenei, irodalmi és családi eseményekkel várja a látogatókat. A fesztiválon a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar is önálló standdal képviselteti magát. A pozsonyi piknik a főváros egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja. A Pozsonyi úton és az újpesti rakparton Újlipótvárosban minden év kezdetkor minden szeptember első szombatján az összes kulturális intézmény, zenekar, színház felvonul. A fővárosban megkezdődött a legújabb önvezető autók éles tesztelése a városi forgalom sűrűjében. A Budapest szakportál beszámolója szerint a szakemberek azt vizsgálják, hogyan integrálhatók a sofőr nélküli járművek a közlekedésbe. A tesztek során a taxik komplex szenzorok és mesterséges intelligencia segítségével navigálnak a budapesti csomópontokban. A biztonság érdekében most még egy képzett tesztpilóta is ül a kormány mögött és figyel a váratlan helyzetekre. A fejlesztők célja, hogy a következő években a fenntartható és okos budapesti közlekedés alapjait. Egészségnap lesz 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A részvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szint mérésen, PSA szűrésen, oxigénszaturáció és testösszetétel mérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Lezárásokra és korlátozásokra kell készülni vasárnap futóverseny miatt a fővárosban. Több busz és villamos járatot is érintenek a korlátozások, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy vasárnap délelőtt rendezik Budapesten a 41. Vízer Budapest félmaraton futóversenyt, többek között a budai és a pesti rakpartok, a Szabadsághíd és az Óbudai Árpád fejedelem útja szakaszos lezárásával. A futóverseny előkészítési munkái miatt már szombaton reggel 8-tól vasárnap este 9-ig lezárják a Kázmány Péter sétányt, tették hozzá. Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt, és kezdeményezte letartóztatását, közölte a rendőrség pénteken a polisz.hu oldalon. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a Soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott, írták. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre is. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Rendezvény miatt lezárták a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra készüljenek a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között egészen vasárnap hajnal 2-ig. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Szombaton reggel 7-től a Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt vasárnap este 11-ig. Megnyitották viszont a Flórián téri felüljáró északi ágát. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítése alapján. Elérkeztünk a Top 20-hoz. Orsia múlból az dalokat, a hétszárja pedig Freddie Mercury, aki 80 éves lenne. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát. Teddy Swims és a Door a 20.

0: Taylor Swift a 18. a Fate of Ophelia-val, Ed Sheeran Assistemmel a 19. Orsi pedig azt hiszem, hogy jön valami dalal a múltból. Én valami magyart hallgatnék. Jó, tehát valami olyat, ami olyan, mint ami Vegasban történik, az Vegasban marad, vagy valami ehhez hasonlót. Szóljon valami ilyesmiről.
1: Visszapillantó.
2: 2018-ban megyünk vissza az időben, ekkor jelent meg a Jetlag és EQ közös dal az, ami itt történik, itt is marad. A számos strandfesztivál egyik himnusza lett, így nem véletlenül van benne minden, ami egy jó balatoni nyárhoz kell. Buli, vízpart és egy kis, erről inkább ne beszéljünk másnap hangulat. A nyár ugyan véget ért, de egy utolsó balatoni bulit még tarthatunk. Jön a Jetlag és EQ közös dala, ami itt történik, itt is marad. Sosem

0: is marad. Jetleges ekkű, ami itt történik, itt is marad. Köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja. Mama, Freddie Mercury. Rendkívül különleges hangja volt, ezt még a hozzá nem értő fülek is megállapíthatják. Annyira különleges, hogy osztrák, cseh és svéd tudósokból álló kutatócsoport 2016-ban tanulmányt készített róla.
1: Miért?
0: Azért ez már egy hang, nem? Hogy összeül egy kutatócsoport, hogy megfejtsenek. Arra jutottak, hogy Mercury hangszálai gyorsabban mozogtak, mint másoké. Míg a tipikus vibrátó 5,4 Hz és 6,9 Hz között van, Mercury-é 7,04 Hz volt, ha ez mond bárkinek. Bármit.
2: Nem.
0: Freddie Mercury közel 4 oktávot tudott kiénekelni. Ha! Azért a királyt nem tudta behozni, mert ugye tudjuk, hogy... Hát nem is 4 oktávval nyert a király, de Freddie-nek is volt védjegye, ha nem is a 4 oktáv, de a talp nélküli mikrofon. Nem egy sztáralűr volt, hanem a véletlenek köszönhető. Egy bulin ugyanis a mikrofon kicsúszott a talpból, ő pedig nem rakta vissza, hanem tovább énekelt egy ilyen, tudjátok, azzal a sima kis pálcikával. És akkor a közönség felordított, hogy de király vagy, Freddie, mekkora ötlet! Az megnézett, hogy micsoda. Hát, hogy ott állsz azzal a botta. Ez az! Ne rakjam vissza! Ne! És akkor így lett. Na.
1: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Persze, így volt a Fast Boy. A Good Life-ja következik a 17-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható. Hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon beltakozva haladhat. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert itt is a vízvezetéket javítják. Rendezvény miatt lezárták a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra készüljenek a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között egészen vasárnap hajnal 2-ig. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Szombaton reggel 7-től a Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelző lámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM 15.

0: drabjája a 15.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Accent és a Don't Leave Kylie pedig a 16. Bele sem mentem az előadókba, mert úgyis belebotlanék. Na jöjjön Orsi, és hozzon valamit a múltból, valami olyat, ami mondjuk szóljon az álmokról, az álmodókról.
2: Visszapillantó.
3: A héten ünnepelte 29. születésnapját Jungkook, dél-koreai énekes, a BTS tagja. A BTS volt az első dél-koreai formáció, amely albumával az amerikai Billboard lista élére került. Jungkook pedig szólóban is hatalmas sikereket érte. A következő dal a 2022-es katari labdarúgó világbajnokság hivatalos soundtrackjének része volt, és elő is adta élőben a nyitó ünnepségen. Jungkook és a Dreamers következik.

0: Köszönjük, Orsi! Gyunkok, Jungkok és a Dreamers, ezt hallottuk most.
1: Jól érzi magát?
0: Jung szakácsai, kérem szépen, hát igen. Érkezik a éjszárja, Freddy Mama Mercury. 90-ben a Queen elnyerte a királynőtől a kiemelkedő munkásságért járó díjat, a zenekar mind a négy tagja megjelent a színpadon, hogy átvegyék a kitüntetés. Ez volt Mercury utolsó megjelenése a közönség előtt. Lelkes bélyeggyűjtő volt, gyűjteményét világszerte bemutatták már. A világ első Freddyről készült szobrát 96. november 25-én mutatták be. Svájcban, Montreux-ben, több mint 3 méter magas és a Genfi tóra néz. Nézzétek meg ti is! Kurt Cobain megemlítette őt búcsú levelében, és azt írta, hogy igazán irigyli Freddyt, amiért ilyen intenzíven tud jelen lenni a színpadokon. Majd fejbe lőtte magát. Jó, de Freddyhez képest, na, ha mindenki öngyilkos akarna lenni, aki nem olyan a színpadon, mint Freddy, akkor igazából egy nagy hullaház lenne a szakma.
2: Bizonyám!
0: Na jó van, Kattó néni és Jani bácsi a Turn the Lights Off-val a 14.

0: Ray Dalton és a Blood Running a 12. helyen, Loy és a Get Lucky a 13. Orsi pedig jön és hoz valami régit, amiben mondjuk legyen egy kis rock, de szóljon modernül. Hát ilyen part is, mit szólsz hozzá? Meg egy ilyen rövidítés legyen a zenekar nevében, amit csak ők tudnak, és nem az LMBTQ.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 51. születésnapját Red Foo, az LMFAO egyik tagja. A zene gyakorlatilag benne van a családi DNS-ben. Édesapja Barry Gordy, a legendás Motown Records alapítója, LMFAO-s társa, Sky Blue pedig az unoköccse. 2011-ben gyakorlatilag az egész világ a most következő dalra bulizott. LMFAO Party Rock Anthem.

0: köszönjük szépen az LMBTQ és a Padrak Anthemet hallottuk.
1: Megint téve.
0: Megvan, kialakítja közben a robotzsarut. Amíg hallgattuk a zenét, így kiderült, hogy az Amazon készülő sorozatában ugye újra forgatják a robotzsarut, ezt már mondtam a múlt héten. A szerepet Downton Abbey-ből ismert Dan Stevens kapta.
1: Na is.
0: Egyébként tök mindegy, hogy ki kapta, még a szeme se látszik. Egy száj látszik az egész csávóból. A robotzsaru az egy száj. Bárki lehet, aki nem herpeszes. Jó, tőlem akkor legyen herpeszes is, legyünk nyitottak. A 8 részes élőszereplős széria ismét Alex Murphy történetét meséli el, akiből halála után félig ember, félig géprendőr lesz. Ha ez esetleg nem lenne meg nektek, de igen. Nagyon vicces dolog történt velem a minap, úgyhogy úgy beszélek a robotzsarúról, mintha alapvetés lenne, miközben a gimnazistáknak tartott kvízjátékban azt mondtam nekik ajánlásképpen, akartam majd modern filmet mutatni, valami nagyon science fiction, nagyon modern. És mondtam nekik, hogy tudjátok, hát láttátok, mint a Matrix. És így néznek rám. Mondom, nem láttátok a Matrixot? Nem. Mondom, tegye fel a kezét, aki látta a Matrixot. Gimnazisták? Senki. Ha mondom, ez nálam egy új film. Nem is ismeritek? Nem. Úgyhogy, ja, azt is lassan lehet újra forgatni. Drága barátaim. De egyelőre vissza a robotzsarura. A sorozat showrunnerje Peter Occo a producerek között ott van a fűrész és a démonok közt alkotója.
1: Már csak ez hiányzott.
0: Tehát egy valami igazi beteg elme is ezek szerint a James Wan. Mm-hmm. Eredeti 87-es film, két forgatókönyvírója szintén igent mondott a projektre. Premier dátum egyelőre nincsen, de a munkálatok már előre haladott állapotban vannak.
1: Akkor jó.
0: Annyira szeretném, ha a robotzsaru beleszeretne egy önvezető autóba.
1: Előfordul.
0: Milyen szép nászt lenne, nem?
1: Ne.
0: Na, ha már itt tartunk, akkor a Butterflies egy helyet javított. Martin Garrix a 11.

0: Garrix, a 11. a Butterflies-al köszönjük szépen. Most már csak időjárás közlekedés és a legjobbak vannak hátra. A top 10 előtt egy picit megpihenünk, és folytatjuk az Opel Wallis slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések számadatai. Félezren kezdték meg tanulmányaikat az Állatorvosi Egyetemen. Hatalmas mezőnnyel rajtol el a Budapest félmaraton. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenekelőtt a betegbiztonság további erősítését. Közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az új, felhasználóbarát interaktív adatközlési felületen a lakosság, a betegek, az egészségügyi dolgozók, kórházhigiénés és egyéb szakemberek, valamint a sajtó egyaránt megismerheti az intézményi adatokat, azok időbeli alakulását. Az Állatorvostudományi Egyetem magyar, angol és német nyelvű képzésein összesen 520 hallgató kezdte meg tanulmányait a 2026-27-es tanévben. Búza László élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár az intézmény pénteki tanévnyitó ünnepségén elmondott köszöntőjében élete legmeghatározóbb közösségeként emlékezett az Állatorvostudományi Egyetemre, ahol megtanulta, az állatorvoslás nem csupán tudomány, hanem mesterség is. Az a misszió, amiért az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium létrejött, úgy szól, hogy 8 éven belül Magyarországon boldogabb, egészségesebb, szabadabb és műveltebb emberek éljenek, hangsúlyozta. Sótonyi Péter rektor azt mondta, Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézetében idén a 240. tanév indul el. A budavári önkormányzat hivatalos eljárás keretében kéri ki az első kerületben élők közvetlen véleményét. A szavazás tétje a rövid távú lakáskiadások, vagyis a népszerű Airbnb szolgáltatások jövőbeli sorsa és korlátozása. A helyi vezetés célja, hogy egyensúlyt teremtsen a turizmus előnyei és a lakók nyugalma között. Az eredmények pedig alapjaiban határozhatják meg a budapesti turizmus és az ingatlanpiac jövőbeli alakulását, írja a budapest.hu. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Vízer Budapest félmaraton. A főváros legszebb részeit érintő sportesemény nem csak a futóknak, hanem a szurkolóknak is egésznapos fesztivál élményt kínál. A Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató fesztiválváros épül ki. A Duna két partján és a hidakon pedig 22 zenei ponton, többek között fúvós zenekarok, Dixieland formációk és japán dobosok gondoskodnak a jó hangulatról. A futók biztonságáért és ellátásáért egy több mint 400 fős stáb felel majd. A frissítőpontokon többek között közel 1 tonna banánt és több mint 28 ezer liter vízet osztanak szét. A szervezők a mezőny haladásával párhuzamosan takarítják az útvonalat, a frissítőállomások környékét pedig egy görkorcsolyás csapat tisztítja meg a hulladéktól. Meghalt az a dolgozó, aki csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Honlapjukon azt írják, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll, és minden szükséges támogatást megad számukra. A Telex megkereste a budapesti rendőrfőkapitányságot az eset kapcsán, és azt a választ kapta, hogy a halál esettel összefüggésben idegenkezőség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülményeit. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős, helyenként viharos széllökésekre is. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő. Rendezvény miatt lezárták a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra készüljenek a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között egészen vasárnap hajnal 2-ig. Ma éjféltől lezárják Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt vasárnap hajnalig. Szombaton reggel 7-től a Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelző lámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt. Szintén lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt vasárnap este 11-ig. Megnyitották viszont a Flórián téri felüljáró északi ágát. Véglegesen buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Bogdáni út előtt és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirta mező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles!
3: Mi?
0: Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítés alapján jön a top 10! És Freddie Mercury, Mama! Si hozza a dalokat a múltból, az Opel Valli slágerlista pedig Taylor Swift-tel folytatódik, ez az Apple Light és a Tilde.

0: Estónia a 8. az Out of My Head-del, 9. helyen Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja szerepel, Orsi pedig nálam szerepel az élen, mert hogy a múltból hoz egy dalt, ami az AVS Viszlát nyara lesz, de inkább ezt mondja elő.
1: Visszapillantó.
2: Szeptember 4-én ünnepelte volna 35. születésnapját Siklósi Őrs, az AVS egykori frontembere. Még középiskolás barátaival alapította meg a zenekart 2006-ban, az országos ismertséget pedig 2018 hozta meg számukra. A Viszlát nyár című dallal megnyerték a dalt, majd Magyarországot képviselték a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon. Siklósi Őrsre emlékezünk a következő percekben. AVS, Viszlát nyár!

0: Kis Jósi, AVS is a Viszlát, nyár, egyébként nyilván W az a V, tehát magyaroknál ez nem számít.
1: Ez igaz.
0: Ez itt az Opel Wallis slágerlista, a Wallis is például dupla V-de, sima V-vel mondom. Feltűnt?
2: Nem is!
0: Dupla V-nek írom a Wallis, de V-vel mondom. Ha, érkezik a hét sztárja, Freddy Mama Mercury. De szerette Aretha Franklin és Jimi Hendrixet, ők voltak a kedvenc művészei. Brian May, a Queen szólógitárosa, tudjátok, aggódott, hogy Freddie nem fogja tudni felénekelni a Show Must Go On-t, mert már nagyon beteg volt, járni is alig tudott. Végül Freddie erőt vett magán és hát ívott egyet, aztán nem tudom, még egy pángalaktikus gégepukkasztót és elsőre felénekelte a dalt.
3: Egészen fantasztikus.
0: 91. november 23-án tudatta a világgal közleményben, hogy AIDS-ben szenved, és másnap örökre elaludt. Két nappal később búcsúztatták, fekete koporsóját egyetlen szál vörös rózsa díszítette, útját Aretha Franklin dala kísérte, elhamvasztották, és hamvainak pontos helyét a mai napig nem hozták nyilvánosságra. Tudjuk, indiai volt, szerintem a Gangesz lett a vége. Freddynek, ha nem, akkor lehet, hogy valami szép hely. Nem akarta, hogy sírja az arándok helyé váljon, és a végakarátában valami olyat kért, amit a mai napig nem tudjuk, hogy mi volt. Cameron és a Be Mine közben, Freddytől elbúcsúzván, a hetedik.

0: Shakira és a Burna Boy Dajdaja az ötödiket bírja, mármint helyben. Switch Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight-ja pedig a hatodikat. Orsi, hoz valamit még ne a hétszárjától, de legalább akkora előadótól, mint Freddy volt.
1: Visszapillantó.
2: 42 évvel ezelőtt, 1984. szeptemberének elején Tina Turner először került szóló előadóként az amerikai Billboard Hot 100 élére. A What's Love Got To Do With It 3 héten át vezette a listát, és végül karrierje egyik legnagyobb slágere lett. Érdekesség, hogy a dalt korábban más előadóknak is felajánlották, mielőtt Tina Turnerhez került. Irány 1984. What's Love Got To Do With It?

0: I've Got to Do with It. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opel Valley slágerlista, ahol 7 évvel Luke Perry halála után egy megható titkot árult el róla egykori kollégája Brian Austin Green. És hogy kikről beszélünk, ki az a Luke Perry? Hát ha a Matrixot nem láttátok, akkor azért ez magyarázatra szorul.
1: Igen.
0: A Beverly Hills 9210 sztárja mesélt arról, hogy Perry repülésekor mindig tartott néhány lufit a zsebében. Ha a síró gyereket látott a gépen, felfújt egyet, oda vitte neki, és így próbálta megnyugtatni. Ilyen cuki csávó volt. Green szerint Luke valóban ennyire kedves ember volt, és egyáltalán nem azért viselkedett így, hogy jó színben tüntesse fel magát. Éveken át, több mint 10 éven keresztül dolgoztak együtt egy sorozatban, Perry 2019-ben agyvérzés következtében hunyt el. Azóta meg kivisz lufit a gyerekeknek a repülőre. Vigyetek tik! Most már tudjátok, hogy ezzel lehet örömet okozni, akkor legyen ez, legyél olyan, mint Perry. Vigyél lufit repülőre. Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig a negyedik. Ez nem mellékes, csak úgy mondtam.
1: Való, ho, ho, ho, ho, ho.

0: Hertz és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a negyedik, és Orsi jön egy dallal, ami nem a Mama, de Freddy-től lesz.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte volna 80. születésnapját a hét sztárja Freddie Mercury, hiszen 1946. szeptember 5-én született Zanzibáron, Farrokh Bulsara néven. Később a Queen frontembereként a rock történelem egyik legnagyobb alakjává vált. 1979-ben megyünk vissza az időben, a Don't Stop Me Now Freddie szerzeményem, és mára a Queen egyik legnagyobb közönség kedvence lett. Jön a Don't Stop Me Now, itt a

és a Don't Stop Me Now. Köszönjük szépen, mekkora nóta, édes Istenem. Már csak a top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, illetve nem kell látni, majd én mondom, jó? 10. helyen Taylor Swift és az Upline. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja a 9. a héten. Nyolcadik Hypertónia és Henry Out of My

Edge. A Kamrádba bekerült Be Mine a hetediken. Hatodik a héten Switch Disco és Seinfeld Sleep Tonight-ja. Shakira fittelt egyet Burna Boy-jal az ötösön, a Die Die-jal. A Hurt és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a negyedik, ezt nemrég meg is hallgattuk. Bronzérem pedig, és akkor azt most már végig is hallgatjuk, Alex Kenji és a Bambolé, múlt heti listavezetőnk.

0: És a Bambolé a harmadik, a bronzérem, és akkor egy másik bronzérmes, Rupert Grint. Hát mert ő mindig a harmadik volt a Harry Potterban, tudjátok, a fiú, aki a barát.
1: Van ilyen.
0: De hát azért a Hermione meg a Harry Potter mindenkit jobban érdekel, de mindegy, mert 15 év után ismét Ron Weasley bőrébe bújik, ezúttal a Broadway-n.
2: Nocsak.
0: 38 éves.
2: Hú, de megnőttek a gyerekek.
0: Olyan gyorsan felnőnek. 2027 februárjától 4 hónapon át szerepel a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színpadi produkcióban. A történet 19 évvel az eredeti Harry Potter sztori után játszódik, amikor Ron és Hermione már házasok, és a lányuk a Roxfordba jár. Grint mindössze 11 éves volt, amikor először játszott a Ront, és azt mondja, a karakter azóta is része az életének. Hát nyilván megint ugyanazt csinálja.
3: Hát nyilván!
0: Na mindegy, Tom Felton szintén visszatért Draco Malfoyként, de a két egykori filmsztár sajnos nem lesz egyszerre soha színpadon.
3: Miért?
0: Ne feszegessük, hogy miért, itt van helyette inkább az ezüstérmes Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je.

0: kérem, Bibi Rixának és a Fét lesznek a második helyen, és akkor hát gyerekek, egy kis budi téma a végére.
1: Megkönnyebbültem.
0: WC papír, eldőlt végre, hogy melyik irány a helyes a felhelyezésnél. Több mint 100 éves vita végére tett pontot a WC papír eredeti szabadalma, mert hogy van feltalálója. Seth Wheeler 1891-es rajzán a papír szabad vége felülről a faltól kifele lóg! Tehát nem a fal mellett fut lefelé, hanem kifele lóg. Én például így használom.
1: Ügyes!
0: Már ha használom egyáltalán.
1: Ne, elég.
0: Bár a szabadalom szövege nem mondja ki, hogy csak így szabad használni, de a feltaláló egyértelműen ebben a helyzetben ábrázolta.
2: Nincs ennek ízlés.
0: Ráadásul higiénikusabb is lehet, mert így kevesebbet kell tapogatni a falat és a tartót. Egyes felmérések szerint az amerikaiak 57%-a ösztönösen így teszi fel a tekercset. Talán mert tényleg így logikus. Na mindegy, tudom, a téma itt a végére, de ennyi volt már az Opel-val is lágen. Lista. A WC témában van-e valakinek hozzáfűzni valója?
2: Sajnos te ittad meg a levét.
0: Mindig reménykedem, de mindig ugyanaz a vége. Viszont első Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Úgyhogy gratulálunk Abigailnek, ennyi volt már az Opelval is. Legelista. Csók, szevasz!

0: Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
5: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
9: Székre állok!
2: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Panna, neked mi a cél? A csomó kártyát összegyűjtesz, akkor majd cserélgetni fogsz esetleg Árminnal, vagy olyan osztálytársakkal, akik szintén gyűjtik a Lutra albumba ezt a matricát?
11: Lehet, hogy cserélgetném meg, hogy be is ragasztanom.
12: Meg akarjuk nézni?
10: Nézzük, bontsuk ki. A 76-os, az a fehér farkú
11: 17, gnú. Ez egy farkas, nem?
12: Az egy farkas.
11: Azt
10: a 18-as, a fehér hátú keselyű. Segít fenntartani a rendet a természetben, dökhússal táplálkozik, becslések szerint a legtöbb elhullott patás állat megevéséért ez a madár felelős.
9: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Átalakíthatják a dohány és kaszinó koncessziók rendszerét, fokozottan ellenőrzik a vízkivételt az Alföldön, elfogták azt a férfit, aki csúzlival lövöldözött Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány átalakítaná a dohány és kaszinó koncessziók rendszerét. Magyar Péter szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételt a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a Vízügyi Igazgatóság pénteken. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölték. A kiskörei duzzasztómű felvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg a retrovérodást. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a vérodást retrozene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogent kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
14: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 1921, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig.
13: A retrovéradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Elfogták azt a férfit, aki csúzlival lövöldözött Budapesten. Csúzlival lőtt a gyanú szerint több alkalommal csapágygolyókat egy üzlet felé egy 51 éves férfi szeptember 2-án reggel a fővárosban, a Pesterzsébeti téglagyár téren, közölte pénteken a budapesti rendőrfőkapitányság. A csapágygolyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját és ablakát is. A helyszíni szemle során a rendőrök csapágygolyókat foglaltak le, tanúkat hallgattak ki és megszerezték a térfigyelő kamerák felvételeit. Ezek egyikén a férfi látható, amint csúzlival az üzlet irányába lő. A nyomozók később azonosították a feltételezett elkövetőt, az 51 éves F. Lászlót. A lakcímén tartott kutatáson egy csúzlit, hozzátartozó gumiszalagokat és több csapágygújút találtak és foglaltak le. A férfit őrizetbe vették. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágói híd és Pesterzsébet felső között jár a H6-os hív a szeptember 5-i, 6-ai és 26-27-ei hétvégén, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila. Hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!
1: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával. Náksi Attilával. Sláger DJ. Klub hangulat. Most.

0: Sláger DJ a lemezjátszóknál. Náksi Attila.
1: 95.8 Sláger FM, benne a legnagyobb slágerek változatosan. Erről szól a Sláger DJ minden szombat este 8 órától egészen éjfélig a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attilával. A legjobb táncolós muzsikák, a legjobb házi bulizenék, a legtöbb magyar felvétel csak itt a Sláger DJ-ben. Hallgassanak minket, hallgassanak engem, hallgassák a legjobb táncolós muzsikákat. Ez a Sláger DJ. Pörög a 95.8 Sláger FM hullámhosszán.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Átalakíthatják a dohány és kaszinó koncessziók rendszerét, fokozottan ellenőrzik a vízkivételt az Alföldön. Elfogták azt a férfit, aki csúzlival lövöldözött Budapesten. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány átalakítaná a dohány és kaszinó koncessziók rendszerét. Magyar Péter szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. Fokozottan ellenőrzi a vízkivételt a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mivel a Tisza folyó teljes szakaszán a vízkészletek csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölte a Vízügyi Igazgatóság pénteken. A tartós és rendkívüli csapadékhiány következtében a Tisza és a mellékfolyók vízszintje tovább süllyedt, a vízkészletek a Tisza folyó teljes szakaszán csak rendkívül korlátozottan állnak rendelkezésre, közölték. A kiskörei duzzasztómű felvizén a vízállás augusztus 28-án a minimális nyári vízszintre 610 cm-re csökkent. A tározóban a hasznosítható vízkészlet elfogyott, közölték. Az Országos Vérellátó Szolgálat 18. alkalommal rendezi meg a retrovéradást. Szombaton országszerte, köztük Budapesten is várják a donorokat, ahol a véradást retrozene, sörvirsli menü és ajándékok teszik különlegessé. A 18. évforduló miatt az esemény az épp hogy nagykorú és már is retro szlogánt kapta. Mindenről dr. Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: Lassan az OVS-nek ez egy saját márka nevű eseménye, ami idén lesz 18 éves. Azóta minden évben ebben a szeptember elejé időszakban szervezi meg. Az esemény most már országos, szombaton rendkívüli nyitvatartást biztosítunk a donorok számára. Budapesten a hagyományos központi helyszínünk a bázisunk, ez a Karolina út 1921, itt van a leghosszabb nyitvatartás, 8-tól 18-ig.
1: A retrovéradás helyszíneiről és a nyitvatartásról az OVS honlapján tudnak tájékozódni. Elfogták azt a férfit, aki csúzlival lövöldözött Budapesten. Csúzlival lőtt a gyanú szerint több alkalommal csapágygolyókat egy üzlet felé egy 51 éves férfi szeptember 2-án reggel a fővárosban, a Pester-Zsibeti téglagyár téren, közölte pénteken a budapesti rendőrfőkapitányság. A csapágygolyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját és ablakát is. A helyszíni szemle során a rendőrök csapágygolyókat foglaltak le, tanúkat hallgattak ki és megszerezték a térfigyelő kamerák felvételeit. Ezek egyikén a férfi látható, amint csúzlival az üzlet irányába lő. A nyomozók később azonosították a feltételezett elkövetőt, az 51 éves F. Lászlót. A lakcímén tartott kutatáson egy csúzlit, hozzátartozó gumiszalagokat és több csapágygolyót találtak és foglaltak le. A férfit őrizetbe vették. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágói híd és Pesterzsébet felső között jár a H6-os hív a szeptember 5-i, 6-ai és 26-27-ei hétvégén, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy a kimaradó szakaszon a H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul a Sláger DJ.
5: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozás!
3: Időutazás a 90-es évek és a 2000-es évek legelejének partijaira. A lemezjátszóknál Náksi Attilával.
4: Náksi Attilával. Sláger DJ.
3: Klub hangulat. Most.

0: Sláger DJ Nási Attilával.
1: Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ, hiszen ez a táncolásnak az órája. A lemezjátszóknál Nási Attila.

Voltam, lassan véget ér a péntek esti sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámosszám vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap az a szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus. Szombaton rendezik meg a pozsonyi pikniket Budapesten. Megkezdődött az önvezető autók éles tesztelése a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán pénteken. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt, fogalmazott. Szombaton rendezik meg a pozsonyi pikniket Újlipótváros és Budapest egyik legismertebb kulturális fesztiválját. A Jászai Mari tér és a Szent István park közötti területen zajló egésznapos programsorozat idén is színházi, zenei, irodalmi és családi eseményekkel várja a látogatókat. A fesztiválon a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar is önálló standdal képviselteti magát. A pozsonyi piknik a főváros egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja. A Pozsonyi úton és az újpesti rakparton Újlipótvárosban minden év kezdetkor minden szeptember első szombatján az összes kulturális intézmény, zenekar, színház felvonul. A fővárosban megkezdődött a legújabb önvezető autók éles tesztelése a városi forgalom sűrűjében. A Budapest szakportál beszámolója szerint a szakemberek azt vizsgálják, hogyan integrálhatók a sofőr nélküli járművek a közlekedésbe. A tesztek során a taxik komplex szenzorok és mesterséges intelligencia segítségével navigálnak a budapesti csomópontokban. A biztonság érdekében most még egy képzett tesztpilóta is ül a kormány mögött és figyel a váratlan helyzetekre. A fejlesztők célja, hogy a következő években a fenntartható és okos budapesti közlekedés alapjait. Lezárásokra és korlátozásokra kell készülni vasárnap futóverseny miatt a fővárosban. Több busz és villamos járatot is érintenek a korlátozások, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy vasárnap délelőtt rendezik Budapesten a 41. Vízer Budapest félmaraton futóversenyt, többek között a budai és a pesti rakpartok, a Szabadsághíd és az Óbudai Árpád fejedelem útja szakaszos lezárásával. A futóverseny előkészítési munkái miatt már szombaton reggel 8-tól vasárnap este 9-ig lezárják a Kázmány Péter sétányt, tették hozzá. Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó, bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt, és kezdeményezte letartóztatását, közölte a rendőrség pénteken a polisz.hu oldalon. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a Soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott, írták. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásai, de pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. És azt gondolom, hogy Vanja Timi már régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre. Annak ellenére, hogy földék vagyunk, még nem találkoztunk soha. Igen. Képzeljék el, kedves hallgatók, úgyhogy örülök neked több szempontból is, mert először az életben meg az ételben egyszerre megtörténik.
2: Igen,
1: most
2: a
1: találkozó. Jól vagy?
2: Igen, köszönöm. Én általában, ahogy mifelénk Nógrádba szokták mondani, általában én mindig jól vagyok. Aztán ennek persze vannak ilyen árnyoldalai és amplitúdói.
1: De mosolyogsz te is mindig?
2: Én igen, én mindig. Én
1: a világra
2: kicsit,
1: is?
2: Igen, egy kicsit azt érzem, hogy az én általában én így a jéghátán megélő lány vagyok. Én anyukámtól hozom ezt az életszeretetet.
1: De valahogy én is ezt éreztem férfiként.
2: Igen.
1: Azt a nógrádi kiképzés.
2: A nógrádi kiképzés az igen, az egy kemény rész. Tehát az ott már rögtön a level 2, igen, úgy szoktam mondani. De nem szeretek szomorkodni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok nagyon mélyen lenni, mert tudok, meg nyilván ugye alkotó ember vagyok, tehát abszolút nekem is vannak mélypontok, meg két fiúgyereket nevelek, szóval itt azért erről...
1: Szépen gratulálom hozzájuk. Az a legnagyobb misszió, nem? Vagy a legnagyobb küldetés.
2: Abszolút, el is mentek reggel az iskolába, úgyhogy...
1: Ja, milyen jó, hogy már elindult.
2: Kicsent, igen.
1: Pezsgő.
2: Egy pezsgő, igen, pezsgőbontás. De hogy általában igen, én azért úgy megrázom magam gyorsan, és megyek tovább. Nagyon, meg elmúltam 40, nagyon, nagyon gyorsan elszalad ez az élet. Úgyhogy most úgy azért az elmúlás...
1: De foglalkozol vele? Bármit az idő múlásával?
2: Képzeld el, hogy nekem fiatalkoromban volt kifejezetten ilyen halálfélelmem, hogy az ilyen nagy lírikus, hogy majd egyszer meg kell halni, és akkor az majd milyen lesz, meg miért kell meghalni, ez úgy elkapott. És akkor aztán nyilván, hogy jöttek a fiúk, az így átkattant bennem, hogy dolgom van, meg itt leszek sokáig, bízom benne. De azért nyilván, hogy az ember találkozik a halállal egyre többet, nyilván azért munkakörnyezetben, családi környezetben, meg ahogy úgy én elmúltam 40, nálam a 40 az első ilyen lassító, én azt érzem, hogy egy picit úgy a nagyfiam is 10 éves elmúlt, tehát hogy úgy tényleg, ez nyilván nem is ilyen közhely puffogtatás, de hogy tényleg olyan gyorsan vége lesz, és hogy igazából egy csomó, mert hogy nagyon sok ide vissza is csatlakoznék, vagy be is csatlakoznék egy új fogalmat, ami az én életemben sajnos nagy haver, a megfelelési kényszer.
1: Hogy... Még mindig? 40 évesen is?
2: Aha, igen, és ezt általában el is nyilatkozom. Mindenhol, képzd el, hogy annyira jót mondott múltkor az Ábel Anita egy ilyen podcastban, hogy na és elmúlt már ez a, igen, tavaly kb. Tehát, hogy persze, de nyilván dolgozik rajta az ember, meg ez a kinek akarsz, igen, nyilván senkinek, de hogy közben azért ezt így valószínűleg egy életmunkája lesz letenni, és ebben segít, hogy picit hedonistább vagyok, és már jobban letevősebb, mert hogy annyira, hogy igen, tudod, mivel gyorsan vége lesz, azért annyira nagy baj, hogyha a megfelelési kényszer miatt kihagynék valamit az életemből. De hát azért ez az én, mondom, az első 30 évemet súlyosan meghatározta.
1: Hát most, hogy belegondolok az enyémet is, de képzeld, hogy nyilván ez a műsor rólad, szóval nem fogok sokáig
2: de
1: a saját
2: dolgokról egyébként...
1: beszélni. 6-7 éve tettem ezt le.
2: Komolyan?
1: De a leg...
2: De ez hogy lehet?
1: Hát úgy, hogy a két gyerek megkérdezte, hogy már mint a sajátjaim, hogy mi az élet értelme, meg hát ezeket a magas röptű kérdéseket.
2: De jó.
1: Meg hogy mi van a halál után, és akkor ott válaszolgatni kellett, és elkezdtem nekik fajék egyszerűséggel levezetni, hogy miért nem érdemes stresszelni. Én, aki addig egyébként az élet nagy kérdéseire kerestem mindig a választ, és azért voltam rossz, azért hullámoztam, mert nem találtam.
2: Igen, igen, ugyanez.
1: Az élet nagy kérdéseire, de akkor rájött, ahogy én elmagyaráztam nekik tényleg fajék egyszerűséggel, hogy nincs értelme stresszelni, mert úgyis ugyanaz lesz a nem lesz jobb. Nem lesz jobb a végeredmény.
2: De megtudod, tehát például annyiszor van lelkismert fordulásom, tehát tegnap este is, mondom, be vagyunk pakolva? Be vagyunk. Este 10-kor kiderül, hogy nyilván nem vagyunk bepakolva.
1: Én reggel szoktam, úgyhogy.
2: És akkor igen, és akkor így nyilván eldurrant az agyam, és akkor veszekedtem, hogy mondom, egész nap jöttünk, mentünk, mondom, ezért könyörögtem, mondom, ezt csináljuk már meg, ne este 10-kor kelljen, mondom, nem bírtok reggel felkelni. És képzeld, hogy utána kiültem a teraszra, nyilván elaludtuk, és úgy megbántam, hogy mondom, miért morgok, mint a bolhás kutya, hogy egyébként meg igen, ilyen két füzet kellett, meg egy toltartó nyilván az első napra, de hogy reggel berakjuk, az csőváz. De hogy valami engem még el tud kapni a gépszi.
1: Na, én egy a lényeg, csak gyorsan befejezve a sztorit, én akkor, ahogy levezettem, így elszegyeltem magam, hogy oké, de ha így le tudom, el tudom nekik mondani, hogy csak a mikrokörnyezetünkre vagyunk hatással, és az meg fontos. És akkor onnantól azt mondtam, hogy jó, nem fogok többet stresszelni. Meguntam a kilódást, tényleg meguntam.
2: Nagyon
1: és akkor onnantól vidámság és rock'n'roll, tényleg
2: nagyon
1: így.
2: Jó. És ez így egyszer csak átkattant az agyon?
1: Hát ezzel a bele, hogy teszek a világra, nincsen elvárásom, és minden jobban működik. De elképesztő, mind tízszer jobban működik minden. Így, hogy nincs elvárás. És nem érdekel, hogy működik a világ, nem érdekelnek a világ nagy kérdései.
2: Csodálatos.
1: Eljut egyébként is hozzám, úgyhogy...
2: Igen, hát nyilván
1: de
2: nem
1: most tudunk. Tényleg nem, mert egyébként itt mesélem mindenkinek, aki jön be és kérdez, hogy hogy vagyok. Hát mondom, tök stabil vagyok, 6-7 éve. Ez meg ritka.
2: Nagyon ritka.
1: Művészemben. Én nem olyan művész vagyok, mint
2: de
1: te.
2: De akkor
1: más,
2: is van nyilván művész szívén a benned.
1: Más vonalon, de hát tudom, hogy a színészek meg extrán.
2: Igen.
1: És lehet, hogyha ez nincs, akkor meg nem is tudnátok úgy alkotni.
2: Igen.
1: És bocsa hallgatóktól, hát itt most 5 perce beszélgetünk, de beleugrottunk a legmélyébe.
2: Igen, egészen jól belekezdtünk.
1: Örülök neki.
2: Igen.
1: De nem is áll messze egyébként a hivatásodtól sem ez, ráadásul premier után vagyunk, ugye?
2: Igen, premier után vagyunk.
1: És akkor ilyenkor a lelki állapotodra vagyok kíváncsi. Mi van ilyenkor?
2: Ez ilyenkor ilyen
1: ez milyen állapot?
2: Kicsit depresszív állapot az én premier utáni állapotom, mert hogy nyilván 5-6 vagy 4 hétig minden nap pöröksz valamibe, ez ugye átjárja a zsigereidet, az idegrendszeredet, ugye nekünk nem olyan a meló, hogy hazaérek, de te 4-kor, és akkor én azt így letettem. Hanem ugye
1: kattogsz.
2: Még igen, 2 bevásárlás, meg 3 leckefüzet között én még akkor gondolkozom azon a jeleneten, hogy azt úgy máshogy kéne. Plusz ugye az energiák nem minden nap ugyanolyanok, tehát valamikor ugye összép feszülünk, valamikor stresszesebb a nap, valamikor meg nagyon jól, meg nagyon flottul. Úgyhogy, és akkor amikor vége, akkor így felkezd másnap, hogy igen, és akkor mi van? Akkor most nem kell menni, nem lesz a... Tehát úgy picit, nyilván van egy ilyen ünnepi része, csak utána nekem egy hétig az olyan üresség, tudod, úgy pedig aztán már akkor jó letenni, tehát jó túl lenni rajta, meg kész vagy a premier, ott van egy ünneplés, az ember kocint, általában a premier azért jól szokott sikerülni, nagyon izgulunk, nagyon koncentráltak
1: vagyunk. De tényleg jól sikerül?
2: Jól sikerül.
1: És össze is áll a darab?
2: Igen. Most van egy olyan szó, amit itt nem lehet mondani, szokták mondani, az összerántja, ha más nem.
1: Jaj, okay. Tudjuk,
2: de
1: hogy...
2: igen, de általában azért igen. Tehát, hogyha az idő megvan rá, meg az ember azért nyilván fókuszál rá, akkor azért megvan, meg kell lenni egy ilyen.
1: Na, örülök, hogy egy földimnek tehetem fel ezt a kérdést. Itt képzeld el, hogy hát lassan 5 éve van egy kísérlet ebben a műsorban, vagy egy kutatás.
2: Na.
1: Az egyik kollégád, aki egy fővárosi kőszínház társulati tagja, elpöttyintett itt egy mondatot. Anno.
2: Igen.
1: Azt mondta, hogy próbafolyamatban volt ő is, és közölte, hogy ő az 5.-6. előadásig be se engedne közönséget, mert hogy szerinte nem tud összeállni a darab. A premierre semmiképp. És akkor én ezt azóta kérdezgetem minden, és egy bocsa hallgatóktól, ha már unják, de ez egy kísérlet is itt, vagy kutatás, ahogy mondtam. Van, aki veri az asztalt, főleg a rendezők, hogy annak össze kell állni.
2: Bizony.
1: Addigra, és a színészek meg össze-vissza éppen, ahogy, aki hogy gondolja. Na, te hogy látod?
2: Van igazság benne, tudod miért? Mert magamon érzem, hogy amíg a premiérem valami görcsös, mert úgy mondta a rendező, hogy ott ülök le, ott állok fel, és nyilván ahhoz kötöm a szöveget, van benne még egy ilyen stressz. Azt a pont az 5.-6. előadásra el tud engedni.
1: Még el sem mondtuk, hogy milyen darabról beszélünk, meg melyik.
2: Ja, igen.
1: Fórum Színház.
2: Fórum Színház, igen, és Botrány a paplakban
1: című darab. Zseniális a címe.
2: Igen, egyébként ez a tipikus kicsit ilyen polgárpukasztó címe van, amit én egyébként nagyon szeretek, egy angol komédia, és hát ugye a Tévedések vígjátéka és az Egyvelek, tehát a mindenki másnak hiszi magát, és a máskor érkezik, másik ajtó jön be, másik szobából jön, és a mindenki összekever mindenkit mindenkivel, című sztori. Jó, nagyon jó brigád van, Beleznai Endre, Pikali Gerda, Suhajda Dani, Németh Kristóf, Straub Peti, Timko Jani, Sali, Dóri, én, azt hiszem mindenkit elmondtam, és azt szoktam elmondani, hogy jó úgy melózni, ahol röhögünk.
1: Uh-huh.
2: De a röhögés azt úgy értem, tudod, hogy nekem nem kell úgy mennem próbálni, hogy azon görcsölök, hogy majd a kolléga fogadja-e, leszünk-e egy hullámhosszon, megmerem fogni, esetleg olyan kontaktjaink vannak nekem ebbe, én ebbe egy prűd, vén kisasszony vagyok, és rámászok félrészegen a lelkészekre, ez az én hobbim, és hát nyilván ez ugye viccesnél viccesebb jeleneteket szül, ki vagyok tömve, hatalmas popsim van, amúgy se vagyok ugye egy alacsony nő, úgyhogy egy ilyen hegyomlás, és akkor ott fogdosom a fiúkat. És tudod, az érintés is, hogyha nem olyan a kapcsolat, azért nyilván arra több idő kell ráhangolódni, főleg itt, ami azért egészen itten intim jelenetekben vagyok férfiakkal a színpadon, úgyhogy nagyon jó úgy melózni, sőt, szerintem már csak úgy jó melózni, ha szereted a csapatot. Meg ha szereted azt a szerepet, ami van. Most nyilván mondhatnám azt, hogy csak ilyeneket próbálok, meg csak ilyeneket játszom, nem, mert azt meg nem tehetem meg még én, hogy csak azt a melót vállalom el, amit szeretek, mert van két kisgyerekem, és be kell fizetnem a sárga csekkeket, és ez mindig...
1: Na, de legalább beleállsz ebbe, hogy...
2: Abszolút. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon menőnek tartom, aki azt mondja, hogy ő már csak olyat dolgozik, amit szeret. Én is nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy el fogok ide jutni. Egyelőre, amíg nem tudom, 3 cipőt kell vennem az iskola kezdésre, és most ugye már nem mindegy, hogy miért, ugye, mert a fiúk olyan korban élnek, vagy olyan korba lépnek, így én nem szégyellem, hogy azért engem még nagyon köt az anyagi része a dolognak.
1: Mert egyébként mit vállalnál le, ha csak rajtad múlna? Milyen műfajt?
2: Hát én például ugye mindig azt mondja, hogy na a komika, ugye a Vanya, mert hogy én a nagypofájú, meg a röhögős, meg a... De igen, de én például imádok drámát játszani, nyilván nincs annyi igény rá szerintem, most jobban szeretnek az emberek röhögni, járni a színházba, vagy, vagy zenés darabot megnézni. Én szerintem a Covid óta pláne. És szerintem a social médiában is jobban futnak azért még, amin egy kicsit jogos. Lehet rötyögni, én azt érzem, de egyszer játszottam Vizinét az Édesannából, és hát életem próba folyamata volt, mert hogy ott, tehát amiért egyébként jó színésznek lenni, és ami katarzis, az nem mindig érzem már egy ilyen vígjátékban, mert nyilván ott megtanulsz poentírozni, poént mondani jó ritmusban, van egy karaktered, azt tudod, hogy hogy csűröd, csavarod, azt az ember úgy azért az évek alatt úgy hogy szokták ezt mondani, úgy kiaknázza ennek a lehetőségeit. De azért a drámát ott annyira lélekből kellett dolgozni, hogy ott, tehát ott azért persze nem csak tök sok ember tud sírni a színpadon, én annyira nem tudtam úgy lélekből sírni, hogy akkor ott abban a helyben, abban a pillanatban pont rögtön. És ezek olyan terápiák voltak, meg olyan oldások, érted, azért olyan fiókokba bele lehetett nyúlni a magánéletemből, ami fájdalmas volt akkor, ami rosszul érintett, és akkor az bekapcsolt, és képzeld, hogy úgy oldottam meg, hogy én azt akkor így felajánlottam, hogy ami probléma, és nem tudom megoldani, most ezzel itt oldok rajta. És terápia volt nekem, és működött. És szerintem ettől, mivel őszinte volt az energia, ezért szerintem jól érezte magát az, aki nézte. Hát a jól értelemben. Én szerintem azt szokták mondani, hogy drámában mindig van egy pont, ahol nevetni is tudni kell a közönségnek, meg egy vígjátékban is kell egy olyan pont, amikor megkönnyezed, hogy nevetsz, de azért.
1: Igen,
2: tehát
1: igen,
2: mindig
1: igen.
2: Van egy fájdalma. Úgyhogy ezt például megtaláltuk, úgyhogy például ilyen vénám nekem abszolút van, de hát azért főként a nevettetés. Tehát én a közösségi médiában is úgy vagyok jelen, hogyha tévében látnak is, általában olyan karaktereket játszom, ami inkább humoros. Hát a színházban meg eleve egy picit arra is vagyok predesztinálva, mert 185 centi vagyok. Van egy mély hangom, tehát kicsit
1: Majd
2: ez
1: én
2: a...
1: nem akartam erről, de ha már behoztad a témát, ez átok vagy áldás? Hogy éled meg?
2: Most már áldás. Ez 35 évig abszolút átoknak éltem.
1: Tényleg?
2: Hát figyelj, azért tehát vannak a lányok, meg vagyok én. Tehát ugye azért azt veszed észre, és azért Nógrádból jövök, mert azért mindig azt mondják, hogy de hát a szupermodellek, meg a hosszú láb, meg nem tudom. Igen, de hát én Nógrádban nem úgy éreztem magam, mint Heidi Klum Hollywoodban, hogy akkor kimegyek, érted, és akkor izé van. Tehát azt éreztem, hogy minden fiútól magasabb vagyok, nem hordhatok magassarkú szandált, mint szeretnék, mert akkor azt érzem, hogy érted, nem tudom, Jordani magasságokba török, le kell hajolnom a metróba, ha magas sarkú, szóval, hogy frusztráló. Tehát főleg, amikor nyilván fiatal lányként szexusra ébredsz, párkapcsolat érdeklődő, ez akkor ugye nem segít. És akkor a színházban meg gátolt, mert hogy fiatalon magasnak lenni, az ugye fiatalon, hogy a lányt eljátszhassam a darabba, a Júliát, most nyilván nem az én karakterem a Júlia, de tök mindegy.
1: Értem.
2: Azt én nem játszottam, mert nem volt hozzám fiú. Egy vicces helyzetben biztos eljátszhattam volna egy két feje kisebb Rómeóval, és akkor annak biztos lett volna valami létjogosultsága.
1: De ez párkapcsolatban is se egyszerű?
2: Nem. Aha. És nekem a gyerekeim apukája sem magasabb tőlem, és a mostani párom sem magasabb tőlem, sőt, 5 centivel alacsonyabbak. Tehát nekem még az se, ez is milyen érdekes, hogy valahol egyébként feszegetem ennek a határát, mert tudat alatt nem egy 195 centis palit választottam, soha életemben nem volt 195-ös szerelmem, vagy kapcsolatom, tehát valamiért ezzel nekem dolgom van. Most viszont, hogy elmúlt ez a nagyon-nagyon, elmúlt a fiatalkorom, most viszont egy picit a védjegyemnek érzem.
1: Hát abszolút.
2: Mert ugye ez a magasság és ez a hang, ez viszont azt eredményezi, nyilván most, hogy már azért jobban ismernek az emberek most már eleve, de amíg nem, akkor is azt éreztem, hogy jobban megjegyeznek, ha csak egyszer is látnak, mert hogy ebből nincs sok. És azért, amikor meg nyilván a Hernádi Júcihoz hasonlítanak karakterileg, meg egy kicsit a Karádihoz, meg ugye ez a fajta női vonal, hát az meg azért marha megtisztelő, meg baromi jól esik, mert közben meg azért ezek, tehát a Júci az egyik példaképen például.
1: Karádi meg nem a legtöbb lemezt adta el
2: Magyarországon? Igen, talán.
1: Csak a cigaretta.
2: Igen, szóval hogy ezek, igen, én bírom ezek. Tehát, hogy közben meg van benne valami olyan női erő, ami meg hát, lehet, hogy egy naiva típusú csajban nincs.
1: Neked workshopokat kéne tartanod.
2: Lehet egyébként.
1: Ilyen motivációs
2: workshopokat. Igen, lehet egyébként. Most majd remélem még elhívsz magadhoz beszélgetni. Most valamit kitaláltam, és most elkezdem csinálni.
1: Jaj, majd azzal?
2: Úgyhogy ha lesz belőle valami, akkor... Jó, akkor igen, mert egyébként... Igen, pont olyan picit, mint hogyha lenne dolgom arról, hogy egy kicsit beszélgessünk erről.
1: Biztos, hogy van, mert látod, hogy az emberek nagyon keresik a kapaszkodókat. Mindenkinek igen. Megvan a maga puttonya.
2: Hát na.
1: Ugyan a szárnyal az önfejlesztő ipar is szerintem, aki már akart, meg is világosodott. Valahogy nem lett jobb a világ. Ettől
2: igen, nekem ez a bajom a sok hangtárterápiával, hogy közben a komment szekció maradt.
1: Tehát, most bolondabbak is szerintem,
2: igen.
1: Azt látom.
2: Tehát, hogy most minden van, és most, bocsánat, nem a hangtárterápia, csak hogy tényleg
1: persze,
2: minden van, és
1: kócs, senkit.
2: És minden, de hogy azt érzem, hogy nem csökken a szorongás, nem csökken
1: hát
2: a...
1: Hát egyre durvább minden szerintem.
2: De ez vajon miért van?
1: Hát azért, mert szerintem a legtöbb jelölt segítő még durvább állapotban van, mint akik igen. Hozzájuk járnak. Szerintem ez a legnagyobb probléma.
2: Igen, igen egyébként.
1: És, nem élték meg azokat az eseteket, amire ők adnak megoldási javaslatokat. Persze igen. Felmentik magukat azzal, hogy majd a válasz ott van benned, kihozzuk, jó, kösz.
2: Hát
1: kösz.
2: Ez az.
1: Azért fizetek, hogy mondd meg, mit csinálja.
2: Hát meg én mindig ezt mondom, hogy tudod, amikor így az apa semmi olvasod az Instagramon, hogy mik vannak, hát az ember azért érted, hogyha józan paraszt észrevenn tudja, hogy mivel van dolga.
1: Hogy
2: vagy persze. Hogy mi volt a gyerekkori traumája, de ahhoz nem kellett érted. Na de hát pont az, hogy akkor, ha ez szorongást okoz, vagy pánikrohamot okoz, vagy nem tudom, depressziót okoz, akkor ezt hogyan oldom?
1: Igen, abszolút. Na jó, egy nyelvet beszél.
2: Igen.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vanya Timinek még inkább örülök, tényleg jó, hogy itt vagy.
2: Én is köszönöm.
1: Egy icipicit visszatérünk még a darabhoz, a premierhez. Nagyon jó a címe is egyébként, a Botránya paplakban. Még te láthattam én óriás plakátot?
2: Igen, láthattad. Nagyon jól beszélsz. Láthatta az M3-ost, a fiúk vannak rajta, a férfi szereplőink papi ruhában. Ezt nem is
1: értettem, miért csak ők?
2: Hát mert szerintem egyébként baromi jó, nyilván mi lányok meg...
1: A jelmez
2: okay, baromi jó, igen, hogy annyi pap egy helyen, igen.
1: Ha már kérdeztem, hogy milyen volt a premier, meg összeállt-e, ugye itt nagyon speciális is a helyzet, mert Kristóf járt itt, Németh Kristóf, a színház direktora, és egyben a darab rendezője.
2: Igen.
1: Aki közölte, hogy hát most már, mit tudom én, harmadszor, negyedszerre rendeznek közösen a Beleznai Endrével darabot.
2: Nem, igen.
1: Most ez hogy zajlott?
2: Hát figyelj, azért...
1: el, mert ő is elmondta a maga részét, de az egy más nézőpont. Te ezt hogy élted meg?
2: Hát ugye eleve én nagyon becsülöm azt, aki színész és roman rendezői vénája. Aha. Na, ez nekik van. Tehát a Kristófnak is, meg az Endrének is van. Hál' Istennek ők nem esnek egymás torkának. Volt szerintem egy-két olyan pillanat, amikor nem mindenbe értettek egyet, de hogy pont ez volt a lényeg nálunk, hogy emiatt nem volt ez a fintorgunk, meg vágjuk a fejeket, meg nem tudom, amikor azt mondta, hogy figyelj, szerintem ne. A másik meg azt mondta, hogy de szerintem meg de. És akkor lett egy konszenzus. Tehát, hogy ami itt a lényeg, hogy megosztott fókuszáltságot követelt az, hogy szereplők is, és rendezők is. Nem voltak meg ezek a nagyon durva hierarchikus szerepek, hogy most én vagyok a rendező, és akkor most így azt kell csinálni, amit én mondok, és nem tudom mi, hanem nyilván ugyanúgy hibáztak ők is a színpadon, mint ahogy mi, de közben azt mondták, hogy szerintem itt lehetne, hogy esetleg úgy, esetleg nem úgy, tehát egy műhely munka csináltuk ezt az egészet, nem volt egy ilyen kőbevésett sztori, hogy akkor most ők lenn ültek, és akkor az asszisztens gyorsan írt a papírra, mi meg ottan be voltunk görcsölve, hanem hogy volt egy ilyen közös munkafolyamat, és nem szült köztünk problémát, pedig azért két erős pasi, tehát azért két erős személyiség, de valahogy nyilván az Endre is máshonnan közelítette meg a Kristóf is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők egyébként jól tudnak együtt dolgozni. Meg tudod, hogy kipróbáltuk, az ritka ma, hogy volt idő kipróbálni így is, meg volt idő kipróbálni úgy is. És akkor tudod, az neked színészként...
1: Mely 6-7 volt?
2: Hát egy majdnem 6, igen, egy 5, mert hát ugye mindenki 4000 helyen dolgozik még mellette, tehát ugye a próbákat is eleve csak összeegyeztetni volt egy külön tudomány, hogy ugye mindenki...
1: Hol próbáltatok?
2: Gödöllön próbáltunk a Művészetek házában, és a Gödöllön is volt a premier előtti
1: közel
2: előadás.
1: Volt hozzád, nem?
2: Milyen igen. Közel volt hozzám, én csak átmentem Veresegyházról, igen. Aztán Visegrádi nyári fesztiválon adtuk elő még a darabot. Szóval, hogy azért mondom, azért jó, mert tudod, amikor olyan kicsit futószalagon kell dolgozni, már mondjuk kevesebb az idő, vagy mondjuk úgy annyira nem találod a szerepet, én most magamról beszélek, akkor én be tudok görcsölni, és tudom azt érezni, hogy akkor most adom vissza a papíromat, ami egyébként nekem annyira nincs is, mert engem nem vettek fel a színművészetire, csak én mondjuk nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok a Gornay Mária Színintadában végeztem. Úgyhogy visszaadom a ma nem létező papíromat, és ezt én nem csinom tovább, mert azt kezdem el érezni, akkor kezem, fejem, lábam, és teljesen dilettáns vagyok, és alkalmatlan erre a pályára. És nincs gondolatom, és itt áll egy ilyen magas asszony, aki mondom, nem hiszem, hogy 20 év után nem bír megoldani valamit. Szóval azért szoktam ide eljutni, főleg úgy a főpróba hét elején, de hogy itt, ha hagyják kipróbálni, hogy tudod megcsinálni többféleképpen, akkor biztos, hogy megtalálod azt, ami azért megsegíti a szerepet. Úgyhogy nem volt ez. Meg hát mondom, Suhajda, Dani, Gerda, Timko, Jani, ez nagyon-nagyon röhögő. Aha, nagyon. Tudod, ez amikor így mond bárki bármit, és 5 percig óriás röhögés van, mert nyilván disznóviccek, meg hülyéskedünk, meg baromkodunk, és akkor nincs ez az ilyen, tudod, a színházba, aztán most nyilván ez is egy olyan téma, most a színházzal kapcsolatban ugye nyilván rengeteg a téma, ami ugye hol jó, hol rossz. De azért az nagyon igaz, hogy azért arra vagyunk szocializálva, hogy akkor ez a nagyon alázatosan, nagyon csöndben, nagyon a dolgodat, tehát nagyon sokszor volt azért ez az iskola példája annak, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, elnézést, hibáztam, akkor újra kell, és akkor mert...
1: De te ezt tapasztaltad?
2: Persze, én is abszolút így működöm a mai napig egyébként. A mai napig, ami én nálam, ugye... megint csak megfelelési kényszerből jön, meg az, hogy engem nem vettek fel a színműre.
1: Miért kell ezzel foglalkozni?
2: Azért, mert én azt éreztem egész fiatal koromban, amikor már mondjuk az én korosztályom leforgatott 4 filmszerepet, én meg nem tudom, 5000 forint és statisztáltam.
1: Miért csak azokat vitték?
2: Nem tudom, hol. Hát azért lényegesen több lehetőségük volt, igen, abban a korosztályban.
1: Gornay Színi Tanodának tök jó neve van.
2: Nagyon jó neve van, és volt is lehetőségünk nekünk is, tehát én például így kerültem be a Bújtor Pista utolsó filmjébe, ez a Szerencse fiai, még a Zsaru vér, Csiga vér.
1: És annak a sorozatnak a vége volt.
2: Az utolsó
1: ez.
2: Része, és azért ott Avar István, Kern András, igen. A Győző, a Pista, tehát hogy azért...
1: Hát egy, meg az egész, ez egy meg ugye ennek volt társaság. Egy,
2: abszolút. És én a Marinak, Marival nagyon jó barátságban vagyok azóta is.
1: Ezekben szinte
2: és a Mari is, persze a Pogány Madonnában, és azért Zsúcs Kati volt az osztályfőnök. Szóval azért jó kezekben voltunk. De hogy nyilván bennem akkor is volt egy ilyen fiatal koromban, hogy nekem 6-szor annyit kell teljesíteni.
1: Ezt én is éreztem sokáig.
2: Igen.
1: Ma már nem.
2: Igen, de ma már nem. Mert ma már azért azt érzem, hogy nem kifejezetten az számít azért, hogy ki hol végzett. Sőt, hát vannak nagy színészeink, akik igazából nem végeztet.
1: Csak
2: nem...
1: hogy a Földighez visszatérve Zente Feri bácsi.
2: Hát na például. Igen.
1: No, hány helyen kell játszanod? Ha már azért mondom, hogy kell, te
2: abszolút.
1: Dobtad fel a labdát
2: abszolút.
1: Az előzőre.
2: Jó, és hogy erről beszélünk, sok helyen kell. Hát figyelj, hogyha társulati tag lennék, egyébként elmondom, hogy nem vágyom rá, mert azért az csak egy biztonság lenne nyáron is. Mert ugye kezdem azzal, hogy nekem nyáron annyi a fizum, amennyi előadásom van, meg amennyit forgatok. Na most ez mindig hektikus, tehát valamikor baromi jó, valamikor meg nem. Én emiatt volt az elmúlt 20 évben, hogy 2-3 civil munkát is kellett vállaljak nyáron, a Covid idején is volt, mert hogy konkrétan elfogytunk, de hogy nem úgy fogytunk el, hogy akkor még volt, nem tudom, 4 kilón félre rakva a vész esetére, hanem hogy zéro.
1: Semmi.
2: Úgyhogy...
1: De mit vállaltál?
2: Én a Veresegyházon a virágkertészetbe elmentem, anyukám virágkötő, és elmentem egy kertészetbe dolgozni. És 5 hónapot dolgoztam ott. Már akkor is csináltam még, amikor
1: azt
2: már...
1: hogy élted meg lelkileg?
2: Nagyon jól.
1: Tényleg?
2: Nagyon jól, mert nagyon rossz az, amikor...
1: Na, az ember ilyenkor, vagy hát te leteszed az egódat?
2: Hát figyelj, az én egóm fura. Tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon egomán típusú ember. Nekem ezt kell magamba súlykolni, a jó értelembe vett pozitív egót kiépíteni. Mert én ez a kicsit ezt nyomtam végig, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, 5000 forint. Nem, nekem jó lesz 2005 ér is, tudod. Tehát én egy kicsit ezt nyomtam, mert meg bizonyítani, hogy jó vagyok, nekem van itt helyem, én nézze. És akkor...
1: Hát oké, csak a többiek meg viszik a nagy lét közben.
2: Hát, na-na. De hát ezt nekem kell megfejlődni, hogy ezt én így megértsem, és akkor annyira nem volt, meg ugye mivel Covid volt, nem volt színház se, ugye?
1: Igen.
2: És akkor azért nem érintett rosszul, mert annyira boldog voltam, hogy tudok másból is pénzt keresni, érted? Uh-huh. És amikor el tudtam menni bevásárolni, és ilyen, tehát hogy most ezt úgy értsd, hogy megtankoltam az autómat, el tudtam menni bevásárolni, és befizettem a csekkeket, meg a gyerekeknek vettünk 2 Rubik kockát. Tehát ennyi.
1: Világos.
2: Tehát nem olyan fizetésem volt, hogy akkor én most ottan elkezdtem tapaszgatni a majukakat, no. De olyan boldogságot adott, hogy azt a kis pénzt is meg tudtam máshonnan keresni, mert azt éreztem ilyenkor, tudod, hogyha, mert azért a Covid, engem nagyon megviselt a Covid, azért főleg a művész embereket, azért érted, nekünk minden bezárt. Tehát, hogy ott nem hogy...
1: A legnagyobb vesztesei ennek kiboltatok. Most nyilván nem a elhalálozottakat értem,
2: hanem a munka részéről, igen. Tehát érted, volt egy sorozat, ami akkor megszűnt, a színház bezett, tehát, hogy nulla. Igen. Tehát azért nagyon ijesztő,
1: és
2: érted,
1: hát,
2: 2 kisgyerekkel.
1: Nem is támogattak benneteket. Nem, sőt, nem, akkor nem. Kezdődött a Menjetek el dolgozni című.
2: Miért nem mész el dolgozni? Igen. És akkor én azt el is kezdtem nyomni, hogy egyébként mi nem azért menjünk el dolgozni, mert én, ha kell, nyilván elmegyünk dolgozni, de hogy ezt így, tudod, ezt így annyira nem szeretem, hogy a mentális munka, tehát azért, mert én nem betonozom 12 órában, azért érted, én melózom.
1: Nem bántva a nógrádiakat, hiszen onnan jövünk mind a ketten, de azért, ha visszamegyek, azért azt látom, hogy nincs munkának tekintve ez sem.
2: Abszolút.
1: Mert ez ilyen megfoghatatlan.
2: Tehát én egyszer kiposztoltam, így forgattam, és akkor ilyen nagy szemtapaszok alatt, mert reggel 6-kor voltunk, még be volt tupírozva, hogy mondom, na 40 felett, ha a tévében reggel dolgozol, így nézel, és akkor jöttek ezek, hogy mit dolgozol, te szerencsétlen, hagyjuk már, te mit dolgozol, tudod, és akkor így, nem tudom, 12 órát forgattunk, és utána bementem egy előadásra, tudod, és akkor így reggel 6-tól nyilván ugyanúgy éjfélre értem haza, meg mi, és igen, nem betonoztam, mert egyébként hozzáteszem, hogy más fáradtság, de a virágboltra vissza, vagy a kertészetre visszatérve nagyon-nagyon jól esett a fizikai kifárasztás akkor. Mert annyira pörgött az agyam azon, hogy mi lesz, mikor lesz színház, mikor jutok visszaforgatni bármi, most akkor kezdtem újra, de nekem akkor a Somi, a kisebb fiam pici volt, tehát eleve ugye gyesen voltam.
1: Értem.
2: Tehát annyira nem éreztem, hogy kiesek itt a nagy pörgésből, hogy jól esett, tudod, úgy elfáradni, ahogy én nem fáradok el. Tehát azért nekem magnézium bizglicinát a barátom este, érted, mert még pörög az agyam. Hiába vagyok már hullafáradt, de nyilván még pörgök azon, hogy mi. Na hát ott nem volt ez. Tehát tudod, friss levegő, meg én mondjuk imád, eleve én azért nagyon, nagyon vidéki lány. Tehát én szeretem azt mondani, hogy én nagyon parasztlány vagyok. Tehát én imádom a kertben, földben túrás, mindenféle, és akkor ott ezt kell csinálni. A virágokat ültetni, ezt szedtük, azt szedtük, megtanultam egy csomó dolgot a növényekről, tehát hogy aznak az is hasznos. Ott voltam helybe, tudod? Akkor meg kinyitott az óvi, el tudtam a gyerekeket vinni óviba, odaértem.
1: Praktikus is volt.
2: Nagyon. Úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy nem volt jó visszatérni, meg hogy én most akkor kertész akarok lenni, nem erről van szó, de annak, hogy az ember feltalálta magát a bajban, és erre az armageddoni helyzetre volt valami megoldása, na az például növelt az önbizalmamom.
1: Most szereted az életedet?
2: Igen, szeretem.
1: Most ez egy jó
2: időszak? Nagyon megdolgozom, nagyon, nagyon, fél nekem ebbe most mind magánéletileg is...
1: Nagy meló van.
2: 20 év meló van, meg szakmai. Tehát azt, hogy most itt ülhetek, hogy én engem most megismernek, meg van meló, meg nagyon, nekem ebben 20 év kő. De olyan, hogy ez a... Tehát én úgy jártam ki a Szamár létrát, hogy a... Tehát a nyúl jelmez, az 5000 forintos statisztálás, az a fajta táncos, aki az utolsó sorba, tudod már, ha kezét, ha felemeli, az már kim van a takarásba. 45000 nem sikerült casting, 4 sikerült, rengeteg egymondatos szerep, rengeteg... és akkor én például megtanultam, látod, akkor is, hogy egy jelenetem volt, hogy mert a karakterem miatt. És akkor nyilván, tehát azt érzed az én már 30 éves korodra, hogy akkor én most az egy jelenetes színésznő leszek? De közben meg...
1: Hogy ez így benne volt,
2: Hogy vajon én egy főszerepet A-ból B-ig érted a végig el, az I-vét én elbírom vinni, vagy nem? Mert hogy ugye a karakterem erre predesztinált. De látod, ezt is, ha megfordítom, megtanított arra, hogy én azt az egy jelenetet viszont a plafonra rakom. Mert hogy annyi időm van a színpadon.
1: Tudod, mi a durva, hogy én hát az indítatásomból, meg az érdeklődésből kifolyólag rengeteg régi nagy ikonikus színész életrajzát, meg memoáriát olvasgatom. Szuhai Balástól Körmendi Jánosig. És Körmendi János, aki egyébként zseniális csávó volt.
2: Az egyik kedvencem.
1: Azt csak mesélem, hogy én esténként mindig úgy alszom el, hogy bohózatokat nézek, tehát vidáman alszom el.
2: Csodálatos.
1: Vidáman is ébredek.
2: Csodálatos. Én hát is múltkor elkaptam valamit, és hát ez valami...
1: Legtöbbnek Körmendi a főszereplő.
2: És sikítva röhögsz, nem?
1: De egy epizódista. Hát olvastam, tehát ő magát is annak nevezte, és ugyanezt mondta, hogy meg kell csinálni zseniálisan.
2: Abszolút.
1: És megmaradsz az ember.
2: És megmaradsz, és végülis ebben gondolsz, akkor tiéd a tejföl. Mert érted, a főszereplő ott killódik, ott virnyog, ott szenved, ott hal, meg ott törül, érted, 2x60 percig, de neked ott van, és akkor ezt is meg lehet csinálni úgy, hogy ilyen szempontból végülis tényleg mindent a magad erényére lehet fordítani, de ezt azért meg kellett tanulni. Tehát azért 28 évesen ezt én sikertelenségnek fogtam fel.
1: És meg is értem egyébként. Igen.
2: Amikor érted a standing ovation, meg ott volt a főszereplőknek minden, és akkor te érted, ugyanúgy ott voltál, ugyanúgy akartad, még azt is érezted, hogy van annyi képességed, és akkor volt 4 mondatod. És akkor mondom, akkor megtanultam, hogy akkor azt a 4 mondatot. Tehát, hogy szóval azért nekem nagyon nem volt ez a 20 év, nekem azért így 40 éves koromra jött meg az ismertség, az, hogy azért most már nyilván úgy van munka, hogy azért még az idén is 3 bemutatón van. Úgyhogy azért igen, de hát ez, úristen, de nehéz időszakok voltak.
1: Elhiszem. Elmondod ezt a 3 bemutatót?
2: Igen. Lesz a Turaida Színházban a Kávéházi Kabaré október 3-án.
1: Na, születésnapomon.
2: Komolyan? Az édesanyám is akkor született. Na, csodálatos.
1: Innen csókoltatom. A mérleg.
2: A mérlegek.
1: Éljenek a mérlegek.
2: Én október 22, úgy még én is mérleg vagyok.
1: Pláne.
2: Aztán a Rátonyi Róbert Színházzal lesz a Hol a feleségem. Ez még november 14, de ez még most kezdjük az egészet összerakni, úgyhogy ez én november közepe, még a pontos dátum nincs meg. És szintén a Turaida Színházban lesz, ez meg a Mészáros Andris kollégámmal, a Család ellen nincs orvosság. Na, ez meg ott az ünnepek előtt. Igen. Úgyhogy ezek még azért nagy feladatok lesznek, meg nagy szerepek, ezek látod, és akkor milyen, és milyen fura egyébként, most, hogy ezt így kimondtam, hogy 15 éve mit nem adtam volna ezért, ha én egyébként el tudok sarolni 3 bemutatót, amiben egyébként nekem szinte mint 3-ban főszerepem van. És most végül is 4-ről beszélünk, igen, és az ember úgy észre se veszi, ugye, hogy néha úgy meg kéne kocogtatni a vállodat, hogy hello, haver, ezt akartad egyébként, hogy most meg kicsit örüljél, mert erre is hajlamos vagyok, hogy jó, ez most megvan, következő, tehát hogy igen.
1: Sokat hozzátett a közösségi platform?
2: Persze, hát nekem az rengeteg, hát nekem ez a Vonyati Mi Official oldal, igen, ez ugye a Covid-ba lett, ez a paródia oldal, hát ez nekem azért rengeteget. Sőt, engem egyébként azért innen kezdtek el megismerni az emberek, és akkor jaj, ez az a csaj a színházból, meg jaj, ez az a csaj a
1: sorozatból. Na, de milyen jó, hogy saját magadat építetted fel. Igen. Se rendező, se, te mindent te voltál.
2: Igen. De ez is, adod, ebben például semmi tudatosság nem volt. Csak megláttam
1: ezért
2: egy...
1: Jó.
2: Igen,
1: ezért jó.
2: Igen. Egy ilyen fotót, hogy...
1: Ösztönösen,
2: igen.
1: No, hát jó társaságban repül az idő.
2: Igen.
1: Itt vagyunk, sajnos a végén, de örülök neki, hogy tudtunk mélyebb dolgokról is beszélgetni, és akkor folytassuk.
2: Úgy legyen.
1: Szívesen látlak mindig,
2: jó,
1: úgyhogy az újabb mérföldkövekkel gyere.
2: Jó.
1: mert azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni is, az mostnak sok mindent hazavihetett a mondataidból. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akárhol játszom, akkor a tiéd is csillogni fog, és nagy baj nem lesz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vigyázz magadra.
2: Minden
1: kedves jön. Hallgatóink, szeressék, kövessék Timit, ahol csak lehet. Azt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletett, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, hogy itt láttam.
1: Timitől elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni mi is.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vanya Timinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések számadatai. Fél ezren kezdték meg tanulmányaikat az Állatorvosi Egyetemen. Hatalmas mezőnnyel rajtol el a Budapest félmaraton. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az Állatorvostudományi Egyetem magyar, angol és német nyelvű képzésein összesen 520 hallgató kezdte meg tanulmányait a 2026-27-es tanévben. Búza László élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár az intézmény pénteki tanévnyitó ünnepségén elmondott köszöntőjében élete legmeghatározóbb közösségeként emlékezett az Állatorvostudományi Egyetemre, ahol megtanulta, az állatorvoslás nem csupán tudomány, hanem mesterség is. Az a misszió, amiért az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium létrejött, úgy szól, hogy 8 éven belül Magyarországon boldogabb, egészségesebb, szabadabb és műveltebb emberek éljenek, hangsúlyozta. Sótonyi Péter rektor azt mondta, Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézetében idén a 240. tanév indul el. A budavári önkormányzat hivatalos eljárás keretében kéri ki az első kerületben élők közvetlen véleményét. A szavazás tétje a rövid távú lakáskiadások, vagyis a népszerű Airbnb szolgáltatások jövőbeli sorsa és korlátozása. A helyi vezetés célja, hogy egyensúlyt teremtsen a turizmus előnyei és a lakók nyugalma között. Az eredmények pedig alapjaiban határozhatják meg a budapesti turizmus és az ingatlanpiac jövőbeli alakulását, írja a budapest.hu. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Vízer Budapest félmaraton. A főváros legszebb részeit érintő sportesemény nem csak a futóknak, hanem a szurkolóknak is egésznapos fesztivál élményt kínál. A Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató fesztiválváros épül ki. A Duna két partján és a hidakon pedig 22 zenei ponton, többek között fúvós zenekarok, Dixieland formációk és japán dobosok gondoskodnak a jó hangjukról. A futók biztonságáért és ellátásáért egy több mint 400 fős stáb felel majd. A frissítőpontokon többek között közel 1 tonna banánt és több mint 28 ezer liter vizet osztanak szét. A szervezők a mezőny haladásával párhuzamosan takarítják az útvonalat, a frissítőállomások környékét pedig egy görkorcsolyás csapat tisztítja meg a hulladéktól. Meghalt az a dolgozó, aki csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Honlapjukon azt írják, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll, és minden szükséges támogatást megad számukra. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Ez a Sláger FM.

0: annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Ez a Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nyilvánossá váltak a kórházi fertőzések számadatai. Félezren kezdték meg tanulmányaikat az Állatorvosi Egyetemen. Hatalmas mezőnnyel rajtol el a Budapest félmaraton. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteki közlése szerint olyan adatközlési rendszert alakítottak ki, amely egyszerre szolgálja az átláthatóságot, a szakmai visszacsatolást, az intézményi önértékelést és mindenek előtt a betegbiztonság további erősítését. Közleményükben hozzátették, a hiteles és érthető tájékoztatás egyúttal hozzájárulhat az egészségügyi ellátásba vetett bizalom erősítéséhez is. Az Állatorvostudományi Egyetem magyar, angol és német nyelvű képzésein összesen 520 hallgató kezdte meg tanulmányait a 2026-27-es tanévben. Búza László élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár az intézmény pénteki tanévnyitó ünnepségén elmondott köszöntőjében élete legmeghatározóbb közösségeként emlékezett az Állatorvostudományi Egyetemre, ahol megtanulta, az állatorvoslás nem csupán tudomány, hanem mesterség is. Az a misszió, amiért az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium létrejött, úgy szól, hogy 8 éven belül Magyarországon boldogabb, egészségesebb, szabadabb és műveltebb emberek éljenek, hangsúlyozta. Sótonyi Péter rektor azt mondta, Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézetében idén a 240. tanév indul el. A budavári önkormányzat hivatalos eljárás keretében kéri ki az első kerületben élők közvetlen véleményét. A szavazás tétje a rövid távú lakáskiadások, vagyis a népszerű Airbnb szolgáltatások jövőbeli sorsa és korlátozása. A helyi vezetés célja, hogy egyensúlyt teremtsen a turizmus előnyei és a lakók nyugalma között. Az eredmények pedig alapjaiban határozhatják meg a budapesti turizmus és az ingatlanpiac jövőbeli alakulását, írja a budapest.hu. Rekordot jelentő 24 ezer fős mezőnnyel rajtol el vasárnap a 41. Vízer Budapest félmaraton. A főváros legszebb részeit érintő sportesemény nem csak a futóknak, hanem a szurkolóknak is egésznapos fesztivál élményt kínál. A Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a Pázmány Péter sétányon egy 88 kiállítót felvonultató fesztiválváros épül ki. A Duna két partján és a hidakon pedig 22 zenei ponton, többek között fúvós zenekarok, Dixieland formációk és japán dobosok gondoskodnak a jó hangon. A futók biztonságáért és ellátásáért egy több mint 400 fős stáb felel majd. A frissítőpontokon többek között közel 1 tonna banánt és több mint 28 ezer liter vizet osztanak szét. A szervezők a mezőny haladásával párhuzamosan takarítják az útvonalat, a frissítőállomások környékét pedig egy görkorcsolyás csapat tisztítja meg a hulladéktól. Meghalt az a dolgozó, aki csütörtökön Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Honlapjukon azt írják, hogy a mentőszékházban történt eset körülményeinek tisztázása folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat az ATV megkeresésére azt közölte, az Országos Mentőszolgálat az elhunyt bajtárs családja és a bajtársi közösség mellett áll, és minden szükséges támogatást megad számukra. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

size, you know, that's why.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nem hagyják félkészen, megépül a Mohácsi Duna híd, idén is vár az őszi országos bringás reggeli és uzsonna. Trágyázás miatt van kellemetlen szag a főváros egyes részein. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Megépül a Mohácsi híd, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon. Hozzátéve, már olyan készültségben van, hogy nem lehet észszerűen visszafordítani, nem hagynak félkész torzókat maguk után. Állítása szerint a 2x2 sávos kialakítás nem indokolt, és ha már 300 milliárd forintért épül a híd, a Pécs-Szeged vasúti kapcsolathoz szükséges kapcsolat is belefért volna. Ez a hajó viszont szerinte már elment. A beruházás felülvizsgálatával megtakarított összesen mintegy 74-76 milliárd forint közpénzt, a miniszter tájékoztatása szerint nem vonják ki a közlekedésből. A tanárképzés egyik központjaként az ELTE felelőssége is hatalmas abban, hogy a közoktatási rendszerünk is megújulhasson, mondta a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a hazai kultúra, a hazai művelődés, a közoktatás rendszere és a teljes tudományos élet elképzelhetetlen lenne az ELTE nélkül. A munka megkezdődött, a közoktatásban minden egyes intézkedésnek a felkészült, motivált tanárok utánpótlása lesz az egyik legfontosabb alapköve, jelentette ki. A tanárképzés terén számítunk az egyetemekre, és az egyetem számíthat ránk, szögezte le a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a kritikus gondolkodás az alapja minden szellemi fejlődésnek, és ez igaz az alapfokú oktatásra, és még inkább a felsőfokú oktatásra. Ennek a szellemiségnek nem is lehetne talán emblematikusabb helye, mint az egyetem, emelte ki. Folytatják a szeptember 18-ára meghirdetett demonstráció előkészítését a szociális ágazat dolgozóit képviselő szakszervezetek. A szervezetek üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de egyelőre nem kaptak részletes tájékoztatást arról, hogyan valósulna meg a bejelentett 2 lépcsős emelés. Az érdekképviseletek eredetileg azonnali 25%-os bérrendezést vártak, ezért a 2 részletben történő végrehajtást nem tartják elfogadhatónak. A szakszervezetek szerint a részletekről érdemi egyeztetésre van szükség, és jelezték, hogy készek folytatni a tárgyalásokat a kormánnyal. Országszerte bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral munkába vagy iskolába érkezőket szeptember 16-án az őszi országos bringás reggeli és uzsonna eseményein. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoztak helyi közösségek és szervezők. A bringás reggeli célja, hogy közösségi élménnyel és egy jó hangulatú találkozással népszerűsítse a mindennapi kerékpározást. A résztvevőket a csatlakozó helyszíneken reggelivel, frissítőkkel és bringás közösséggel várják. Az uzsonnás helyszíneken pedig a délutáni hazafelé gurulás során lehet majd találkozni a kerékpárosokkal. Kellemetlen és átható bűzre ébredtek a budapestiek a főváros számos pontján. A szokatlan jelenség szinte az összes kerületben, valamint a környező Pest vármegyei településeken is határozottan érezhető. A 444.hu tudósított erről. Mint kiderült, a környező mezőgazdasági területeken a napokban megkezdődtek az őszi földmunkák és a nagyszabású trágyázások. A széljárás miatt a földekről felszálló intenzív szakfelhő egyenesen a fővárosi utcák felé vette az irányt. A szakértők megnyugtatása szerint a bűzbár rendkívül zavaró, semmilyen egészségügyi kockázatot nem jelent a lakosságra. Szombaton kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd északnyugat felül egy hideg front hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. A legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A front előtt még 24 és 34 fok közé melegedhet a levegő, délen délkeleten várható a legmelegebb idő.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

és egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó.

0: Beálló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, a műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is. Változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállítóhelyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Minden magyar egyetemre visszatér az Erasmus. Szombaton rendezik meg a pozsonyi pikniket Budapesten. Megkezdődött az önvezető autók éles tesztelése a fővárosban. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook oldalán pénteken. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írta, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt, fogalmazott. Szombaton rendezik meg a pozsonyi pikniket Újlipótváros és Budapest egyik legismertebb kulturális fesztiválját. A Jászai Mari tér és a Szent István Park közötti területen zajló egésznapos programsorozat idén is színházi, zenei, irodalmi és családi eseményekkel várja a látogatókat. A fesztiválon a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar is önálló standdal képviselteti magát. A pozsonyi piknik a főváros egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja. A pozsonyi úton és az újpesti rakparton Újlipótvárosban minden év kezdetkor minden szeptember első szombatján az összes kulturális intézmény, zenekar, színház felvonul. A fővárosban megkezdődött a legújabb önvezető autók éles tesztelése a városi forgalom sűrűjében. A Budapest szakportál beszámolója szerint a szakemberek azt vizsgálják, hogyan integrálhatók a sofőr nélküli járművek a közlekedésbe. A tesztek során a taxik komplex szenzorok és mesterséges intelligencia segítségével navigálnak a budapesti csomópontokban. A biztonság érdekében most még egy képzett tesztpilóta is ül a kormány mögött és figyel a váratlan helyzetekre. A fejlesztők célja, hogy a következő években teremtsék a fenntartható és okos budapesti közlekedés alapjait. Lezárásokra és korlátozásokra kell készülni vasárnap futóverseny miatt a fővárosban. Több busz és villamos járatot is érintenek a korlátozások, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Azt írták, hogy vasárnap délelőtt rendezik Budapesten a 41. Vízer Budapest félmaraton futóversenyt. Többek között a budai és a pesti rakpartok, a Szabadsághíd és az Óbudai Árpád fejedelem útja szakaszos lezárásával. A futóverseny előkészítési munkái miatt már szombaton reggel 8-tól vasárnap este 9-ig lezárják a Pázmány Péter sétányt, tették hozzá. Őrizetbe vették a Soroksári úti halálos baleset gyanúsítottját. A budapesti rendőrfőkapitányság halált okozó bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt hallgatta ki a 34 éves sofőrt, és kezdeményezte letartóztatását, közölte a rendőrség pénteken a polisz.hu oldalon. A nyomozás eddigi adatai szerint szeptember 3-án 6 óra körül egy személyautó Budapest 9. kerületében a Soroksári úton a Szabadkai út irányába hajtott, amikor eddig tisztázatlanokból áttért a szemközti oldalra, ahol összeütközött egy másik autóval. Az utóbbi jármű az ütközés következtében az útpatkának, majd egy parkolást gátló oszlopnak csapódott, írták. A baleset következtében a vétlen sofőr, egy 62 éves férfi a helyszínen életét vesztette. Utasát a mentők súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Szombaton az átmenetileg erősen megnövekvő felhőzet mellett legalább több órás napsütés várható. Elszórtan előfordulhat többnyire gyenge intenzitású eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet élénk időszakosan erős lökések kísérik. Főként záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A maximum hőmérséklet 25 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.